0: számunkra is biztosítottak. Velük együtt bizonyságot téve arról az Isten, jelekkel, meg csodákkal, és sokféle erőkkel, s a Szent Szellemnek közléseivel az ő akarata szerint. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk, sőt bizonyságot tett valahol valaki, és azt mondta, micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted kezeid minden munkáján. Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy neki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk, hogy neki minden alá lenne vetve. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel lett megkoronázva, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mert úgy volt illő, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezéreljen dicsőségre. Az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, ami miatt nem szégyenli őket atyafiainak hívni. És azt mondja, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az egyház közepette, dicséretet mondok neked. És ismét mondja, én ő benne bízom. Ismét, itt vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilvánvaló, hogy nem angyalokat karolt föl, hanem az Ábrahám magvát karolta föl. Azért mindenestől fogva hasonlónak kellett lennie az atya fiaihoz, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetve segíthet azokon, akit megkísértetnek.
1: Pál zsidókhoz írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt minden kedves hallgatónknak. Mai témánk: milyen örökséget hagysz az utódaidra? Mit adsz át a következő nemzedéknek? Kora reggel a 2 Timóteus első fejezetéből olvastunk. Az 5-től a 8. versig fogom most felolvasni. Eszembe jutott a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loízban, és anyádban, Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Amiért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Istennel kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétele által. Mert nem félelem szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak szellemét. Ne szígyeld hát a mi Úrunk bizonyságtételét. Ahogy ezeket a verseket hallottam, az jutott az eszembe, hogy milyen sok múlhatott Timóteus nagymamája és édesanyja hitén, hogy Timóteus apostollá vált, hogy odaállt Isten szolgálatába a helyére. Ezek az asszonyok átadták a hitüket a következő nemzedéknek. Átadták mindazt, amit tanultak Pál apostoltól és a körülöttük járó testvérektől, átadták a hitüket, átadták a tapasztalataikat, és Timóteus pedig mindezt megtanulta, befogadta, és az Úr apostolává vált, aki még több embernek adta át mindezt. Ahogy léteznek fizikai törvények, úgy vannak szellemi törvények is. Ahogyan a 2 Mózes 20:5-6-ban is megvan írva, ilyen az egyik: én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ezer nemzedéken át tovább adhatjuk Isten áldását. Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, nem kell a környezetünk hatása, befolyása alatt élnünk, hanem gerjesszük fel magunkban az Istentől kapott hitet. Hittel, bátran tegyünk bizonyságot. Legyünk mi hatással a környezetünkre, erővel, szeretettel mutassuk be a Krisztust. Ez a szellemi törvényszerűség nem csak a test szerinti leszármazottainkra vonatkozik. Timóteuson sem tudjuk azt, hogy vajon születtek-e gyerekei, de szellemi gyermekei sokan voltak. Pál apostol is beleöntötte az életét mások életébe, ahogyan például Timóteuséba is. Lehet, hogy nem mindegyikünknek vannak gyermekei, de élnek körülöttünk korban vagy hitben fiatalabbak, akiknek átadhatjuk a hitünket. Így ők már jókora előnnyel indulhatnak a Krisztusban való életben. Hisz mi már sok mindent megértettünk, megharcoltunk és átvettünk Istentől ő előttük, amit nekik csak át kell venni tőlünk. Sokkal tovább fognak jutni nálunk. Felelősek vagyunk a következő nemzedékért. Ezért bátorítani szeretnélek benneteket, hogy vállaljátok fel ezt a felelősséget a körülöttetek élő emberekért, a környezetetekben élő fiatalabbakért, akár hitben fiatalabbak, akár fizikailag, testben fiatalabbak. Vállaljátok fel ezt a felelősséget, és éljetek meg ő előttük a Krisztust, és tegyetek bizonyságot a Krisztusról, aki bennetek él, ezzel a hittel, hogy tovább tudjuk ezt adni, amit kaptunk. Imádkozzunk! Mennyi édesatyám, hálás vagyok neked azért, hogy te ilyen hatalmas ígéretekkel áldottál meg bennünket, hogy érvényes ránk az a te törvényszerűséged, miszerint ezer íziglen megáldod azokat, akik téged követnek, szeretnek és megtartják a parancsaidat. Uram, munkálkodj bennünk, hogy valóban ennek a tudatában éljük az életünket, hogy fontos az, hogy hogyan élünk, mit teszünk, mit cselekszünk és mit mondunk. Hogy fontos az, hogy azok, akik körülöttünk élnek, látják az életünket, akikkel beszélünk, akiknek bizonyságot teszünk, hogy hatással vagyunk rájuk, hatással vagyunk rajtunk keresztül az egész társadalomra. És egyszerűen kérlek téged, édesatyám, hogy jöjj és szólj bele az embereknek az életébe, a te népednek az életébe, hogy támadjanak atyák, anyák a gyülekezetekben, emberek, akik felvállalják ezt a felelősséget. És Uram, én is mondom a többi testvéremmel együtt, hogy Uram, itt vagyok én, küldj el engem. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 4. rész. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásba levőnek ne találtasson. Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen nekik. De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mi, hívők, bemegyünk a nyugalomba, amiképpen megmondta, amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugalmamba. Jó lehet a munkáit a világ megalapításától kezdve, ő bevégezte. Mert valahol a 7. napról így szólt. És megnyugodott Isten a 7. napon minden ő cselekedeteitől. És ugyanabban azt mondta, nem mennek be az én nyugalmamba. Mivel hogy azért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdetetett az evangélium nem mentek be engedetlenség, hitetlenség miatt, ismét határozott egy napot. Ma, szólva Dávid által, annyi idő múlva, ahogy előbb mondta volt, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Mert ha őket Józsué nyugalomba helyezte volna, nem szólna azok után másik napról. Isten népének azért megvan a szombatja. Mert aki bement az ő nyugalmába, az maga is megnyugodott minden cselekedetétől, amiképpen Isten is megnyugodott az ő magájéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy valaki a hitetlenségnek, az engedetlenségnek ugyanabba a példájába ne essen. Mert az Istennek beszéde élő és hatékony, élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek minden indulatát. És nincsen olyan teremtmény, ami nyilvánvalóvá ne lenne előtte. Sőt, minden mezítelen és leplezetlen annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Nagy főpapunk van azért, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia. Ragaszkodjunk megvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem olyan, aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóvá lett, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségképpen.
0: Pál zsidókhoz írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Köszönöm, kedves hallgatókat!
1: Már kétszer megígértük a hallgatóknak, hogy a tanulási stílusokról fogunk beszélni, úgyhogy ma ez lesz a témánk. Egy olyan érdekes gondolatot mondtál egy pár rovattal ezelőtt, hogy ha egy gyermek vagy egy fiatal nem örömmel tanul, az lehet, hogy azért van, mert nem találta meg a saját stílusát a tanulásban. Mit értünk ez alatt, hogy van vagy lehet saját stílusunk, amit ha megtalálunk, tanulási stílusra gondolsz? Akkor örömmel fogunk tanulni.
2: Azokat az egyéni adottságokat, vonásokat, ahogy az információt megszerezzük, és az információt feldolgozzuk, és az információt előhívjuk, azt nevezzük tanulási stílusnak. Hogyan észlelem az információt? Már ez egy érdekes dolog, hogy direktben gondolkodok, tehát például a kedves rádióhallgató csak arra gondoljon, hogy utaznak a férfeleség mondjuk az autóval, és azt mondja, nézd, ott mi van, és a férje elfordítja a fejét. Pedig csak a feleség csak az arra kíváncsi, hogy meséli, hogy ott mit lát épp a plakáton, de a félnek meg kell róla győződni, hogy miért mi van. Tehát, hogy vannak, aki konkrétan észlelünk dolgokat, látásunkon keresztül, a hallásunkon keresztül, tapintásunkon keresztül, vagy akár a különböző érzékszerveinken keresztül. Hát a tanulási folyamatban részt vesz akár az étkezésünk, az is egy tanulási folyamat, hogy megtanuljuk, hogy mit szeretünk, mit nem. Vagy a mozgásunk részt vesz valamit a tanulási folyamatban, és ugyanígy az ismeretnek a megértésében és az ismeret feldolgozásában, valamint az ismeret visszaadásában is óriási szerepe van a tanulásunknak, hogyan tanulunk, míg az azonos körülmények között lévő gyerekek, mondjuk képzeljünk el egy ikerpárt, lehet, hogy az egyiknek az asztala igen teljesen rendezett, és minden élére van állítva, a másiknak meg egy ilyen halomkupac könyv van, vagy jegyzett az asztalán.
1: És lehet, hogy az utóbbi tanul jobban és eredményesebben.
2: Szerinted, Andi, én melyik vagyok?
1: Nem tudom. Hát most, hogy elnézem így a könyveket előtted, rendes vagy?
2: Nem vagyok rendes.
1: Nem vagy rendes.
2: Nekem nem megy a rendezettség, hanem én szétszórok dolgokat, feleségemnek nagy bánatára, tehát akivel 25 éve vagyunk házasok, és amikor meg elpakolja a könyveimet, akkor biztos, hogy nem találom azt, amit végre megtaláltam.
1: Igen.
2: És mondjuk 3 napig keresel egy idézetet, vagy 3 napig keresel egy gondolatot, és utána megvan, néha be is jelölöm, vagy teszek bele ilyen posztítot, vagy bármit, és ő meg elrakja a könyveimet, annak nem szoktam örülni.
1: Akinek az íróasztalán rumli van, azt szoktam mondani, hogy én pontosan tudom, hogy abban
2: igen.
1: A rumliban hol van az a cetlino, de gondolom nem ettől függ, hogy tehát nem csak ezt értjük az alatt, hogy
2: igen, de
1: milyen
2: van, akinek például, hogyha nincs rend az íróasztalán, akkor annyira elfoglalja azt, hogy mindent megfelelően rendeznem kell az íróasztalon, hogy addig el sem tud kezdeni tanulni.
1: Uh-huh.
2: Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami a tanulástól elvonják a figyelmünket. Uh-huh. Valaki meg csak úgy tud tanulni, hogy mondjuk zenét hallgat közben. Uh-huh. És azt mondja a szülő, hogy hát ez a gyerek, ez állandóan zenét hallgat, ez nem is tanul. De egy auditív tanulási stílusra, ami a hallás mint preferencia tanulási stílusra, nagyon is ez jellemző, hogy hallanom kell az információt. Hallanom kell újra és újra. A vizuálisnak látnia kell, annak le kell rajzolni. Egy vizuális tanulási stílussal rendelkező, az színes papírokat használ, az csomagoló papíron, az gondolattérképet rajzol, az megpróbálja a leágazásokat megtalálni. Van olyan is, aki pedig úgy tanul, hogy neki aktívan benne kell lenni a tanulási folyamatban, a testével, tehát mozgásával. Hallottam ilyet, hogy az egyik gyerek a történelmet úgy tanulta, hogy ment a lépcsőn, és így járt egyik lépcsőről fokról a másikra, és akkor mondta, hogy 1492 Mátyás halála, és akkor mondta a következő.
1: És ő így memorizált.
2: És így memorizált. és a tanár csak annyit vett észre, hogy dolgozat írás közben így jár a
1: trappog.
2: Lába. Trappog. És kérdezte, hogy, mit csinálsz, miért csináld ezt. És mondta a tanárnak a gyerek, hogy keresem, hogy melyik lépcsőn van az évszám. És nem tudtak mivel mit kezdeni, hogy ő most hogy tanul. A másik, valaki sokkal inkább asszociatívan tanul, kitalál valamit hozzá. Saját lányom mondta már többször, megpróbálom egy 6 éves gyereknek elmagyarázni azt a tananyagot, amit tanulok. Mert minél jobban lehet tudom egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, hogy egy 6 évesnek hogyan magyaráznám el, annál jobban rögzül bennem. Ez az asszociatív tanulás, tehát akinek különböző képzelettársítási tanulás van. Na, amikor a 3. osztályos voltam általános iskolában, volt egy tanárom, aki mindig azt mondta, hogy apropó, erről mi jut eszedbe. Semmit nem tudtunk a leágazásokat megtalálni. Van olyan is, aki pedig úgy tanul, hogy neki aktívan benne kell lenni a tanulási folyamatban, a testével, tehát mozgásával. Hallottam ilyet, hogy az egyik gyerek a történelmet úgy tanulta, hogy ment a lépcsőn, és így járt egyik lépcsőfokról a másikra, és akkor mondta, hogy 1492, Mátyás halála, és akkor mondta a következőt.
1: És ő így memorizált.
2: És így memorizált. És a tanár csak annyit vett észre, hogy dolgozat írás közben így jár a
1: trappog.
2: Lába. Trappog. És kérdezte, hogy mit csinálsz, miért csináld ezt. És mondta a tanárnak a gyerek, hogy keresem, hogy melyik lépcsőn van az évszám. És nem tudtak mivel mit kezdeni, hogy ő most hogy tanul. A másik, valaki sokkal inkább asszociatívan tanul, kitalál valamit hozzá. Saját lányom mondta már többször, megpróbálom egy 6 éves gyereknek elmagyarázni azt a tananyagot, amit tanulok. Mert minél jobban lehet tudom egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, hogy egy 6 évesnek hogyan magyaráznám el, annál jobban rögzül bennem. Ez az asszociatív tanulás, tehát akinek különböző képzelettársítási tanulás van. Na, amikor a 3. osztályos voltam általános iskolában, volt egy tanárom, aki mindig azt mondta, hogy apropó, erről mi jut eszedbe.

0: Miért csináld ezt? És mondta a tanárnak a gyerek, hogy keresem, hogy melyik lépcsőn van az évszám. És nem tudtak mivel mit kezdeni, hogy ő most hogy tanul. A másik, valaki sokkal inkább asszociatívan tanul, kitalál valamit hozzá. Saját lányom mondta már többször, megpróbálom egy 6 éves gyereknek elmagyarázni azt a tananyagot, amit tanulok. Mert minél jobban lehet tudom egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, hogy egy 6 évesnek hogyan magyaráznám el, annál jobban rögzül bennem. Ez az asszociatív tanulás, tehát akinek különböző képzelettársítási tanulás van. Na, amikor a 3. osztályos voltam általános iskolában, volt egy tanárom, aki mindig azt mondta, hogy apropó, erről mi jut eszedbe. Semmit nem tudtunk akkor még egy pedagógiailag asszociatív tanulásról, ez a tanárnő ezt alkalmazta. Azt mondta, hogy hóvirág. Apropó, mi jut erről eszedbe. És valakinek az jutott eszedbe, hogy hóvirág van a kertjébe, van, aki azt, hogy hóvirág a nagymama legkedvesebb virág, van, aki azt, hogy a hóvirágot szereti rajzolni. De ugyanaz a dolog más-más juttatott eszünkbe, és azért mondtam azt, hogy ha a tanár csak egysíkúan, csak vizuálisoknak ad információt, mondjuk csak kivetít, akkor az, aki például interpersonális tanuló, tehát társas tanulásban vesz részt, hogy neki el kell magyaráznia valakivel azt, amit megértett, föl kell dolgoznia, ők például nagyon szeretik az ilyen tanulok a csoportmunkát, és ő úgy fogja megérteni. Én hajlok most vagyok arra, hogy ilyen interpersonális tanuló legyek, tehát, hogy másokkal együtt tudok legjobban vizsgára készülni. Feleségemet nagyon is bosszantotta, mert volt olyan, hogy az autóval mentünk csak le, közben ő olvasta nekem a tételt, meg magyarázta, én meg bementem és levizsgáztam 5-ösre. És azt mondja, nekem ezt meg ki kell jegyzetelnem, meg kell értenem, összefüggéseket, gondolatokat, te meg csak így bemész és ilyen könnyen vizsgázol. De nekem segített az, hogy ő elmagyarázta, és úgy rögzítettem. Vannak az intrapersonális tanulók, azok pedig egyedül tudnak tanulni, néma csöndben, se zene, semmi nem szólhat, és neki magába kell szívnia a tudást. Ilyenek például nagyon szeretnek naplót írni. Kifejezik az érzelmeiket, a gondolatvilágukat. A művészek hajlamosak erre az intrapersonális tanulásra, hogy nekem ott belül kell először megszületni a zenének, vagy Michelangelo-t kérdezték, hogy faragsz ki ilyen gyönyörű szobrokat. És azt mondja, nem faragok én szobrokat. Benne van az angyal, én csak kiszabadítom. Tehát, hogy ők bele látnak dolgokat, ez az intuitív típusú tervezés, ez sokat jelent. És ma az oktatás nagyon sokszor egysíkú, illetve minél kreatívabb egy gyerek, ahány évet megy előre az iskolába, annál jobban kijöjjük belőle a kreativitást. Emlékszek rá, hogy a lányomnak volt egy olyan feladata, hogy rajzoljon egy tulipánt. És nem pirosra és nem sárgára rajzolta, hanem ilyen cirkásra. És azt mondta a tanárnő, lányom, dönts le, piros vagy sárga a tulipán? Erre azt mondta a lányom, hogy hát nálunk ilyen van a kertben. És fogta és elhozta, és azt mondta, hogy ez van. És mi nagyon szeretnénk pirosat, meg sárgát rajzoltatni a gyerekekkel, ahelyett, hogy megengednénk, hogy a kreativitását kifejezze. Az önbizalom növelde programunkban gyakran kapok olyan megoldásokat is, ami eddig még nekem sem jutott eszembe. Önbizalom sprét, vagy önbizalom gerjesztők, munkacsoportot hoznak létre, vagy magabiztosság applikációt az egyik diák, és akkor azt mondom, hogy wow, én is tanulok tőlük.
1: Ez nagyon érdekes, ez az önbizalom nevel, de ezt is ki kell, hogy vesézzük majd az egyik kis rovatunkban, de visszatérve és akkor így befejezve a mai gondolatokat, mit tudsz javasolni a gyerekeknek, a fiataloknak, hogyan tudják megtalálni, hogyan találjanak rá az ő tanulási stílusukra? Rendkívül jó volt ez a sokféle, amit felsoroltál, és tényleg már mindegyikkel találkoztam én is annak idején valóban. Talán el is tudnám mondani, és most így össze tudnám tenni, hogy nekem mondjuk melyik a tanulási stílusom. Mit tudsz nekik javasolni? Próbálják ki mindegyiket?
0: Próbálkozzanak. A másik, hogy valamire rájön arra, hogy fú, nekem így megy, akkor az próbálja megtartani. Azt szoktam mondani, hogy mi nagyon sokszor IQ-ra mérünk csak. Milyen az intelligencia hányadosod? De elfeledkezünk, hogy van egy EQ, egy érzelmi intelligencia, van egy belső intelligencia, hogy én magammal mennyire vagyok békességben. Vannak olyanok is, akik használják azt is, hogy van egy térbeli intelligenciánk, mint térlátás, amit a mérnökök használnak, meg a tervezők, hogy látják azt is, ami nincs. Tőlem sokszor megkérdezte a műszaki rajz tanárom, hogy mit látok, hát semmit. Na, nekem nem volt ez meg, de a fiamnak meg megvan. Van, akinek a mozgásos intelligenciája nagyon erős, tehát mozgásában tudja kifejezni, gondoljunk egy táncművészre, balettművészre, neki mennyire fontos. Van, aki a nyelvi intelligenciája nagyon erős, tehát hogy verbálisan nagyon ki tudja magát.

0: lehet fejezni, és vannak, akinek meg az empatikus készsége, a szociális intelligenciája nagyon erős, hogy együtt tud érezni másokkal. Harmadik osztályos volt a lányom, és megkérdezte a tanárnője, hogy mindenki mutatkozzon be, és mondjon valamit, ami rá nagyon jellemző. És azt mondta a lányom, hogy Teodorának hívnak, és nagyon erős a szociális érzékenységem. És erre harmadik osztályosként ezt a kifejezést használta, a szülőktől ilyet is hallott, nem csak a piroska és a farkast, és mondta találni, hogy hát Teodora sem tudja, hogy mi az a szociális érzékenység. Erre azt mondta Teodora, azt is mondhatnám, hogy az átlagnál jobban tudom az empatikus készségemet kifejezni. Tehát, de ez harmadik osztályban is, azóta sok ilyen helyzet volt, hogy néztük a Jégvarázs cím, nem a Jégvarázs, hanem a Jégkorszak, igen, tehát a Jégkorszakot, és akkor nézzük a Jégkorszakot, talán harmadik vagy negyedik rész, amikor a kisbaba elveszik, és meg kell találni a szülőt, és akkor mondja a lányom, hogy apa, talán megkérdezi, hogy miről szól ez a kis rajzfilm, és azt mondja a lányom, hogy azt is mondhatnánk, hogy a családban lévő akcidentális krízis miatt egy gyermekelhelyezési kérdés merül föl, hogy hova tegyék a gyermeket, és megtalálni a megfelelő nevelőszülőt. Pont épp gyermekvédelmi témában tanult a feleségem. Hát, hogy amikor itt tanulunk, akkor észre se veszük, hogy mennyit tanítjuk a gyerekeinket. A tanulási stílusokban én azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy legyünk jó példa a gyerekek előtt, mutassuk meg, hogy mi szeretünk tanulni. Ennél jobb példa nem lehet a szülő részéről.
1: A legjobb végszó. Köszönöm szépen, és a jó sztorit is a végére.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Jó reggelt minden kedves hallgatónknak. Mai témánk, milyen örökséget hagysz az utódaidra? Mit adsz át a következő nemzedéknek? Kora reggel a 2 Timóteus első fejezetéből olvastunk. Az 5-től a 8. versig fogom most felolvasni. Eszembe jutott a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loízban, és anyádban, Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Amiért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Istennel kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétele által. Mert nem félelem szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak szellemét. Ne szígyeld hát a mi úrunk bizonyságtételét. Ahogy ezeket a verseket hallottam, az jutott az eszembe, hogy milyen sok múlhatott Timóteusz nagymamája és édesanyja hitén, hogy Timóteusz apostollá vált, hogy odaállt Isten szolgálatába a helyére. Ezek az asszonyok átadták a hitüket a következő nemzedéknek. Átadták mindazt, amit tanultak Pál apostoltól és a körülöttük járó testvérektől, átadták a hitüket, átadták a tapasztalataikat, és Timóteusz pedig mindezt megtanulta, befogadta, és az Úr apostolává vált, aki még több embernek adta át mindezt. Ahogy léteznek fizikai törvények, úgy vannak szellemi törvények is. Ahogyan a 2 Mózes 20:5-6-ban is megvan írva, ilyen az egyik. Én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ezer nemzedéken át tovább adhatjuk Isten áldását. Isten nem a félelem szellemét adta nekünk. Nem kell a környezetünk hatása, befolyása alatt élnünk, hanem gerjesszük fel magunkban az Istentől kapott hitet. Hittel, bátran tegyünk bizonyságot. Legyünk mi hatással a környezetünkre, erővel, szeretettel mutassuk be a Krisztust. Ez a szellemi törvényszerűség nem csak a test szerinti leszármazottainkra vonatkozik. Timóteusról sem tudjuk azt, hogy vajon születtek-e gyerekei, de szellemi gyermekei sokan voltak. Pál apostol is beleöntötte az életét mások életébe, ahogyan például Timóteuszéba is. Lehet, hogy nem mindegyikünknek vannak gyermekei, de élnek körülöttünk korban vagy hitben fiatalabbak, akiknek átadhatjuk a hitünket. Így ők már jókora előnnyel indulhatnak a Krisztusban való életben. Hisz mi már sok mindent megértettünk, megharcoltunk és átvettünk Istentől ő előttük. Amit nekik csak át kell venni tőlünk, sokkal tovább fognak jutni nálunk. Felelősek vagyunk a következő nemzedékért. Ezért bátorítani szeretnélek benneteket, hogy vállaljátok fel ezt a felelősséget a körülöttetek élő emberekért, a környezetetekben élő fiatalabbakért, akár hitben fiatalabbak, akár fizikailag, testben fiatalabbak. Vállaljátok fel ezt a felelősséget, és éljetek meg ő előttük a Krisztust, és tegyetek bizonyságot a Krisztusról, aki bennetek él, ezzel a hittel, hogy tovább tudjuk ezt adni, amit kaptunk. Imádkozzunk! Mennyi édesatyám, hálás vagyok neked azért, hogy te ilyen hatalmas ígéretekkel áldottál meg bennünket, hogy érvényes ránk az a te törvényszerűséged, miszerint ezer íziglen megáldod azokat, akik téged követnek, szeretnek és megtartják a parancsaidat. Uram, munkálkodj bennünk, hogy valóban ennek a tudatában éljük az életünket, hogy fontos az, hogy hogyan élünk, mit teszünk, mit cselekszünk és mit mondunk. Hogy fontos az, hogy azok, akik körülöttünk élnek, látják az életünket, akikkel beszélünk, akiknek bizonyságot teszünk, hogy hatással vagyunk rájuk, hatással vagyunk rajtunk keresztül az egész társadalomra. És egyszerűen kérlek téged, édesatyám, hogy jöjj és szólj bele az embereknek az életébe, a te népednek az életébe, hogy támadjanak atyák, anyák a gyülekezetekben, emberek, akik felvállalják ezt a felelősséget. És Uram, én is mondom a többi testvéremmel együtt, hogy Uram, itt vagyok én, küldj el engem. Jézus nevében. Amen.
3: Szól a Biblia.
5: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból. A Rádió Sansz műsorán.
6: Zsidókhoz írt levél, 5. rész. Mert minden főpap emberek közül választva, emberekért rendeltetett, az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, a tévejgőkkel, mivel maga is körül van véve gyarlósággal. És ezért köteles, miképpen a népért, ugyanúgy önmagáért is áldozni a bűnökért. És senki sem veszi magának ezt a tisztességet, hanem akit Isten hív el, amiképpen Áront is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen máshol is azt mondja, te örökké való pap vagy Melkizedek rendje szerint. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltozás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért. Bár fiú, megtanulta az engedelmességet mindabból, amiket szenvedett. És tökéletességre jutva, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek, neveztetve az Istentől Melkizedek rendje szerint való főpapnak. Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallása. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene már lennetek, mégis ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mert kiskorú. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mi voltjuknál fogva, gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtevése.
7: Pál Zsidókhoz írt levelének 5. része hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
5: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez volt.
3: Ez volt. a reggeli kávé mellé.
8: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt minden kedves hallgatónknak. Mai témánk: milyen örökséget hagysz az utódaidra? Mit adsz át a következő nemzedéknek? Kora reggel a 2 Timóteus első fejezetéből olvastunk. Az 5-től a 8. versig fogom most felolvasni. Eszembe jutott a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Amiért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Istennel kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétele által. Mert nem félelem szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek, józanságnak szellemét. Ne szígyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét. Ahogy ezeket a verseket hallottam, az jutott az eszembe, hogy milyen sok múlhatott Timóteusz nagymamája és édesanyja hitén, hogy Timóteusz apostollá vált, hogy odaállt Isten szolgálatába a helyére. Ezek az asszonyok átadták a hitüket a következő nemzedéknek. Átadták mindazt, amit tanultak Pál apostoltól és a körülöttük járó testvérektől, átadták a hitüket, átadták a tapasztalataikat, és Timóteusz pedig mindezt megtanulta, befogadta, és az Úr apostolává vált, aki még több embernek adta át mindezt. Ahogy léteznek fizikai törvények, úgy vannak szellemi törvények is. Ahogyan a 2 Mózes 20:5-6-ban is megvan írva, ilyen az egyik: én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ezer nemzedéken át tovább adhatjuk Isten áldását. Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, nem kell a környezetünk hatása, befolyása alatt élnünk, hanem gerjesszük fel magunkban az Istentől kapott hitet. Hittel, bátran tegyünk bizonyságot. Legyünk mi hatással a környezetünkre, erővel, szeretettel mutassuk be a Krisztust. Ez a szellemi törvényszerűség nem csak a test szerinti leszármazottainkra vonatkozik. Timóteusról sem tudjuk azt, hogy vajon születtek-e gyerekei, de szellemi gyermekei sokan voltak. Pál apostol is beleöntötte az életét mások életébe, ahogyan például Timóteuszéba is. Lehet, hogy nem mindegyikünknek vannak gyermekei, de élnek körülöttünk korban vagy hitben fiatalabbak, akiknek átadhatjuk a hitünket. Így ők már jókora előnnyel indulhatnak a Krisztusban való életben. Hisz mi már sok mindent megértettünk, megharcoltunk és átvettünk Istentől ő előttük, amit nekik csak át kell venni tőlünk. Sokkal tovább fognak jutni nálunk. Felelősek vagyunk a következő nemzedékért. Ezért bátorítani szeretnélek benneteket, hogy vállaljátok fel ezt a felelősséget a körülöttetek élő emberekért, a környezetetekben élő fiatalabbakért, akár hitben fiatalabbak, akár fizikailag, testben fiatalabbak. Vállaljátok fel ezt a felelősséget, és éljetek meg ő előttük a Krisztust, és tegyetek bizonyságot a Krisztusról, aki bennetek él, ezzel a hittel, hogy tovább tudjuk ezt adni, amit kaptunk. Imádkozzunk! Mennyi édesatyám, hálás vagyok neked azért, hogy te ilyen hatalmas ígéretekkel áldottál meg bennünket, hogy érvényes ránk az a te törvényszerűséged, miszerint ezer íziglen megáldod azokat, akik téged követnek, szeretnek és megtartják a parancsaidat. Uram, munkálkodj bennünk, hogy valóban ennek a tudatában éljük az életünket, hogy fontos az, hogy hogyan élünk, mit teszünk, mit cselekszünk és mit mondunk. Hogy fontos az, hogy azok, akik körülöttünk élnek, látják az életünket, akikkel beszélünk, akiknek bizonyságot teszünk, hogy hatással vagyunk rájuk, hatással vagyunk rajtunk keresztül az egész társadalomra. És egyszerűen kérlek téged, édesatyám, hogy jöjj és szólj bele az embereknek az életébe, a te népednek az életébe, hogy támadjanak atyák, anyák a gyülekezetekben, emberek, akik felvállalják ezt a felelősséget. És Uram, én is mondom a többi testvéremmel együtt, hogy Uram, itt vagyok én, küldj el engem. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 6. rész. Azért elhagyva a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, és ne rakosgassuk le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, az Istenben való hitnek, a bemerítkezések tanításának, a kezek rátevésének, a holtak föltámadásának és az örökítéletnek. És ezt megcselekedjük, ha az Isten megengedi. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítattak már, megízlelve a mennyei ajándékot és részeseivé lettek a Szent Szellemnek, és megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak az erőit, elestek, hogy ismét megújuljanak a megtérésre. Mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek fiát, és meggyalázzák őt. Mert a föld, amely beissza a gyakorta ráhulló esőt, és hasznos füvet terem azoknak, akikért művelik, áldás nyer Istentől, amely pedig tövist és bojtorján terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége megégetés. De ti felőletek, szerelmeseim, ezeknél jobb és üdvösségesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, még ha így szólunk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzen a ti cselekedeteitekről, és a szeretetről, amelyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. Kívánjuk pedig, hogy közületek ki-ki ugyanazon buzgóságot tanítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégig, hogy ne legyetek restek, hanem követői legyetek azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és azt mondta, bizony megáldva megáldalak téged, és megsokasítva megsokasítalak téged. És így békességes tűrő lévén el is nyerte az ígéretet. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengés vége megerősítésül az eskü, amiért az Isten kiválóbban meg akarva mutatni az ígéret örököseinek, az ő végzése változhatatlan mi voltát, közbelépett esküvéssel, hogy két változtathatatlan tény által, amelyeket ha megnézünk, akkor látjuk, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, ami a lelkünknek mint egy bátor és erős horgonya, ami bejebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitól bement értünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkizedek rendje szerint.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 7. rész. Mert ez a Melkizedek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozva őt megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenéből, aki elsőképpen magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való. Sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. De hasonlóvá tétetve az Isten fiához, pap marad mindörökké. Nézzétek meg pedig, mi nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám a pátriárka. Bár azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik a papságot, parancsolatuk van, hogy a törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő testvéreitől. Jó lehet, ők is az Ábrahám ágyékából származtak. De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, Ábrahámtól tizedet vett, és az ígéretek birtokosát ő áldotta meg. Pedig minden ellenmondás nélkül való az, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki minden bizonyság szerint örökké él. És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tizedvétetett Lévitől is a tizedszedőtől. Mert ő még az atya ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melkizedek. Ha tehát a levita papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, mi szükség tovább is mondogatnunk, hogy más pap támadjon a Melkizedek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint. Mert a papság megváltozásával szükségképpen a törvény is megváltozik. Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki se szolgált az oltár körül. Mert nyilvánvaló, hogy a mi urunk Júdából támadt, amely nemzetségre nézve semmit sem szólt Mózes a papságról. És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkizedek hasonlósága szerint áll elő más pap, aki nem testi parancsolatok törvénye szerint, hanem enyészhetetlen élet ereje szerint lett. Mert ez a bizonyságtevés, te pap vagy örökké a Melkizedek rendje szerint. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivel hogy erőtlen és haszontalan. Mivel a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. És amennyiben nem eskü nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká, de ez esküvel, azáltal, aki ezt mondta neki, megesküdött az Úr és nem bánja meg, te pap vagy örökké a Melkizedek rendje szerint. Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. Amazok jól lehet többen lettek papokká, mert a halál miatt nem maradhattak meg. De ennek, mivel hogy örökké megmarad, a papsága változtathatatlan. Ezért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindig él, hogy esedezzen értük. Mert ilyen főpap érintett és illetett minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lett. Akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga magát megáldozva. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök, tökéletes fiú.
0: Pál zsidókhoz írt levelének 7. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 8. rész. Látjátok, nekünk ilyen főpapunk van. Ez a lényege annak, amit eddig mondtunk. Igen, Jézus a mennyben a fenséges Isten trónjának jobb oldalán ül, és főpapként szolgál a mennyei szentek szentjében. De nem az emberek által épített, hanem az igazi, vagyis a mennyei sátorban, amelyet az Úr épített. Minden főpapnak az a dolga, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen Isten elé. A mi főpapunk Jézus sem kivétel. De ha még mindig földön élő ember lenne, nem is lehetne pap, hiszen már megvannak azok, akik a törvény szerint ajándékokat mutassanak be. Az a szolgálat azonban, amit a földi papok végeznek, csak másolata és árnyéka a valódi mennyei dolgoknak. Ez abból is látható, hogy mikor Mózes a szent sátor fölállításához készült, Isten így figyelmeztette. Vigyázz, hogy mindent annak a mintájára készíts, amit a hegyen mutattam neked. Az a szolgálat, amit Isten Jézusra bízott, sokkal magasabb rendű, mint a földi papoké. Ugyanígy az új szövetség, amelyet Jézus hozott létre, sokkal magasabb rendű, mint a régi szövetség, mert sokkal jobb ígéretekre épült. Ha a régi szövetség tökéletes lett volna, nem lett volna szükség helyette másikra. De Isten nem volt megelégedve, ezért így szólt népéhez: eljön az idő, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael népével és Júda népével. De ez az új nem olyan lesz, mint az a régi, amit őseikkel kötöttem azon a napon, amikor kézenfogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel nem maradtak hűségesek ahhoz a régi szövetséghez, én is elfordultam tőlük, mondja az Úr. Azok után, a napok után majd új szövetséget kötök Izrael népével, mondja az Úr, és az ilyen lesz. Törvényeimet beírom az értelmükbe, és a szívükbe vésem. Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Nem lesz többé szükség rá, hogy valaki a testvérét vagy társát tanítsa. Nem fogja ezt mondani neki: ismerd meg az Urat, mert mind ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbakig. Mert megbocsátom a gonoszságaikat, és bűneikre többé nem gondolok vissza. Isten újnak nevezte ezt a szövetséget, ami azt jelenti, hogy a régi szövetség már nem használható. Ami pedig régi és használhatatlan, az hamarosan el is fog tűnni.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének 8. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: You know, when a generation starts singing hallelujah together, that's really powerful, you know what I'm saying? You know, we talk about spiritual warfare and the devil and all that sort of stuff, but you know, when we sing together, we can change nations, can't we?
1: Neked szól.
2: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
3: Dinner.
4: Finom volt a vacsora.
3: So what I'll do tonight, just to keep you awake, is I'll throw some heresy in here and there.
4: Csak azért, hogy ébren tartsalak titeket, néhány eretnekséget is így közé szórok.
3: Just to test your theology, to see if you're awake.
4: Csak hogy megpróbáljuk a teológiátokat, meg hogy ébren vagytok-e.
3: And then Nigel will come and correct it.
4: Majd Nigel jön és kijavít.
3: So I want to look at the whole realm of business and money.
4: Tehát most az üzlet és a pénz témáját szeretném átnézni.
3: You're familiar in missions with the term 10/40 window?
4: Ismeritek a 10/40-es ablak kifejezést misszióból?
3: Longitude and latitude, it's a window of the world where there's more unreached people groups than anywhere else.
4: Tehát hosszúság, szélesség, ahol a világ eléretlen népcsoportjai vannak.
3: Then the second window is what we call the 4/14 window.
4: És akkor a második ablak az a 4/14-es ablak.
3: And I think I talked about that here the last time I was here.
4: És azt hiszem, hogy beszéltem erről legutóbb, mikor itt voltam.
3: You all remember that, right?
4: Emlékeztek rá, ugye?
3: But it has to do with most people get saved between the years of 4 and 14.
4: Ami arról szól, hogy a legtöbb ember 4 és 14 éves kora között tér meg.
3: That's true worldwide.
4: És ez világszerte igaz.
3: So children should not be neglected in our strategy to reach the lost or mission
4: work. Úgyhogy nem szabad mellőznünk a gyerekeket, amikor a stratégiánkat dolgozzuk ki, hogy az elveszetteket elérjük.
3: So there's another window that we call the 9/5 window.
4: Van egy másik ablak is, amit a 9/5-ös ablaknak nevezünk.
3: And that has to do with the hours that you work.
4: Ez pedig a munkaidő ablaka.
3: I don't know what time you start work in Hungary.
4: Nem tudom, hogy itt Magyarországon hánykor kezdtek dolgozni. Korán kezdtek?
3: Pali starts at 5, I know that.
4: Pali 5-kor kezd.
3: He goes to bed at 2 and gets up at 5.
4: Kettőkor lefekszik, 5-kor fel kell.
3: But whatever hours you work, during those hours, you have the best opportunity to touch the lives of people that don't know Jesus.
4: De bármikor is kezded a munkádat, az idő egy nagyszerű alkalom arra, hogy elérj olyan embereket, akik nem ismerik Jézust.
3: So I'm not saying that you should be repeating the gospel to everybody all the time.
4: És én nem azt mondom, hogy az evangéliumot kell szajkóznotok állandóan mindenkinek.
3: I think that Christian workers should be the best workers that any business has.
4: Hanem úgy vélem, hogy a keresztény dolgozó kell legyen a legjobb dolgozó egy üzletben.
3: But it's an opportunity to love people and serve them.
4: De ez egy lehetőség, hogy szeressük az embereket, szolgáljunk feléjük.
3: Your co-workers will have times when they will be vulnerable because of their own needs or situations. You get to minister to them.
4: És lesz olyan időszak, amikor a kollégáitok érzékenyebbek és nyitottabbak, mert éppen egy sebezhetőbb időszakon mennek át, és akkor szolgálni tudsz feléjük.
3: In America, at least, we have this separation between the sacred and the secular.
4: Amerikában elkülönítjük a megszenteltet a világitól.
3: So, money is not considered spiritual.
4: A pénzt nem tekintik szelleminek.
3: I think money is very spiritual.
4: Szerintem a pénz nagyon is szellemi.
3: Martin Luther actually said that we have 3 conversions.
4: Luther Márton azt mondta, hogy tulajdonképpen 3 megtérése van az embernek.
3: The heart,
4: a szív,
3: the head,
4: a fej,
3: and the pocketbook.
4: És a pénztárca.
3: So our attitude towards money is important.
4: De hát a pénzhez való hozzáállásunk nagyon fontos.
3: And the church's attitude towards business in general is important.
4: És az egyház hozzáállása az üzleti élethez, a vállalkozásokhoz fontos, általánosságban véve.
3: I know there are dangers
4: Tudom, hogy vannak veszélyek.
3: And I know that the love of money is a root of all kinds of evil.
4: És tudom, hogy a pénz szeretete mindenféle gonoszságnak a gyökere.
3: At the same time, I can tell a lot about you by the way you handle your money.
4: Ugyanakkor nagyon sok mindent elmondhatok rólatok arról, hogy hogyan bántok a pénzzel. Tehát ha látom, hogyan bántok a pénzzel.
3: Jesus said that how would anybody give us true riches if we can't handle unrighteous mammon or money?
5: Our own.
3: Yeah, money.
4: Tehát a Jézus azt mondta, hogy hogy adna bárki is nekünk igazi kincseket, hogyha nem tudunk bánni a saját pénzünkkel.
3: So our personal attitude towards money and the church's attitude towards money and towards business is important.
4: Tehát a mi személyes hozzáállásunk a pénzhez és az egyház hozzáállása a pénzhez és az üzleti dolgokhoz fontos.
3: So I know in the church many countries the idea is there that business and ministry are incompatible.
4: Nagyon sok országban, a gyülekezetekben az a vélemény, hogy a szolgálat és az üzlet nem kompatibilis egymással.
3: I was in India teaching at a Bible school.
4: Yeah. Indiában tanítottam egy bibliaiskolában.
3: It happened to be a pastor's day.
4: Ez éppen egy pásztornap volt.
3: And I was talking a little bit about business.
4: És beszéltem egy kicsit az üzletről.
3: And I was talking about how the Apostle Paul operated a tent making business.
4: És beszéltem arról, hogy Pál apostol hogyan működtetett egy sátorkészítő vállalkozást.
3: And, all of a sudden a group of women interrupted me and began to talk to the interpreter.
4: És váratlanul egy asszonycsoport közbevágott és elkezdtek beszélni a tolmácshoz.
3: And they were very angry.
4: És nagyon dühösek voltak.
3: Because the understanding is that when you're called to full-time ministry, you live by faith, which means that you shouldn't work, you should just live off of donations.
4: Mert a felfogás az, hogy ha teljes idejű szolgálatra vagy elhívva, akkor nem dolgozol, hanem hitből élsz és a támogatásoktól függesz.
3: They felt that I was undermining their call.
4: És úgy érezték, hogy én lenézem az ő elhívásukat, lekicsinylem az elhívásukat.
3: Never mind that Paul was a great apostle and operated a business. I guess that was secondary. Never mind the fact that Paul had a business and he was an apostle.
4: Tehát, és akkor nem is beszélve arról, hogy Pálnak ott volt a vállalkozása, közben egy nagy apostol volt.
3: So I just think that this line between the sacred and the secular, between church and ministry and business needs to be not quite as clearly separated.
4: Szóval én úgy vélem, hogy ez az elválasztó vonal a megszentelt és a világi, a szolgálat, a gyülekezet és az üzlet között nem kellene annyira határozott vonal legyen.
3: I've heard preachers talk about the fact that Peter went fishing again after he was a disciple, is that that's when Peter backslid.
4: Én hallottam prédikátorokat arról beszélni, hogy Péter visszament a halászáshoz, és hogy ez volt az, amikor ő visszaesett.
3: So instead of just following on with Jesus, he went back to his old way of life, which...
4: Mert a felfogás az, hogy ha teljes idejű szolgálatra vagy elhívva, akkor nem dolgozol, hanem hitből élsz, és a támogatásoktól függesz.
3: They felt that I was undermining their call.
4: És úgy érezték, hogy én lenézem az ő elhívásukat, lekicsinylem az elhívásukat.
3: Never mind that Paul was a great apostle and operated a business. I guess that was secondary. Never mind the fact that Paul had a business and he was an apostle.
4: Tehát, és akkor nem is beszélve arról, hogy Pálnak ott volt a vállalkozása, közben egy nagy apostol volt.
3: So I just think that this line between the sacred and the secular, between church and ministry and business needs to be not quite as clearly separated.
4: Szóval én úgy vélem, hogy ez az elválasztó vonal a megszentelt és a világi, a szolgálat, a gyülekezet és az üzlet között nem kellene annyira határozott vonal legyen.
3: I've heard preachers talk about the fact that Peter went fishing again after he was a disciple, is that that's when Peter backslid.
4: Én hallottam prédikátorokat arról beszélni, hogy Péter visszament a halászáshoz, és hogy ez volt az, amikor ő visszaesett.
3: So instead of just following on with Jesus, he went back.

0: secular between church and ministry and business needs to be not quite as clearly separated.
1: Szóval én úgy vélem, hogy ez az elválasztó vonal a megszentelt és a világi, a szolgálat, a gyülekezet és az üzlet között nem kellene annyira határozott vonal legyen.
0: I've heard preachers talk about the fact that Peter went fishing again after he was a disciple, is that that's when Peter backslid.
1: Én hallottam prédikátorokat arról beszélni, hogy Péter visszament a halászáshoz, és hogy ez volt az, amikor ő visszaesett.
0: So instead of just following on with Jesus, he went back to his old way of life, which was making a living by fishing.
1: Hogy ahelyett, hogy csak követte volna Jézust, visszament a régi életstílusához, és halászemberként.
0: I'm not sure the text really says that.
1: Szerintem a szövegből nem ez derül ki.
0: So I think some of his disciples, they did leave their father's boat and follow Jesus, I understand that.
1: Tehát a tanítványai közül néhányan igen, elhagyták az atyuk hajóját és követték Jézust, ezt értem.
0: But you know, Jesus was a craftsman and he found the marketplace an easy place. It was familiar territory to him.
1: De Jézus is, ha úgy veszük, kézműves volt, és ő számára az üzleti világ, meg egyáltalán így a munkavilága, az könnyű szolgálati terület volt.
0: He didn't recruit his disciples from the rabbinical schools, he recruited them from the marketplace.
1: Ő nem a rabbinikus iskolákból gyűjtötte össze a tanítványait, hanem a munkapiacról.
0: None of the 12 were synagogue leaders or Jewish leaders at all.
1: A 12 közül egyik sem volt zsinagóga vezető, vagy egyáltalán bármilyen zsidó vezető.
0: And Paul the apostle, who joined later, was a Pharisee, but he also was a businessman.
1: És Pál apostol, aki ugye később csatlakozott, ő farizeus volt, de ugyanakkor üzletember is volt.
0: But I don't see Jesus, let me back up a minute. Sometimes pastors are threatened by businessmen. They're intimidated by businessmen.
1: Időnként a pásztorok tartanak az üzletemberektől, tehát úgy megfélemlenek tőlük.
0: In Jesus we see somebody who was very comfortable with business people.
1: De Jézusban olyas valakit látunk, aki nem érezte magát feszélyezve üzletemberek környezetében.
0: He was born in a business place.
1: Igazából ő egy vállalkozásba született bele.
0: Stable of an inn. He was
1: born. Tehát, hogy egy istállóban született, egy fogadó istállójában született.
0: His first visitors were employers and business owners rather than religious leaders.
1: Az első látogatói munkások, illetve vállalkozók voltak a vallásos vezetők helyett.
0: He grew up in the family business.
1: A családi vállalkozásban nőtt fel.
0: He was a carpenter.
1: Ő egy ács volt.
0: Even the people in his town knew him as a carpenter rather than as a religious person.
1: És a városában lakók is ácsként ismerték őt, ahelyett, hogy vallásos vezetőként ismerték volna.
0: They had a hard time seeing him as a religious leader.
1: Tulajdonképpen nagyon nehezükre esett őt vallásos vezetőnek tekinteni.
0: Isn't this Joseph's son, the guy that made our kitchen table for us?
1: Nem, ez nem József fia, aki a konyhai asztalt készítette számunkra.
0: So imagine going to hear Jesus preach.
1: Szóval képzeljétek el, hogy oda mentek, hogy hallgassátok Jézusnak.
0: That's the guy that made our table, Dad.
1: Ez az ember készítette az asztalunkat.
0: So for 20 years before ministry, Jesus was a carpenter.
1: Tehát a szolgálata előtt 20 évig Jézus ács volt.
0: So ministry was his second occupation.
1: Tehát a szolgálat az a másodlagos kötelessége volt.
0: My son wanted to go into ministry and he was looking at Bible schools and seminaries.
1: A fiam szeretett volna teljes idejű szolgálatba menni és bibliaiskolákat, teológiai iskolákat nézegetett.
0: I said, you know, you can do that, but I would encourage you to go get a business degree, learn some things in business, and then consider ministry later.
1: És én bátorítottam őt arra, hogy az rendben van, hogy mehet bibliaiskolába, teológiára, de hogy előtte jó lenne, hogyha egy valamilyen üzleti területen diplomát szerezne, hogy átlássa, megértse, hogy működik az üzleti világ.
0: Do you think Jesus enjoyed making money when he made tables?
1: Szerintetek,

0: Jézus élvezte a pénzszerzést, miközben asztalokat készített?
1: He did it for profit. It's okay. He made tables for a profit. It was
0: tehát
1: okay.
0: Ő nyereségért készítette az asztalokat.
1: And even when he began to preach, he spent time talking about money, talking about business, and spent time with business leaders.
0: És amikor elkezdett tanítani, akkor is időt töltött vállalkozókkal, sokat beszélt a pénzről, az üzletről.
1: And a lot of his parables came out of business or farming illustrations.
0: És nagyon sok példázata vagy az üzleti világból, vagy pedig a gazdálkodásból származott.
1: I personally think that the idea that business should be avoided and that money is evil is not a biblical idea.
0: Véleményem szerint az az ötlet, hogy a pénz az gonosz és az üzleti világot kerülni kell, az nem egy bibliai nézet.
1: And sometimes where the church embraces that money is evil, praying is spiritual, money is evil, it actually prevents the church from gaining the resources that it needs to do the mission work that Jesus called us to do.
0: És vannak olyan gyülekezetek, ahol ezt az elvet vallják, hogy az ima az jó dolog, a pénz az gonosz. Ott tulajdonképpen saját maguk akadályozzák meg azt, hogy előteremtsék azokat a forrásokat, amivel betölthetnék azt a küldetést, amit kaptak.
1: And the Bible says that it's God that gives us power to create wealth.
0: És a Biblia azt mondja, hogy Isten adja meg nekünk az erőt, hogy gazdagságot hozzunk létre.
1: So, it's a God-given gift.
0: Tehát ez egy Isten adta ajándék.
1: And obviously, if it's personal ambition and if it can be done wrongly, I'm not denying any of those things.
0: És nyilvánvaló, hogyha személyes nyereségről szól a dolog, és rossz dolgokról, tehát hogy az egésznek az eltorzulásáról, akkor nem tagadom, hogy valóban vannak gondok.
1: One of the funny things that's happened in our country is that the prophets are calling for a supernatural transference of wealth.
2: The prophets?
1: The prophets.
2: For a supernatural?
1: Transference of wealth.
0: Tehát érdekes megfigyelni azt, hogy Amerikában a proféták mostanában egységesen a gazdagság természet feletti átruházásáról beszélnek.
1: Now, I believe God can do that. I hope he does.
0: Én hiszem azt, hogy Isten meg tudja tenni ezt, remélem, hogy megteszi.
1: A lot of charismatic Christians are waiting around for money to start falling from the sky.
0: Nagyon sok karizmatikus vezető arra vár, hogy a pénz az égből szálljon alá.
1: Nigel and I would both like some.
0: Nigel és én is így állnánk.
1: But in the Bible, both testaments, it talks about God. We make a living by the work of our hands, and work is not seen as bad. It's good.
0: De a Bibliában mind az Ó, mind az Új Szövetségben arról beszél, hogy a pénzt az a két kezünk munkájának a szerzeménye, és a munka jó dolog, nem rossz dolog.
1: God is a creator.
0: Isten teremtő Isten.
1: Things that we see started with ideas in his mind.
0: A látható dolgok, tehát amiket látunk, azok ötletként kezdődtek.
1: And he puts that creative ability inside of us.
0: És ezt a kreatív képességet belénk helyezi.
1: And for us to act like we're too spiritual to do something with what he gave us, I think it's just unrealistic.
0: És szerintem nem realista elvárás az, hogy úgy tegyünk, mint hogyha nem tudnánk mit kezdeni azzal, amit belénk helyezett, és csak várnánk, hogy történjenek dolgok.
1: So, Jesus was obviously comfortable with business people.
0: Szóval nyilvánvalóan Jézus jól érezte magát, nem érezte magát feszélyezve az üzletemberek között.
1: He was invited to some parties that were thrown by some wealthy people.
0: Meghívták jó néhány olyan buliba, amit a gazdag üzletemberek szerveztek.
1: And he went.
0: És elment.
1: He accepted the invitation.
0: Elfogadta a meghívást.
1: Even the early church used the marketplace to make disciples.
0: Tehát még a korai gyülekezetek is használták a munkapiacot arra, hogy tanítványokat képezzenek.
1: Lydia, Paul's first convert in Philippi, was a wealthy wholesaler of fabric.
0: Lydia, Pál apostol első tanítványa Filippiben egy bíborárus asszony volt. Tehát egy kereskedő.
1: And Dorcas was also a garment manufacturer.
0: Dorcas egy varrónő volt.
1: Aquila and Priscilla were business people and apostles.
0: Aquila és Priscilla üzletemberek és apostolok is voltak.
1: And the Ethiopian eunuch that Philip witnessed to was like in charge of the treasury of Queen Candace.
0: Az etióp eunuk, akivel Fülöp beszélt, ő a király kincstárának az őrizője volt.
1: Then there was Erastus, who was the city treasurer in Rome.
0: Aztán ott van Erastus, aki Rómában volt a város kincstárnoka.
1: And Luke, of course, who's a medical doctor, wrote the parts of the Bible.
0: Persze ott van Lukács, aki orvos volt, és a Biblia részeit írta.
1: So nowhere, we have the warnings of the love of money, but nowhere is money and business in the scripture cast in a negative, unspiritual light.
0: Tehát a Bibliában igen, ott vannak a figyelmeztetések a pénz szeretetével kapcsolatban, de sehol sem olvassuk azt, hogy a pénz és a gazdagság, a munka az rossz dolog lenne.
1: So actually, in our church for years, I would encourage people to let God speak to some of them about an idea to start a business.
0: Én évekig bátorítottam a gyülekezetemben az embereket, hogy hagyják, hogy Isten adjon nekik ötletet, hogy vállalkozást kezdjenek el.
1: Not necessarily to get rich.
0: Nem feltétlenül azért, hogy meggazdagodjanak.
1: Although I believe God does provide for his work through Christian businessmen.
0: Habár én úgy vélem, hogy Isten igenis elő tudja teremteni a pénzt a munkája számára, keresztény üzletembereken keresztül.
1: But through a business you can employ people which could bless other families that need income or need work.
0: De egy vállalkozásba fel tudsz venni más embereket, akiknek bevételre van szükségük, meg tudsz áldani ezáltal másokat.
1: You can end up pastoring the employees.
0: Előfordulhat, hogy a munkásaidat pásztorolod.
1: The same could happen if you were in a management or a supervisory position in a corporation where you had employees that worked for you.
0: Ugyanaz történhet, hogyha menedzseri pozícióban vagy igazgatói pozícióban vagy egy nagy vállalatnál és az alattad dolgozók felé szolgálsz.
1: So there are dangers involved, I acknowledge that, but I also think the business realm is one that we should not be afraid of.
0: Tehát elismerem, hogy vannak veszélyek, de nem szabad félnünk az üzleti világtól.
1: The best elders I had when I was pastoring were businessmen.
0: Amikor pásztor voltam, a legjobb gyülekezeti vezetőim üzletemberek voltak.
1: And Cheryl and I for years did a number of different things in business.
0: Éveken át Cheryl és én különböző vállalkozásokban vettünk részt.
1: We operated a bed and breakfast inn.
0: Egy ideig egy kis panziót működtettünk.
1: I should say she operated a bed and breakfast
0: inn. Pontosítanék, Cheryl működtette.
1: I kept the books and I did the internet work, but she did everything else.
0: Én végeztem a könyvelés meg az internetes munkát, de minden egyebet ő végzett.
1: Right now I'm thinking about getting back into farming.
0: És mostanában azon gondolkodok, hogy visszatérek a farmhoz.
1: I would just like to grow corn and have some cattle again.
0: Szeretnék kukoricát termeszteni, meg szarvasmarhát tenyészteni.
1: Okay, I'll let Cheryl talk a little bit about her.
0: Hagyom, hogy Cheryl beszéljen egy kicsit.
3: Thanks for letting me share.
0: Köszönöm, hogy én is megoszthatom veletek.
3: Some of the things I'm going to share are actually kind of a repeat of what Barry shared.
0: Néhány dolog, amit mondani fogok, tulajdonképpen ismétlése annak, amit Barry mondott.
3: And it'll be very short, a couple points.
0: Rövid leszek, csak néhány pont.
3: First of all, business was it's more than a way to just make money.
0: Először is a vállalkozás az több, mint a pénz csinálás lehetősége.
3: It's a way to serve others.
0: Nem, ezáltal szolgálni tudunk mások felé.
3: A way to employ others.
0: Ezáltal alkalmazni tudunk embereket.
3: And a way to give more.
0: És egy lehetőség arra, hogy többet adjunk.
3: Most of all, it gives us opportunities to share our faith.
0: És leginkább arra ad lehetőséget, hogy megosszuk a hitünket másokkal.
3: And also to demonstrate our faith.
0: És hogy kinyilvánítsuk vagy megmutassuk a hitünket.
3: By the way, we've run the business with integrity and passion for excellence.
0: Azáltal, ahogy vezetjük a vállalkozásunkat tisztességgel és szenvedéllyel.
3: Putting the customer first.
0: Úgy, hogy az ügyfelet helyezzük első helyre.
3: Treating them with kindness and love.
0: Kedvesen és szeretettel bánunk velük.
3: And almost all non-Christians are in the marketplace.
0: A másik dolog, majdnem minden nem keresztény ember ott van a munkapiacon.
3: It also a lot of denominational divisions are less destructive in the marketplace.
0: A másik dolog az, hogy nagyon sok felekezetközi különbség kevésbé romboló egy munkahelyen.
3: We need to approach the marketplace ministry as a way to leverage all of the God-given spiritual gifts.
0: Tehát a munkapiacot úgy kell megközelítsük, hogy ott kihasználhatunk minden Isten által kapott szellemi ajándékot.
3: It's not one size fits all.
0: És ez nem egy sablon méret.
3: That can only produce self-condemnation and ineffectiveness for marketplace Christians.
0: Mert hogyha úgy tekintünk rá, hogy mindenkinél ugyanaz a sablon működik, akkor ez önvádlást,
3: self-condemnation and ineffectiveness.
0: Ja, és hatástalanságot okozhat.
3: Christians attempting to operate outside of their God-given spiritual gifts can be very frustrating.
0: Azok a keresztények, akik az Isten adta ajándékaikon kívül próbálnak működni, nagyon idegesítőek és zavaróak tudnak lenni.
3: It's a way to do discipleship by employing others.
0: Hát a vállalkozás az egy lehetőség a tanítványképzésre azáltal, hogy másokat alkalmazunk.
3: It gives more opportunity to connect with non-Christians and people in the public arena.
0: És több lehetőséget ad arra, hogy nem keresztényekkel kapcsolatba kerüljünk a közszférában, vagy így nyilvánosan.
3: That's basically it, but thank you for letting me share.
0: Hát alapvetően ennyi. Köszönöm.
1: She's much better to look at as a preacher than I am, I understand.
0: Egyébként ő sokkal jobb prédikátor, mint én vagyok.
1: See, if I let her preach too much, then I won't get invitations anymore. She'll get invitations.
0: Hogyha túl sokat hagyom prédikálni, akkor engem már nem fognak hívni, csak őt fogják hívni.
1: So I want to communicate to all of you, because I know you all have different kinds of jobs and work.
0: Szóval mindenkihez szeretnék szólni, mert tudom, hogy mindenkinek különböző munkahelye és foglalkozása van.
1: There is no work that is meaningless.
0: Nincs olyan munka, ami értelmetlen
1: and
0: lenne.
1: Purposeless.
0: És céltalan lenne.
1: I really mean that.
0: És én ezt tényleg így is gondolom.
1: No matter where you work or what kind of work you do, you have opportunities, there's value in it.
0: Függetlenül attól, hogy hol dolgozol és mit csinálsz, vannak értékes lehetőségek.
1: If you're faithful and love God in your work, God will bless you in that place.
0: Hogyha hűséges vagy és szereted Istent a munkádban is, akkor Isten meg fog áldani ott, ahol vagy.
1: One of my favorite books is written by Brother Lawrence on practicing the presence of God.
0: Az egyik kedvenc könyvemet Lawrence testvér írta, arról szól, hogy hogyan gyakoroljuk Isten jelenlétét.
1: He was a dishwasher.
0: Ő egy mosogató
1: but
0: volt.
1: He's inspired Christians all over the world.
0: De ő világszerte megihlette a keresztényeket.
1: So, I'm going to let Nigel come and share a little bit about some things that their church has done in businessmen in their city.
0: És most megkérem Nigelt, hogy jöjjön és ossza meg, hogy a gyülekezetükben mit csináltak így az üzleti életben.
4: Okay, hallelujah. Can I put this there?
5: Let me ask you a question.
0: Hadd kérdezzek valamit.
5: How many of you have to get up on Monday morning and go to a place of work?
0: Hányan kell hétfőn reggel felkeljenek és elmenni munkahelyre?
5: Excluding pastors. Who excluding pastors.
0: Kizárjuk a pásztorokat.
5: Who have to get up on Sunday morning.
0: Akik vasárnap reggel kell felkeljenek.
5: And go to a place of work.
0: És elmenni dolgozni.
5: Now let me ask you.
0: Akkor most kérdezzek más valamit.
5: How many of you? Okay. How many of you want to give up work?
0: Hányan szeretnétek feladni a munkát?
5: And become a pastor.
0: Hogy pásztorok legyetek.
5: Your job is safe. Your job is safe.
0: Senki nem fenyegeti a munkádat.
5: You're either too good or not good enough. You're either a great example or a really bad example.
0: Vagy nagyon jó példa, vagy Pali, vagy nagyon rossz példa.
5: I love the things that Barry has been sharing about business.
0: Nagyon tetszenek azok a dolgok, amiket Barry elmondott az üzleti életről.
5: And it's really important that what we do in our business both satisfies us and we do a good job.
0: Tehát nagyon fontos az, hogy amit teszünk az üzleti életben, az elégedettséggel töltsön el minket, ugyanakkor jó munkát végezzünk.
5: I suspect a little bit that in Europe we don't elevate pastors to the same position as they do in America.
0: Én feltételezem azt, hogy itt Európában nem emelik olyan magas pozícióra a pásztorokat, mint Amerikában.
5: So there's not so many in our churches who want to give up work and become pastors.
0: Úgyhogy nem túl sokan vannak a gyülekezeteinkben, akik feladnák a munkájukat, hogy pásztorok legyenek.
5: But there is a reality that most of us have to work every day to pay for our bread and butter.
0: De van egy igazság abban, hogy legtöbbünknek dolgozni kell azért, hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat és megéljünk.
5: You understand it. Put food on the table. For 19 years, from the age of 17 till 36, I worked for an insurance company.
0: 19 évig, 17 éves koromtól 36 éves koromig egy biztosítási cégnél dolgoztam.
5: I knew I had a call of God on my life.
0: Én tudtam, hogy Isten elhívása ott van az életemben.
5: I knew he had given me the spiritual gifts that Cheryl was talking about to be a pastor.
0: Tudtam azt, hogy Isten belém helyezte azokat a szellemi ajándékokat, amikről Cheryl beszélt, hogy pásztor legyek.
5: And I helped plant two churches and lead many different ministries in those churches.
0: És segítettem két gyülekezet plantálásban és nagyon sok szolgálat megalapításában azokban a gyülekezetekben.
5: Including the crèche when my children were small.
0: Beleértve a bölcsődét, amikor a gyerekeim kicsik voltak.
5: But I still had to get up every Monday morning and work from Monday till Friday.
0: Mégis fel kellett kelnem minden hétfőn reggel és hétfőtől péntekig dolgoznom kellett.
5: For many years I drove around England settling insurance claims.
0: Éveken át végig vezettem Angliában és biztosításokat kötöttem.
5: Paying for leaking roofs?
0: Hanem kifizetett biztosításokat fizetett ki, tehát beázott tetőkért fizettem.
5: And reimbursing for stolen televisions and stolen jewelry.
0: Vagy kártérítést fizettünk vissza ellopott tévékért, ékszerekért.
5: As a Christian, it sometimes felt like there was a pressure to evangelize.
0: Keresztényként néha úgy éreztem, hogy ott van az a nyomás, hogy evangelizáljak.
5: I don't think any of my insurance clients became Christians through my evangelism at work.
0: És nem hinném, hogy bármelyik ügyfelem is megtért volna az evangelizálásom által a munkahelyen.
5: But my desire was to be as good an insurance person as I could be day by day, and to be fair in settling their claims.
0: De az én vágyam az volt, hogy a lehető legjobb biztosítási ügynök legyek a munkámban, és igazságos legyek a kifizetésekben.
5: It's a big deal for an insurance person to be fair in settling a claim.
0: Ez nagyon nagy dolog, amikor egy biztosítási ügynök igazságos a kifizetésben, a követelésekben.
5: Even in Hungary?
0: Elbírálásában itt is?
5: Even in Hungary.
0: Ja, még itt Magyarországon is.
5: And then I was promoted to be a manager.
0: Majd ezután előléptettek menedzserré.
5: And over a period of years, I had many staff working for me.
0: És az évek alatt nagyon sok ember dolgozott alattam.
5: And my desire was to be as fair a manager to those staff as I could be.
0: És az én vágyam az volt, hogy olyan igazságos menedzser legyek a dolgozóimnak, amennyire csak lehetett.
5: Many times it felt like I was pastoring my staff, just like Cheryl said.
0: Nagyon gyakran úgy éreztem, hogy pásztorolom a dolgozóimat, mint ahogy Cheryl is mondta.
5: But of course the company would not let me talk about Jesus in that context.
0: De természetesen a cégnél nem volt szabad Jézusról beszélni abban a környezetben.
5: And so you have to gently care and look after people and impart something to them.
0: Így nagyon kedvesen kell törődni az emberekkel és megosztani velük valamit.
5: Even though you may not be using spiritual or religious words.
0: Még akkor is, hogyha nem használhatsz szellemi vagy vallásos kifejezéseket.
5: I have found over many years that people understand something of the peace of God is coming towards them even though they don't hear the words about God.
0: Az évek során én megértettem azt, hogy az emberek megéreznek valamit Isten békességéből, ami feléjük árad, még úgy is, hogyha nem hangzik el Isten.
5: When they are being dealt with fairly, honestly and justly, they know there's something different.
0: Amikor tisztességesen és igazságosan bánnak velük, akkor tudják, hogy ott valami más van.
5: Eventually, God called me to be a full-time pastor.
0: Végül Isten elhívott, hogy teljes idejű pásztor legyek.
5: Now people say to me, what's your job?
0: És ugye mostanában az emberek megkérdezik tőlem, hogy mit dolgozol?
5: People in the marketplace and in the world who are not Christians.
0: A munkapiacon levő emberek, akik nem keresztények.
5: On forms in the bank or in the insurance company or in other places of everyday business.
0: Vagy forma nyomtatványokon az élet bármelyik részében.
5: In Ireland the word pastor doesn't mean very much.
0: Írországban az a szó, hogy pásztor, nem sokat jelent.
5: Priest means a whole lot more.
0: A pap sokkal többet jelent.
5: But I don't call myself a priest.
0: De én nem hívom magam papnak.
5: So I say on my forms and when I'm talking to them, I'm a church minister.
0: Így amikor mondjuk a formanyomtatványokat töltök ki, vagy személyesen válaszolok, akkor azt mondom, hogy egy egyházi szolga vagyok.
5: And most of them go, don't talk to me.
0: A legtöbben ugyanak, ne beszélj hozzám.
5: I don't want to know.
0: Nem
5: and please don't
0: tudni.
5: Preach to me.
0: Ne prédikálj nekem.
5: Whereas when I was in insurance,
0: ezzel szemben, amikor biztosításban dolgoztam,
5: they felt something of the peace of God coming to them.
0: Megéreztek valamit Isten békességéből, ami feléjük árad belőlem.
5: And I want to say to every one of you,
0: és így most mindenkinek szeretném azt mondani,
5: whatever you're getting up to work at on Sunday morning or Monday morning or Tuesday morning,
0: bármilyen munkához kelsz fel, vasárnap reggel, vagy hétfő reggel, vagy kedd reggel.
5: Work at it in your heart as unto God.
0: Végezd úgy a munkádat, a szívedbe, mintha Istennek tennéd.
5: Be as good an employee and as fair and honest as you can be.
0: Légy olyan jó dolgozó és olyan igazságos és tisztességes, amennyire csak tudsz.
5: And people will feel the presence of God even though you're not using words.
0: És az emberek meg fogják érezni Isten jelenlétét még akkor is, hogyha nem használsz szavakat.
5: Last night with the men,
0: tegnap este a férfiakkal
5: we were talking about John chapter 14.
0: János 14-ből beszéltünk.
5: And Jesus said to his disciples,
0: és Jézus azt mondta a tanítványainak,
5: my peace I leave with you.
0: Az én békességemet adom nektek.
5: My peace I give unto you.
0: Az én békémet adom nektek.
5: We know that word peace is the shalom of God.
0: És tudjuk, hogy ez a béke szó az a shalom szó.
5: See? Shalom, shalom. And people understand, even the computer understands the shalom of God coming towards them.
0: És az emberek megértik Istennek ezt a shalom békességét, ami feléjük megy.
5: It's a demon.
0: Ja, az egy démon volt.
5: The demon of Apple. But I also want to share with you what time is it? I can't see. I'm got my glasses on. I can't see that far. Can you tell me?
0: 8:30.
5: How long do we have till? How long do we have till, Polly?
0: Polly, many days.
5: How long more do we have? Oh, 10 minutes. But not only is it about are these seven mountains about us influencing the mountains.
0: So ez a hét hegy nem csak arról szól, hogy mi hatással legyünk ezekre a hegyekre.
5: But us as a community of people being able to bless the community we live in.
0: Hanem arról is szól, hogy mi közösségként megáldjuk azt a települést, ahol élünk, azokat az embereket, akik között élünk.
5: Now as a pastor, I get very upset when people from other countries come to Ireland and tell us all the wonderful things they do and how we should do that too.
0: Én pásztorként kiszoktam akadni, amikor külföldről jönnek vendégek, pásztorok, és elmondják, hogy náluk milyen remekül végzik a dolgokat, és hogy csinálják, és nekünk is úgy kell elvégezni.
5: Especially Americans.
0: Különösen az amerikaiak.
5: And so I just want to share with you what we did in our town in Ireland.
0: Én szeretném megosztani veletek, hogy mi mit tettünk Írországban, a városunkban.
5: For a season of the church.
0: A gyülekezeti élet egy időszakában.
5: When we first planted the church in 2003.
0: Amikor 2003-ban megalapítottuk a gyülekezetet.
5: Our heart was to see the town we were in of 30,000 people. 30.
0: Okay. A szívünkben az volt, hogy az a 30,000 ember, aki ott él a városban,
5: transformed in some way.
0: Hogy meglássuk, hogy valamilyen módon megváltoznak.
5: Now understand, in Ireland, people are very suspicious of independent churches.
0: Tudni kell azt, hogy Írországban az emberek nagyon gyanakvóan tekintenek a független gyülekezetekre.
5: For most people they are cults.
0: Legtöbb ember számára szekta.
5: They understand the Catholic Church.
0: Ők értik a katolikus egyházat.
5: They understand the Protestant Church.
0: Ők értik, hogy mi az, hogy protestáns egyház.
5: Anglican, Methodist, Presbyterian.
0: Anglikán, metodista, presbiteriánus.
5: Because of our history.
0: A történelmünk miatt.
5: But they can't understand an independent, evangelical, charismatic fellowship.
0: De nem tudják felfogni, mi az, hogy független, karizmatikus, evangélikus közösség. Evangéliumi.
5: But when I came to the town to plant the church.
0: De amikor oda mentem abba a városba, hogy gyülekezetet alapítsak.
5: The ministerial of priests and Anglican ministers and Methodist ministers. Go on. invited me to their meeting and actually welcomed me to the town.
0: A lelkészek csoportja, a metodisták, anglikánusok, presbiteriánusok meghívtak engem.
5: And the Roman Catholic. And the Roman
0: Catholic. És a római katolikusok.
5: Yeah. Just in case.
0: És végső soron befogadtak a csoportjukba.
5: That was very unusual.
0: Ez nagyon szokatlan volt.
5: But the people in the town didn't understand.
0: De a város lakói nem értették.
5: And for about 7 years, we met in the hall of a local school.
0: És körülbelül 7 évig egy iskola termében gyűltünk.
5: We were about 100 people.
0: Körülbelül 100-an voltunk.
5: Many traveling into the town.
0: Nagyon sokan utaztak be a városba.
5: And many of our prayer meetings were praying for the town.
0: És nagyon sok ima alkalmunk arról szólt, hogy a városért imádkoztunk.
5: But we didn't have a big impact.
0: De nem volt túl nagy hatásunk a városra.
5: And most people didn't know we met in the school.
0: És az emberek nem tudták, hogy az iskolában gyűlünk össze.
5: And then the opportunity came to rent, to lease the old Anglican church right in the center of town on the main street.
0: Majd jött az a lehetőség, hogy kibéreljük a régi anglikán templomot a fő utcán, a központ legközepén.
5: It had been occupied for 30 years by a piano maker.
0: Körülbelül 30 évig egy zongorakészítő foglalta el azt az épületet.
5: It was hidden behind some huge big trees.
0: Néhány hatalmas fa takarta el a kilátást.
5: With a very creepy graveyard around it.
0: Egy kísérteties temetővel körülötte.
5: And so we renovated the building.
0: Szóval felújítottuk az épületet.
5: And everyone was interested in what was going on this building.
0: És hirtelen mindenki kíváncsi lett, hogy mi történik abban az épületben.
5: We cut down the trees at the front.
0: Kivágtuk a fákat az épület előtt.
5: And we opened up the building.
0: És megnyitottuk az épületet.
5: And we said to the people in the town.
0: És azt mondtuk a város lakóinak.
5: Come and use our building.
0: Gyertek, használjátok az épületünket.
5: One of the first events we had.
0: A legelső esemény, ami ott történt,
5: was to make it an art gallery for a week.
0: Az, hogy egy hétig művészeti kiállítást tartottunk.
5: From Monday morning.
0: Hétfő reggeltől.
5: Till Friday afternoon.
0: Péntek délutánig.
5: So many people came in from the town.
0: Nagyon sok ember jött be a városból.
5: And went, wow,
0: és
5: what have you done?
0: Hogy, hű, mit tettetek?
5: Very few people were evangelized.
0: Nagyon kevés embernek evangélizáltunk.
5: But their hearts started to be changed.
0: De elkezdett változni a szívük.
5: And they started to warm towards us.
0: És elkezdtek felmelegedni irányunkban.
5: Then we decided to open up our church on a Wednesday morning.
0: Majd úgy döntöttünk, hogy szerda reggel is megnyitjuk a templomunkat.
5: My wife and a whole team of mainly retired people.
0: A feleségem és egy főleg nyugdíjasokból álló csoport
5: opened up the church and served coffee every morning.
0: Minden reggel kinyitották a templomot és kávét szolgáltak.
5: Every Wednesday morning.
0: Minden szerda reggel.
5: And we had a friend who had a ministry called John 3:7.
0: És volt egy barátunk, akinek volt egy János 3:7 nevű szolgálata.
5: It was a street evangelism ministry.
0: Ez egy utcai evangelizálós szolgálat volt.
5: He used to sit on the street with a big sign saying John 3:7.
0: Általában ott ült az utcán egy ilyen nagy táblával, amire az volt írva, hogy János 3:7.
5: He never preached to anybody.
0: Soha nem prédikált senkinek.
5: But person after person after person would come up to him and say, what is John 3:7?
0: De egymás után oda mentek hozzá az emberek, és megkérdezték, hogy mi az a János 3:7.
5: So he would explain the gospel to them.
0: És akkor elmagyarázta nekik az evangéliumot.
5: And so we got a load of our retired men.
0: Így a nyugdíjas férfiaink jó része,
5: and some of our women,
0: és néhányan a hölgyek közül is,
5: and we had 6 or 7 stations up and down the main street,
0: nekiálltak, és a fő utcán 6-7 ilyen állomásuk volt,
5: with people sitting saying John 3:7.
0: És leültek ilyen táblákkal, ami azt mondta, János 3:7.
5: For 2 years, we had people sitting with John 3:7, and we saw 1,200 people be prayed with to receive Jesus.
0: 2 éven át csinálták ezt, hogy ott ültek a táblával az utcán, és 1,200 emberrel imádkoztak együtt, akik befogadták Jézust a szívükbe.
5: We only ever saw a handful, does that make sense to you? A handful actually come into the church.
0: Ezek közül mi nagyjából egy maroknyi népet láttunk bejönni a templomba.
5: Some would come in for coffee.
0: Voltak, akik bejöttek kávéra.
5: We didn't see our church grow massively from 100 to 1200.
0: Nem növekedett meg ugrásszerűen a gyülekezetünk 100-ról 1200-ra.
5: But we had so many people from the city of Dublin saying to us, something has changed in that town of Bray where you live.
0: De annyi ember volt Dublinból, akik azt mondták, hogy valami megváltozott abban a városban, ahol vagytok.
5: One of my very conservative evangelical leader friends said to me, I used to pass your town on the motorway, the freeway, and it always seemed very dark, but it seems to be very much more light these days.
0: Az egyik nagyon konzervatív barátom azt mondta, hogy én rendszeresen elmentem a városotok mellett az autópályán, és így mindig olyan sötétnek tűnt. Azt mondja, sokkal világosabbnak tűnik mostanában.
5: He did not believe in spiritual warfare.
0: Nem hitt a szellemi hadviselésben.
5: He was not happy about pulling down the strongholds over a city.
0: Nem örült annak, hogy egy város fölötti erősségeket rombolunk le.
5: But he sensed something of the light of Jesus coming into a town.
0: De megérzett valamit Jézus fényéből, ami bejött a városba.
5: And then my wife had this bright idea.
0: Aztán a feleségemnek lett egy ragyogó ötlete.
5: As wives usually do.
0: Mint ahogy a feleségeknek általában szokott lenni.
5: And she gathered a number of people in pairs. And they walked up and down the streets of the town praying for the town.
0: Összegyűjtött embereket, és párossával végig sétáltak a város utcáin imádkozva.
5: And then they started to stop and go into some of the businesses.
0: Majd elkezdtek megállni, bemenni némely üzletbe.
5: Now this is still Catholic Ireland that's very scared of funny churches that aren't Catholic.
0: Ez még mindig a katolikus Írország, amiről beszélünk, ami nagyon tartózkodik a fura gyülekezetektől, amik nem katolikusak.
5: But they would walk in and twos and say, we are from the church down the road. And people would say, oh, I know that church.
0: De így bementek, és akkor mondták, ugye párossával voltak, és mondták, hogy mi abból a templomból vagyunk ott az utca végén, és mondták, ó, ismerem azt a templomot.
5: And we would say, is there something for you or your business that we can pray for?
0: És megkérdezték, hogy van-e valami, amiért imádkozhatunk érted, vagy a vállalkozásodért?
5: The girl who ran the flower shop was from Poland.
0: A fiatal nő, aki a virágüzletben dolgozott, Lengyelországból volt.
5: Her sister was sick.
0: A testvére beteg volt.
5: And week after week after week, our teams got to pray with her about her ill sister.
0: És hétről hétre a csapatunk együtt imádkozott vele a beteg testvéréért.
5: I can't remember what happened to her sister.
0: Nem emlékszem, mi történt a testvérével.
5: But that girl in the flower shop was changed because of prayer.
0: De az a fiatal nő a virágüzletben megváltozott az imák hatására.
5: The man in the sweet shop first saw us coming and went, oh no. Yeah, sweets like candy.
0: Okay. A férfi a cukorka vagy édességboltban meglátott minket közelen, és azt mondta, jaj, ne.
5: But his business was not doing well.
0: De nem ment jól az üzlete.
5: And two of our men went in and said, "Can we just pray for your business?"
0: És két férfi bement és megkérdezték, hogy imádkozhatunk a vállalkozásodért.
5: Over 6 months, we saw his business come back into profit.
0: És 6 hónap alatt megláttuk azt, hogy az üzlete visszatért nyereségesbe.
5: And then he would welcome us every week and give us some sweets.
0: És utána minden héten szívesen látott és cukorkákat adott.
5: One of our members was a lawyer in the town.
0: Az egyik gyülekezeti tagunk ügyvéd volt a városban.
5: And he was a member of the Chamber of Commerce.
0: És a kereskedelmi kamara tagja is volt.
5: And when he became chairman of the Chamber of Commerce.
0: És amikor ő lett a vezetője a kamarának.
5: He said to his committee, "Can I have my pastor open the Christmas dinner of the Chamber of Commerce in prayer instead of the local priest?"
0: Megkérdezte a tanácstól, a tagoktól, hogy lehetséges lenne, hogy a karácsonyi vacsorakor az én pásztorom nyissa meg imával a vacsorát a helyi pap helyett.
5: By that time the priest was now a friend of mine.
0: Addigra a pap már a barátom volt.
5: Because I went to the ministerial every month.
0: Mert minden hónapban elmentem az ő alkalmukra.
5: He said, "Sure, I hope you've better success than I do."
0: És azt mondta ez az ember, hogy persze, én csak remélem, hogy nagyobb sikered lesz, mint nekem.
5: And so I got to pray not only to open the Christmas dinner, but also to pray for the businesses of the town that night. And many came to me and said they really appreciated what we were doing in the town.
0: És nem csak hogy imádkozhattam a vacsora előtt, hanem mindegyik vállalkozásért külön imádkoztam aznap, és utána többen is odajöttek hozzám, és mondták, hogy mennyire nagyra értékelik, hogy imádkoztam értük a vállalkozásukért.
5: As a church, eventually the Lord said to us, "Get up and go. You don't know where you're going, but as Abraham went, get up and go."
0: Aztán egy idő után Isten azt mondta nekünk, mint gyülekezetnek, hogy keljetek fel és menjetek, mint Ábrahám, hogy nem tudta hova megy, csak hitben kilépett, menjetek.
5: Our season in that place was finished, and we didn't renew the lease.
0: A mi időnk azon a helyen lejárt, és nem újítottuk meg a bérletet.
5: A friend of mine and JC's took over the lease and runs a great local church in the building now.
0: JC-vel egy közös barátunk kapta meg a bérletet, és most egy remek gyülekezetet működtet ott.
5: And we do something different in a different place.
0: És mi valami teljesen más dolgot végzünk egy másik helyen.
5: It's a big, oh, I better not do that one, you won't get it. It's like a big country house, but you don't have country houses in Hungary, do you?
2: Okay.
5: Like a noble's house, a noble person's house, like a mansion.
2: Okay.
0: Tehát, hogy van egy nagy ilyen udvarház.
5: And so our church now meets in a big country house.
0: Szóval a gyülekezetünk egy nagy udvarházban jön össze.
5: Which has a very posh, do you understand the word posh, snob?
0: Ami nagyon snob, ilyen puccos.
5: Shopping center in it.
2: Shopping center.
5: Yeah.
0: Tehát nagyon puccos bevásárló központ van ott.
5: With a 36 hole championship golf course outside.
0: Egy 36
5: 36 hole golf course.
0: Golfpályával. Tehát én bajnok golfpálya.
5: And a Ritz-Carlton 5-star-plus hotel in the grounds.
0: És a területen egy 5 plusz csillagos Ritz-Carlton hotel.
5: Palinkait, you need to come and visit someday.
0: Meglátogatni valamikor.
5: We've started to pray for the businesses in the country house.
0: És elkezdtünk imádkozni az üzletekért, a vállalkozásokért azon a területen.
5: One of our friends has taken a shop in the shopping center, and it's doing really well.
0: Az egyik barátunk kibérelt egy üzlethelyiséget az üzletközpontban, és egész jól megy neki.
5: And I don't have time. I do. Let me tell you this one story.
0: Még ezt az egy történetet elmondom.
5: One story. The head gardener of the gardens.
0: A fő kertész
5: had a problem with the hedging. Do you have a word for hedging?
0: Like, a fő kertésznek gondja adódott a sövénnyel.
5: It was dying.
0: Mert haldoklott a sövény.
5: His father is in our congregation.
0: A főkertész apukája a gyülekezetünkben van.
5: And last summer, on a summer's evening, we went for a prayer walk in the gardens of the country house.
0: És tavaly nyáron egyik este ima sétára indultunk a sövény körül, vagy így a kertben.
5: Now this is really true.
0: És ez igaz.
5: I'm a church pastor.
0: Én egy gyülekezeti pásztor vagyok.
5: We prayed over the hedges.
0: Imádkoztunk a sövényekért.
5: They were dying.
0: Meghaldokoltak.
5: By the end of the summer, the hedges had come back to life.
0: Nyár végére újra élet a sövény.
5: And are doing very well.
0: És nagyon jól vannak.
5: The gardener is very happy.
0: A kertész nagyon boldog.
5: Because this house has many, many American visitors.
0: Mert nagyon-nagyon sok amerikai látogató jön ide.
5: With thousands of US dollars to spend.
0: Akik több ezer dollárt költenek el ott.
5: And he said to me, we don't like dead hedges. They don't like dead hedges.
0: És azt mondta nekem a kertész, hogy nem szeretik a halott sövényeket.
5: And those hedges are back to life again now.
0: És most azok a sövények élnek.
5: But also, the manager of the whole center came to my friend in the congregation.
0: Ugyanakkor az egész komplexumnak a menedzsere odament a barátomhoz a gyülekezetben.
5: And he said, since your church came to this building.
0: És azt mondta, hogy mióta a gyülekezetetek idejött ebbe az épületbe.
5: And I didn't want to rent that room to you.
0: És én nem akartam kiadni nektek azt a termet.
5: I have no idea why I did.
0: Fogalmam sincs, hogy miért adtam ki mégis.
5: But we've had the best financial year we've ever had.
0: De azóta a legjobb anyagi évünk volt, ami valaha is volt.
5: And that's just to say, there's nothing special about our church.
0: Semmi különleges nincs a gyülekezetünkben.
5: Your church and our church would work well together.
0: A ti gyülekezetetek és a mi gyülekezetünk nagyon jól együtt tudna működni.
5: But we pray and we worship in the building.
0: De imádkozunk és dicsőítünk ott az épületben.
5: We ask God to bless the businesses.
0: Kérjük Istent, hogy áldja meg a vállalkozásokat.
5: And we are seeing transformation and change.
0: És átváltozásokat és változásokat látunk.
5: I don't know what this church, where this church is in relation to this city.
0: Nem tudom, hogy hol áll ez a gyülekezet a várossal való kapcsolatban.
5: But I know, as you pray for the businesses around this area.
0: De tudom azt, hogy ha imádkoztok a körülöttetek levő vállalkozásokért.
5: And the businesses that you work in.
0: És azokért a vállalkozásokért, ahol dolgoztok.
5: God will hear your prayers.
0: Isten meghallgatja az imáitokat.
5: And he will answer those prayers with blessing.
0: És áldással fog válaszolni ezekre az imákra.
5: Some of you will lead people to Jesus through what you say.
0: Lesznek közületek olyanok, akik azzal vezetik Jézushoz az embereket, amit mondtok.
5: But many more of you will see the kingdom come in the situations you're in because you pray and bless the businesses that you're in.
0: De sokkal többen fogjátok meglátni azt, hogy eljön Isten királysága abba a helyzetbe, amiben vagytok, azért, mert imádkoztatok a vállalkozásokért.
5: So keep worshiping, keep praying, and keep blessing God.
0: Úgyhogy ne hagyjátok abba a dicsőítést, az imádkozást és a Isten áldását az emberekre kérve.
5: Let me just pray for a moment over the businesses.
0: Hadd imádkozzak most a vállalkozásokért.
5: Father, I want to bless every business and every company that's represented in this building tonight.
0: Atyám, én most meg akarok áldani minden vállalkozást és vállalatot, ami képviselve van itt ebben az épületben ma este.
5: I want to pray for those who are in the mountain of education.
0: Imádkozom azokért, akik az oktatás hegyén vannak.
5: Bless the schools and the colleges and the other places where they are teaching.
0: Áld meg az iskolákat, a főiskolákat és a többi helyet, ahol tanítanak.
5: I pray for those who are in art, in the arts and media, in law and in so many of the other mountains.
0: Imádkozom azokért, akik a művészetekben, a médiában, a jogban és a többi sok területen ott vannak.
5: And I particularly pray for those who are in the mountain of business, who will go to a business on Monday morning.
0: És különösen imádkozom azokért, akik az üzlet hegyén vannak, akik mennek dolgozni hétfő reggel.
5: First of all, Lord, I pray you will fill them with your spirit this weekend.
0: Először is arra kérlek, Uram, hogy töltsd meg őket a te szent szellemeddel most a hétvége során.
5: Give them a new and fresh revelation of Jesus.
0: Adj nekik új, friss kijelentést Jézusról.
5: And give them a new and fresh revelation of his calling on their lives.
0: És adj nekik új, friss kijelentést a te elhívásodról az ő életükre.
5: And may each one of them know that he has called them to go to those businesses and bless them every day that they are there.
0: És hadd tudja mindegyikük, hogy azért hívtad el őket, hogy minden nap bemenjenek oda a munkahelyükre, és megáldják azt a vállalkozást, azt a vállalatot, ahol vannak.
5: And I pray for the city, Lord.
0: És imádkozom ezért a városért, Uram.
5: We pray for blessing, peace and prosperity over this city.
0: Áldást, békességet és bővölködést kérünk erre a városra.
5: May it be a good place to live.
0: Hadd legyen ez jó hely, ahol éljenek az emberek.
5: May it be a good place to do business.
0: Hadd legyen jó hely a vállalkozásoknak.
5: May the healthcare be really blessed.
0: Legyen igazán áldott az egészségügy.
5: May it be a place where there is such good education.
0: Legyen ez olyan hely, ahol nagyon jó az oktatás.
5: And may the people of this city be blessed because this church is in this place.
0: És hadd legyenek áldottak e város lakói azért, mert ez a gyülekezet itt van ezen a helyen.
5: And God's people said.
0: És Isten népe azt mondja.
5: Amen.
0: Amen. Amen.
1: I know he said amen, but I'd like to pray a couple more things for you. Can I do that? I want to pray some more.
0: Hogy én szeretnék még imádkozni néhány dologért.
1: Father, I just thank you for each person that's here.
0: Atyám, én hálás vagyok mindenkiért, aki most itt van.
1: And the value of their work and their calling.
0: És az ő munkájuk és az elhívásuk értékéért hálás vagyok.
1: For each of you, I bless your feet.
0: És megáldom a lábaitokat.
1: Everywhere the sole of your foot treads, God, I know that you'll be with them.
0: Hogy bárhova lép a ti lábatok, tudom, Istenem, azt, hogy te velük vagy.
1: I pray that you give them favor.
0: Imádkozom azért, hogy tedd őket kedvessé.
1: I pray that you prosper them in their role.
0: Arra kérlek, hogy te virágoztasd fel őket az ő szerepükben, a pozíciójukban.
1: I bless the creativity that you've put in them.
0: Megáldom a kreativitást, amit beléjük helyeztél.
1: I ask you to release ideas.
0: És arra kérlek, hogy te szabadíts fel ötleteket.
1: Release solutions.
0: Szabadíts fel megoldásokat.
1: Ideas for businesses.
0: Ötleteket vállalkozásokra.
1: For those that you want to start a business.
0: Azok számára, akik szeretnének vállalkozást elkezdeni.
1: But even ideas of solutions for the place where they work now.
0: De ötleteket megoldásokra, ott, ahol most dolgoznak.
1: I pray that you put your words in their mouth.
0: Azért imádkozom, hogy te helyezd a te beszédedet az ő szájukba.
1: Bless the work of their hands.
0: Áld meg az ő kezük munkáját.
1: Give them favor with the people they work with.
0: Tedd őket kedvessé azok előtt, akikkel együtt dolgoznak.
1: Favor with their employers or their bosses.
0: Tedd őket kedvessé a főnökeik előtt.
1: I ask you for inventions, for ideas, all kinds of creative solutions in Jesus' name.
0: És találmányokért, új ötletekért, mindenféle kreatív ötletért imádkozom Jézus nevében.
1: I pray, God, that you just stir up the gifts that the Holy Spirit gave to each of them at creation when they were born.
0: Azért imádkozom, hogy te lobbansd fel azokat az ajándékokat, amiket a Szent Szellem beléjük helyezett, amikor teremtetted őket.
1: And move on those areas of their life where there's skills and abilities that might even be dormant. I pray that you'd bring them to life and breathe on them in Jesus' mighty name.
0: És imádkozom azért, hogy éleszd fel azokat a területeket, amelyek esetleg szunnyadnak az életükben Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
4: Ez volt a neked szól.
6: Ez volt a neked szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
6: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Finom volt a vacsora.
3: So what I'll do tonight, just to keep you awake, is I'll throw some heresy in here and there.
2: Csak azért, hogy ébren tartsalak titeket, néhány eretnekséget is így közé szórok.
3: Just to test your theology, to see if you're awake.
2: Csak hogy megpróbáljuk a teológiátokat, meg hogy ébren vagytok-e.
3: And then Nigel will come and correct it.
2: Majd Nigel jön és kijavít.
3: So I want to look at the whole realm of business and money.
2: Tehát most az üzlet és a pénz témáját szeretném átnézni.
3: You're familiar in missions with the term 10/40 window?
2: Ismeritek a 10/40-es ablak kifejezést misszióból?
3: Longitude and latitude, it's a window of the world where there's more unreached people groups than anywhere else.
2: Hosszúság, szélesség, ahol a világ eléretlen népcsoportjai vannak.
3: Then the second window is what we call the 4/14 window.
2: És akkor a második ablak az a 4/14-es ablak.
3: And I think I talked about that here the last time I was here.
2: És azt hiszem, hogy beszéltem erről legutóbb, mikor itt voltam.
3: You all remember that, right?
2: Emlékeztek rá, ugye?
3: But it has to do with most people get saved between the years of 4 and 14.
2: Ami arról szól, hogy a legtöbb ember 4 és 14 éves kora között tér meg.
3: That's true worldwide.
2: És ez világszerte igaz.
3: So children should not be neglected in our strategy to reach the lost or mission
2: work. Úgyhogy nem szabad mellőznünk a gyerekeket, amikor a stratégiánkat dolgozzuk ki, hogy az elveszetteket elérjük.
3: So there's another window that we call the 9/5 window.
2: Van egy másik ablak is, amit a 9/5-ös ablaknak nevezünk.
3: And that has to do with the hours that you work.
2: Ez pedig a munkaidő ablaka.
3: I don't know what time you start work in Hungary.
2: Nem tudom, hogy itt Magyarországon hánykor kezdtek dolgozni. Korán kezdtek?
3: Pali starts at 5, I know that.
2: Pali 5-kor kezd.
3: He goes to bed at 2 and gets up at 5.
2: Kettőkor lefekszik, 5-kor fel kell.
3: But whatever hours you work, during those hours, you have the best opportunity to touch the lives of people that don't know Jesus.
2: De bármikor is kezded a munkádat, az idő egy nagyszerű alkalom arra, hogy elérj olyan embereket, akik nem ismerik Jézust.
3: So I'm not saying that you should be repeating the gospel to everybody all the time.
2: És én nem azt mondom, hogy az evangéliumot kell szajkóznotok állandóan mindenkinek.
3: I think that Christian workers should be the best workers that any business has.
2: Hanem úgy vélem, hogy a keresztény dolgozó kell legyen a legjobb dolgozó egy üzletben.
3: But it's an opportunity to love people and serve them.
2: De ez egy lehetőség, hogy szeressük az embereket, szolgáljunk feléjük.
3: Your co-workers will have times when they will be vulnerable to because of their own needs or situations. You get to minister to them.
2: És lesz olyan időszak, amikor a kollégáitok érzékenyebbek és nyitottabbak, mert éppen egy sebezhetőbb időszakon mennek át, és akkor szolgálni tudsz feléjük.
3: In America, at least, we have this separation between the sacred and the secular.
2: Amerikában elkülönítjük a megszenteltet a világitól.
3: So, money is not considered spiritual.
2: A pénzt nem tekintik szelleminek.
3: I think money is very spiritual.
2: Szerintem a pénz nagyon is szellemi.
3: Martin Luther actually said that we have three conversions.
2: Luther Márton azt mondta, hogy tulajdonképpen három megtérése van az embernek.
3: The heart.
2: A szív.
3: The head.
2: A fej.
3: And the pocketbook.
2: És a pénztárca.
3: So our attitude towards money is important.
2: De hát a pénzhez való hozzáállásunk nagyon fontos.
3: And the church's attitude towards business in general is important.
2: És az egyház hozzáállása az üzleti élethez, a vállalkozásokhoz fontos, úgy általánosságban véve.
3: I know there are dangers,
2: tudom, hogy vannak veszélyek, és tudom, hogy a pénz szeretete mindenféle gonoszságnak a gyökere.
3: At the same time, I can tell a lot about you by the way you handle your money.
2: Ugyanakkor nagyon sok mindent elmondhatok rólatok arról, hogy hogyan bántok a pénzzel. Tehát ha látom, hogyan bántok a pénzzel.
3: Jesus said that how would anybody give us true riches if we can't handle unrighteous mammon or money?
4: Our own?
3: Yeah. money.
2: Tehát a Jézus azt mondta, hogy hogy adna bárki is nekünk igazi kincseket, hogyha nem tudunk bánni a saját pénzünkkel.
3: So our personal attitude towards money and the church's attitude towards money and towards business is important.
2: Tehát a mi személyes hozzáállásunk a pénzhez és az egyház hozzáállása a pénzhez és az üzleti dolgokhoz fontos.
3: So I know in the church many countries the idea is there that business and ministry are incompatible.
2: Nagyon sok országban, a gyülekezetekben az a vélemény, hogy a szolgálat és az üzlet nem kompatibilis egymással.
3: I was in India teaching at a Bible school.
2: Yeah. Indiában tanítottam egy bibliaiskolában.
3: It happened to be a pastor's day.
2: Ez éppen egy pásztornap volt.
3: And I was talking a little bit about business.
2: És beszéltem egy kicsit az üzletről.
3: And I was talking about how the Apostle Paul operated a tent making business.
2: És beszéltem arról, hogy Pál apostol hogyan működtetett egy sátorkészítő vállalkozást.
3: And all of a sudden a group of women interrupted me and began to talk to the interpreter.
2: És váratlanul egy asszonycsoport közbevágott és elkezdtek beszélni a tolmácshoz.
3: And they were very angry.
2: És nagyon dühösek voltak.
3: Because the understanding is that when you're called to full-time ministry, you live by faith, which means that you shouldn't work, you should just live off of donations.
2: Mert a felfogás az, hogy ha teljes idejű szolgálatra vagy elhívva, akkor nem dolgozol, hanem hitből élsz és a támogatásoktól függesz.
3: They felt that I was undermining their call.
2: És úgy érezték, hogy én lenézem az ő elhívásukat, lekicsinlem az elhívásukat.
3: Never mind that Paul was a great apostle and operated a business. I guess that was secondary. Never mind the fact that Paul had a business and he was an apostle.
2: Tehát, és akkor nem is beszélve arról, hogy Pálnak ott volt a vállalkozása, közben egy nagy apostol volt.
3: So I just think that this line between the sacred and the secular, between church and ministry and business needs to be not quite as clearly separated.
2: Szóval én úgy vélem, hogy ez az elválasztó vonal a megszentelt és a világi, a szolgálat, a gyülekezet és az üzlet között nem kellene annyira határozott vonal legyen.
3: I've heard preachers talk about the fact that Peter went fishing again after he was a disciple, is that that's when Peter backslid.
2: Én hallottam prédikátorokat arról beszélni, hogy Péter visszament a halászáshoz, és hogy ez volt az, amikor ő visszaesett.
3: So instead of just following on with Jesus, he went back to his old way of life, which was making a living by fishing.
2: Hogy ahelyett, hogy csak követte volna Jézust, visszament a régi életstílusához, és halászemberként.
3: I'm not sure the text really says that.
2: Szerintem a szövegből nem ez derül ki.
3: So I think some of his disciples, they did leave their father's boat and follow Jesus, I understand that.
2: Tehát a tanítványai közül néhányan igen, elhagyták az atyjuk hajóját és követték Jézust, ezt értem.
3: But you know, Jesus was a craftsman and he found the marketplace an easy place, it was familiar territory to him.
2: De Jézus is, ha úgy veszük, kézműves volt, és ő számára az üzleti világ, meg egyáltalán így a munkavilága, az könnyű szolgálati terület volt.
3: He didn't recruit his disciples from the rabbinical schools, he recruited them from the marketplace.
2: Ő nem a rabbinikus iskolákból gyűjtötte össze a tanítványait, hanem a munkapiacról.
3: None of the 12 were synagogue leaders or Jewish leaders at all.
2: A 12 közül egyik sem volt zsinagóga vezető, vagy egyáltalán bármilyen zsidó vezető.
3: And Paul the apostle, who joined later, was a Pharisee, but he also was a businessman.
2: És Pál apostol, aki ugye később csatlakozott, ő farizeus volt, de ugyanakkor üzletember is volt.
3: But I don't see Jesus, let me back up a minute. Sometimes pastors are threatened by businessmen. They're intimidated by businessmen.
2: Időnként a pásztorok tartanak az üzletemberektől, tehát úgy megfélemlenek tőlük.
3: In Jesus we see somebody who was very comfortable with business people.
2: De Jézusban olyas valakit látunk, aki nem érezte magát feszélyezve üzletemberek környezetében.
3: He was born in a business place.
2: Igazából ő egy vállalkozásba született bele.
3: Stable of an inn. He was
2: born. De hogy egy nem egy istállóban született, egy fogadó istállójában született.
3: His first visitors were employers and business owners rather than religious leaders.
2: Az első látogatói munkások, illetve vállalkozók voltak a vallásos vezetők helyett.
3: He grew up in the family business.
2: A családi vállalkozásban nőtt fel.
3: He was a carpenter.
2: Ő egy ács volt.
3: Even the people in his town knew him as a carpenter rather than as a religious person.
2: És a városában lakók is ácsként ismerték őt, ahelyett, hogy vallásos vezetőként ismerték volna.
3: They had a hard time seeing him as a religious leader.
2: Tulajdonképpen nagyon nehezükre esett őt vallásos vezetőnek tekinteni.
3: Isn't this Joseph's son, the guy that made our kitchen table for us?
2: Nem, ez nem József fia, aki a konyhai asztalt készítette számunkra.
3: So imagine going to hear Jesus preach.
2: Szóval képzeljétek el, hogy oda mentek, hogy hallgassátok Jézusnak.
3: That's the guy that made our table, Dad.
2: Ez az ember készítette az asztalunkat.
3: So for 20 years before ministry, Jesus was a carpenter.
2: Tehát a szolgálata előtt 20 évig Jézus ács volt.
3: So ministry was his second occupation.
2: Tehát a szolgálat az a másodlagos kötelessége volt.
3: My son wanted to go into ministry and he was looking at Bible schools and seminaries.
2: A fiam szeretett volna teljes idejű szolgálatba menni és bibliaiskolákat, teológiai iskolákat nézegetett.
3: I said, you know, you can do that, but I would encourage you to go get a business degree, learn some things in business, and then consider ministry later.
2: És én bátorítottam őt arra, hogy az rendben van, hogy mehet bibliaiskolába, teológiára, de hogy előtte jó lenne, hogyha egy valamilyen üzleti területen diplomát szerezne, hogy átlássa, megértse, hogy működik az üzleti világ.
3: Do you think Jesus enjoyed making money when he made tables?
2: Szerintetek Jézus élvezte a pénzszerzést, miközben asztalokat készített?
3: He did it for profit. It's okay. He made tables for a profit. It was okay.
2: Ő nyereségért készítette az asztalokat.
3: And even when he began to preach, he spent time talking about money, talking about business, and spent time with business leaders.
2: És amikor elkezdett tanítani, akkor is időt töltött vállalkozókkal, sokat beszélt a pénzről, az üzletről.
3: And a lot of his parables came out of business or farming illustrations.
2: És nagyon sok példázata vagy az üzleti világból, vagy pedig a gazdálkodásból származott.
3: I personally think that the idea that business should be avoided and that money is evil is not a biblical idea.
2: Véleményem szerint az ötlet, hogy a pénz az gonosz, és az üzleti világot kerülni kell, az nem egy bibliai nézet.
3: And sometimes where the church embraces that money is evil, praying is spiritual, money is evil, it actually prevents the church from gaining the resources that it needs to do the mission work that Jesus called us to do.
2: És vannak olyan gyülekezetek, ahol ezt az elvet vallják, hogy az ima az jó dolog, a pénz az gonosz. Ott tulajdonképpen saját maguk akadályozzák meg azt, hogy előteremtsék azokat a forrásokat, amivel betölthetnék azt a küldetést, amit kaptak.
3: And the Bible talking about business and spend time with business leaders.
2: És amikor elkezdett tanítani, akkor is időt töltött vállalkozókkal, sokat beszélt a pénzről, az üzletről.
3: And a lot of his parables came out of business or farming illustrations.
2: És nagyon sok példázata vagy az üzleti világból, vagy pedig a gazdálkodásból származott.
3: I personally think that the idea that business should be avoided and that money is evil is not a biblical idea.
2: Véleményem szerint az ötlet, hogy a pénz az gonosz, és az üzleti világot kerülni kell, az nem egy bibliai nézet.
3: And sometimes where the church embraces that money is evil, praying is spiritual, money is evil, It actually prevents the church from gaining the resources that it needs to do the mission work that Jesus called us to do.
2: És vannak olyan gyülekezetek, ahol ezt az elvet vallják, hogy az ima az jó dolog, a pénz az gonosz. Ott tulajdonképpen saját maguk akadályozzák meg azt, hogy előteremtsék azokat a forrásokat, amivel betölthetnék azt a küldetést, amit

0: Szerint az az ötlet, hogy a pénz az gonosz, és az üzleti világot kerülni kell, az nem egy bibliai nézet.
1: And sometimes where the church embraces that, that money is evil, praying is spiritual, money is evil, it actually prevents the church from gaining the resources that it needs to do the mission work that Jesus called us to do.
0: És vannak olyan gyülekezetek, ahol ezt az elvet vallják, hogy az ima az jó dolog, a pénz az gonosz. Ott tulajdonképpen saját maguk akadályozzák meg azt, hogy előteremtsék azokat a forrásokat, amivel betölthetnék azt a küldetést, amit kaptak.
1: And the Bible says that it's God that gives us power to create wealth.
0: És a Biblia azt mondja, hogy Isten adja meg nekünk az erőt, hogy gazdagságot hozzunk létre.
1: So it's a God-given gift.
0: Tehát ez egy Isten adta ajándék.
1: And obviously if it's personal ambition and if it can be done wrongly, I'm not denying any of these things.
0: És nyilvánvaló, hogyha személyes nyereségről szól a dolog, és rossz dolgokról, tehát hogy az egésznek az eltorzulásáról, akkor nem tagadom, hogy valóban vannak gondok.
1: One of the funny things that's happened in our country is that the prophets are calling for a supernatural transference of wealth.
2: The prophets?
1: The prophets.
2: For a supernatural
1: transference of wealth.
0: Tehát érdekes megfigyelni azt, hogy Amerikában a proféták mostanában egységesen a gazdagság természet feletti átruházásáról beszélnek.
1: I believe God can do that. I hope he does.
0: Én hiszem azt, hogy Isten meg tudja tenni ezt. Remélem, hogy megteszi.
1: A lot of charismatic Christians are waiting around for money to start falling from the sky.
0: Nagyon sok karizmatikus vezető arra vár, hogy a pénz az égből szálljon alá.
1: Nigel and I would both like some.
0: Nigel és én is így állnánk.
1: But in the Bible, both testaments, it talks about God. We make a living by the work of our hands, and work is not seen as bad. It's good.
0: De a Bibliában mind az Ó, mind az Új Szövetségben arról beszél, hogy a pénzt az a két kezünk munkájának a szerzeménye, és a munka jó dolog, nem rossz dolog.
1: God is a creator.
0: Isten teremtő Isten.
1: Things that we see started with ideas in his mind.
0: A látható dolgok, tehát amiket látunk, azok ötletként kezdődtek.
1: And he puts that creative ability inside of us.
0: És ezt a kreatív képességet belénk helyezi.
1: And for us to act like we're too spiritual to do something with what he gave us, I think it's just unrealistic.
0: És szerintem nem realista elvárás az, hogy úgy tegyünk, mint hogyha nem tudnánk mit kezdeni azzal, amit belénk helyezett, és csak várnánk, hogy történjenek dolgok.
1: So, Jesus was obviously comfortable with business people.
0: Szóval nyilvánvalóan Jézus jól érezte magát, nem érezte magát feszélyezve az üzletemberek között.
1: He was invited to some parties that were thrown by some wealthy people.
0: Meghívták jó néhány olyan buliba, amit a gazdag üzletemberek szerveztek.
1: And he went.
0: És elment.
1: He accepted the invitation.
0: Elfogadta a meghívást.
1: Even the early church used the marketplace to make disciples.
0: Tehát még a korai gyülekezetek is használták a munkapiacot arra, hogy tanítványokat képezzenek.
1: Lydia, Paul's first convert in Philippi, was a wealthy wholesaler of fabric.
0: Lydia, Pál apostol első tanítványa Filippiben egy bíborárus asszony volt. Tehát egy kereskedő.
1: And Dorcas was also a garment manufacturer.
0: Dorcas egy varrónő volt.
1: Aquila and Priscilla were business people and apostles.
0: Aquila és Priscilla üzletemberek és apostolok is voltak.
1: And the Ethiopian eunuch that Philip witnessed to was like in charge of the treasury of Queen Candace.
0: Az etióp eunuch, akivel Fülöp beszélt, ő a király kincstárának az őrizője volt.
1: Then there was Erastus, who was the city treasurer in Rome.
0: Aztán ott van Erastus, aki Rómában volt a város kincstárnoka.
1: And Luke, of course, who's a medical doctor, wrote the Bible.

0: parts of the Bible.
1: Persze ott van Lukács, aki orvos volt és a Biblia részeit írta.
0: So nowhere we have the warnings of the love of money, but nowhere is money and business in the scripture cast in a negative, unspiritual light.
1: Tehát a Bibliában igen, ott vannak a figyelmeztetések a pénz szeretetével kapcsolatban, de sehol sem olvassuk azt, hogy a pénz és a gazdagság, a munka az rossz dolog lenne.
0: So actually in our church for years I would encourage people to let God speak to some of them about an idea to start a business.
1: Én évekig bátorítottam a gyülekezetemben az embereket, hogy hagyják, hogy Isten adjon nekik ötletet, hogy vállalkozást kezdjenek el.
0: Not necessarily to get rich.
1: Nem feltétlenül azért, hogy meggazdagodjanak.
0: Although I believe God does provide for his work through Christian businessmen.
1: Habár én úgy vélem, hogy Isten igenis el tudja, tehát hogy elő tudja teremteni a pénzt a munkája számára keresztény üzletembereken keresztül.
0: But through a business you can employ people which could bless other families that need income or need work.
1: De egy vállalkozásba fel tudsz venni más embereket, akiknek bevételre van szükségük, meg tudsz áldani ezáltal másokat.
0: You can end up pastoring the employees.
1: Előfordulhat, hogy a munkásaidat pásztorolod.
0: The same could happen if you were in a management or a supervisory position in a corporation where you had employees that worked for you.
1: Ugyanaz történhet, hogyha menedzseri pozícióban vagy igazgatói pozícióban vagy egy nagyvállalatnál és az alattad dolgozók felé szolgálsz.
0: So there are dangers involved, I acknowledge that, but I also think the business realm is one that we should not be afraid of.
1: Tehát elismerem, hogy vannak veszélyek, de nem szabad félnünk az üzleti világtól.
0: The best elders I had when I was pastoring were businessmen.
1: Amikor pásztor voltam, a legjobb gyülekezeti vezetőim üzletemberek voltak.
0: And Cheryl and I for years did a number of different things in business.
1: Éveken át Cheryl és én különböző vállalkozásokban vettünk részt.
0: We operated a bed and breakfast inn.
1: Egy ideig egy kis panziót működtettünk.
0: I should say she operated a bed and breakfast inn.
1: Pontosítanék, Cheryl működtette.
0: I kept the books and I did the internet work, but she did everything else.
1: Én végeztem a könyvelés meg az internetes munkát, de minden egyebet ő végzett.
0: Right now I'm thinking about getting back into farming.
1: És mostanában azon gondolkodok, hogy visszatérek a farmhoz.
0: I would just like to grow corn and have some cattle again.
1: Szeretnék kukoricát termeszteni meg szarvasmarhát tenyészteni.
0: Okay, I'll let Cheryl talk a little bit about her.
1: Hagyom, hogy Cheryl beszéljen egy kicsit.
2: Thanks for letting me share.
1: Köszönöm, hogy én is megoszthatom veletek.
2: Some of the things I'm going to share are actually kind of a repeat of what Barry shared.
1: Néhány dolog, amit mondani fogok, tulajdonképpen ismétlése annak, amit Barry mondott.
2: And it'll be very short, a couple points.
1: Rövid leszek, csak néhány pont.
2: First of all, business it's more than a way to just make money.
1: Először is a vállalkozás az több, mint a pénz csinálás lehetősége.
2: It's a way to serve others.
1: Nem, ezáltal szolgálni tudunk mások felé.
2: A way to employ others.
1: Ezáltal alkalmazni tudunk embereket.
2: And a way to give more.
1: És egy lehetőség arra, hogy többet adjunk.
2: Most of all, it gives us opportunities to share our faith.
1: És leginkább arra ad lehetőséget, hogy megosszuk a hitünket másokkal.
2: And also to demonstrate our faith.
1: És hogy kinyilvánítsuk vagy megmutassuk a hitünket.
2: By the way, we've run the business with integrity and passion for excellence.
1: Azáltal, ahogy vezetjük a vállalkozásunkat tisztességgel és szenvedéllyel.
2: Putting the customer first.
1: Úgy, hogy az ügyfelet helyezzük első helyre.
2: Treating them with kindness and love.
1: Kedvesen és szeretettel bánunk velük.
2: And almost all non-Christians are in the marketplace.
1: A másik dolog, majdnem minden nem keresztény ember ott van a munkapiacon.
2: It also, a lot of denominational divisions are less destructive in the marketplace.
1: A másik dolog az, hogy nagyon sok felekezetközi különbség kevésbé romboló egy munkahelyen.
2: We need to approach the marketplace ministry as a way to leverage all of the God-given spiritual gifts.
1: Tehát a munkapiacot úgy kell megközelítsük, hogy ott kihasználhatunk minden Isten által kapott szellemi ajándékot.
2: It's not one size fits all.
1: És ez nem egy sablon méret.
2: That can only produce self-condemnation and ineffectiveness for marketplace Christians.
1: Mert hogyha úgy tekintünk rá, hogy mindenkinél ugyanaz a sablon működik, akkor ez önvádlást,
2: self-condemnation and ineffectiveness.
1: Ja, és hatástalanságot okozhat.
2: Christians attempting to operate outside of their God-given spiritual gifts can be very frustrating.
1: Azok a keresztények, akik az Isten adta ajándékaikon kívül próbálnak működni, nagyon idegesítőek és zavaróak tudnak lenni.
2: It's a way to do discipleship by employing others.
1: Hát a vállalkozás az egy lehetőség a tanítványképzésre azáltal, hogy másokat alkalmazunk.
2: It gives more opportunity to connect with non-Christians and people in the public arena.
1: És több lehetőséget ad arra, hogy nem keresztényekkel kapcsolatba kerüljünk a közszférában, vagy így nyilvánosan.
2: That's basically it, but thank you for letting me share.
1: Hát, alapvetően ennyi. Köszönöm.
0: She's much better to look at as a preacher than I am, I understand.
1: Egyébként ő sokkal jobb prédikátor, mint én vagyok.
0: See, if I let her preach too much, then I won't get invitations anymore. She'll get invitations.
1: Hogyha túl sokat hagyom prédikálni, akkor engem már nem fognak hívni, csak őt fogják hívni.
0: So I want to communicate to all of you, because I know you all have different kinds of jobs and work.
1: Szóval mindenkihez szeretnék szólni, mert tudom, hogy mindenkinek különböző munkahelye és foglalkozása van.
0: There is no work that is meaningless.
1: Nincs olyan munka, ami értelmetlen
0: and
1: lenne.
0: Purposeless.
1: És céltalan lenne.
0: I really mean that.
1: És én ezt tényleg így is gondolom.
0: No matter where you work or what kind of work you do, you have opportunities, there's value in it.
1: Függetlenül attól, hogy hol dolgozol és mit csinálsz, vannak értékes lehetőségek.
0: If you're faithful and love God in your work, God will bless you in that place.
1: Hogyha hűséges vagy és szereted Istent a munkádban is, akkor Isten meg fog áldani ott, ahol vagy.
0: One of my favorite books is written by Brother Lawrence on practicing the presence of God.
1: Az egyik kedvenc könyvemet Lawrence testvér írta, arról szól, hogy hogyan gyakoroljuk Isten jelenlétét.
0: He was a dishwasher.
1: Ő egy mosogató
0: but
1: volt.
0: He's inspired Christians all over the world.
1: De ő világszerte megihlette a keresztényeket.
0: So, I'm going to let Nigel come and share a little bit about some things that their church has done in businessmen in their city.
1: És most megkérem Nigelt, hogy jöjjön és ossza meg, hogy a gyülekezetükben mit csináltak így az üzleti életben.
3: Okay, hallelujah. Can I put that there? Let me ask you a question.
1: Hadd kérdezzek valamit.
3: How many of you have to get up on Monday morning and go to a place of work?
1: Hányan kell hétfőn reggel felkeljenek és elmenni munkahelyre?
3: Excluding pastors. Excluding pastors.
1: Kizárjuk a pásztorokat.
3: Who have to get up on Sunday morning.
1: Akik vasárnap reggel kell felkeljenek.
3: And go to a place of work.
1: És elmenni dolgozni.
3: Now let me ask you.
1: Akkor most kérdezzek más valamit.
3: How many of you? Okay. How many of you want to give up work?
1: Hányan szeretnétek feladni a munkát?
3: And become a pastor.
1: Hogy pásztorok legyetek.
3: Your job is safe. Your job is safe.
1: Senki nem fenyegeti a munkádat.
3: You're either too good or not good enough. You're either a great example or a really bad example.
1: Vagy nagyon jó példa, vagy Pali, vagy nagyon rossz példa.
3: I love the things that Barry has been sharing about business.
1: Nagyon tetszenek azok a dolgok, amiket Barry elmondott az üzleti életről.
3: And it's really important that what we do in our business both satisfies us and we do a good job.
1: Tehát nagyon fontos az, hogy amit teszünk az üzleti életben, az elégedettséggel töltsön el minket, ugyanakkor jó munkát végezzünk.
3: I suspect a little bit that in Europe we don't elevate pastors to the same position as they do in America.
1: Én feltételezem azt, hogy itt Európában nem emelik olyan magas pozícióra a pásztorokat, mint Amerikában.
3: So there's not so many in our churches who want to give up work and become pastors.
1: Úgyhogy nem túl sokan vannak a gyülekezeteinkben, akik feladnák a munkájukat, hogy pásztorok legyenek.
3: But there is a reality that most of us have to work every day to pay for our bread and butter.
1: De van egy igazság abban, hogy legtöbbünknek dolgozni kell azért, hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat és megéljünk.
3: You understand it. Put food on the table. For 19 years, from the age of 17 till 36, I worked for an insurance company.
1: 19 évig, 17 éves koromtól 36 éves koromig egy biztosítási cégnél dolgoztam.
3: I knew I had a call of God on my life.
1: Én tudtam, hogy Isten elhívása ott van az életemben.
3: I knew he had given me the spiritual gifts that Cheryl was talking about to be a pastor.
1: Tudtam azt, hogy Isten belém helyezte azokat a szellemi ajándékokat, amikről Cheryl beszélt, hogy pásztor legyek.
3: And I helped plant two churches and lead many different ministries in those churches.
1: És segítettem két gyülekezet plantálásban és nagyon sok szolgálat megalapításában azokban a gyülekezetekben.
3: Including the crèche when my children were small.
1: Beleértve a bölcsődét, amikor a gyerekeim kicsik voltak.
3: But I still had to get up every Monday morning and work from Monday till Friday.
1: Mégis fel kellett kelnem minden hétfőn reggel, és hétfőtől péntekig dolgoznom kellett.
3: For many years I drove around England settling insurance claims.
1: Éveken át végig vezettem Angliában, és biztosításokat kötöttem.
3: Paying for leaking roofs?
1: Nem, hanem tehát, hogy a kifizetett biztosításokat fizetett ki, tehát beázott tetőkért fizettem.
3: And reimbursing for stolen televisions and stolen jewelry.
1: Vagy kártérítést fizettünk vissza ellopott tévékért, ékszerekért.
3: As a Christian, it sometimes felt like there was a pressure to evangelize.
1: Kereszténként néha úgy éreztem, hogy ott van az a nyomás, hogy evangelizáljak.
3: I don't think any of my insurance clients became Christians through my evangelism at work.
1: És nem hinném, hogy bármelyik ügyfelem is megtért volna az evangelizálásom által a munkahelyen.
3: But my desire was to be as good an insurance person as I could be day by day, and to be fair in settling their claims.
1: De az én vágyam az volt, hogy a lehető legjobb biztosítási ügynök legyek a munkámban, és igazságos legyek a kifizetésekben.
3: It's a big deal for an insurance person to be fair in settling a claim.
1: Ez nagyon nagy dolog, amikor egy biztosítási ügynök igazságos a kifizetésben, a követelésekben.
3: Even in Hungary?
1: Elbírálásában itt is?
3: Even in Hungary.
1: Ja, még itt Magyarországon is.
3: And then I was promoted to be a manager.
1: Majd ezután előléptettek menedzserré.
3: And over a period of years I had many staff working for me.
1: és az évek alatt nagyon sok ember dolgozott alattam.
3: And my desire was to be as fair a manager to those staff as I could be.
1: És az én vágyam az volt, hogy olyan igazságos menedzser legyek a dolgozóimnak, amennyire csak lehetett.
3: Many times it felt like I was pastoring my staff, just like Cheryl said.
1: Nagyon gyakran úgy éreztem, hogy pásztorolom a dolgozóimat, mint ahogy Cheryl is mondta.
3: But of course the company would not let me talk about Jesus in that context.
1: De természetesen a cégnél nem volt szabad Jézusról beszélni abban a környezetben.
3: And so you have to gently care and look after people and impart something to them.
1: Így nagyon kedvesen kell törődni az emberekkel és megosztani velük valamit.
3: Even though you may not be using spiritual or religious words.
1: Még akkor is, hogyha nem használhatsz szellemi vagy vallásos kifejezéseket.
3: I have found over many years that people understand something of the peace of God is coming towards them even though they don't hear the words about God.
1: Az évek során én megértettem azt, hogy az emberek megéreznek valamit Isten békességéből, ami feléjük árad, még úgy is, hogyha nem hangzik el Isten.
3: When they are being dealt with fairly, honestly and justly, they know there's something different.
1: Amikor tisztességesen és igazságosan bánnak velük, akkor tudják, hogy ott valami más van.
3: Eventually, God called me to be a full-time pastor.
1: Végül Isten elhívott, hogy teljes idejű pásztor legyek.
3: Now people say to me, what's your job?
1: És ugye mostanában az emberek megkérdezik tőlem, hogy mit dolgozol?
3: People in the marketplace and in the world who are not Christians.
1: A munkapiacon levő emberek, akik nem keresztények.
3: On forms in the bank or in the insurance company or in other places of everyday business.
1: Vagy formanyomtatványokon az élet bármelyik részében.
3: In Ireland the word pastor doesn't mean very much.
1: Írországban az a szó, hogy pásztor, nem sokat jelent.
3: Priest means a whole lot more.
1: A pap sokkal többet jelent.
3: But I don't call myself a priest.
1: De én nem hívom magam papnak.
3: So I say on my forms and when I'm talking to them, I'm a church minister.
1: Így amikor mondjuk a formanyomtatványokat töltök ki, vagy személyesen válaszolok, akkor azt mondom, hogy egy egyházi szolga vagyok.
3: And most of them go, don't talk to me.
1: A legtöbben ugyanak, ne beszélj hozzám.
3: I don't want to know. And
1: nem
3: please don't
1: tudni.
3: Preach to me.
1: Ne prédikálj nekem.
3: Whereas when I was in insurance,
1: ezzel szemben, amikor biztosításban dolgoztam,
3: they felt something of the peace of God coming to them.
1: Megéreztek valamit Isten békességéből, ami feléjük árad belőlem.
3: And I want to say to every one of you,
1: és így most mindenkinek szeretném azt mondani,
3: whatever you're getting up to work at on Sunday morning or Monday morning or Tuesday morning,
1: bármilyen munkához kelsz fel, vasárnap reggel, vagy hétfő reggel, vagy kedd reggel.
3: Work at it in your heart as unto God.
1: Végezd úgy a munkádat a szívedbe, mintha Istennek tennéd.
3: Be as good an employee and as fair and honest as you can be.
1: Légy olyan jó dolgozó és olyan igazságos és tisztességes, amennyire csak tudsz.
3: And people will feel the presence of God even though you're not using words.
1: És az emberek meg fogják érezni Isten jelenlétét még akkor is, hogyha nem használsz szavakat.
3: Last night with the men,
1: tegnap este a férfiakkal
3: we were talking about John chapter 14.
1: János 14-ből beszéltünk.
3: And Jesus said to his disciples,
1: és Jézus azt mondta a tanítványainak,
3: my peace I leave with you.
1: Az én békességemet adom nektek.
3: My peace I give unto you.
1: Az én békémet adom nektek.
3: We know that word peace is the shalom of God.
1: És tudjuk, hogy ez a béke szó az a shalom szó.
3: See?
0: Shalom, shalom.
3: And even with, and people understand, even the computer understands the shalom of God coming towards them.
1: És az emberek megértik Istennek ezt a shalom békességét, ami feléjük megy.
3: It's a demon.
1: Ja, az egy démon volt.
3: The demon of Apple. But I also want to share with you, what time is it? I can't see, I'm got my glasses on. I can't see that far. Can you tell me?
1: 8:30.
3: 8:30. How long do we have till? How long do we have till, Polly?
1: Polly, many days.
3: How long more do we have? Oh, 10 minutes. But not only is it about is this mountain of are these seven mountains. About us influencing the mountains.
1: So ez a hét hegy nem csak arról szól, hogy mi hatással legyünk ezekre a hegyekre.
3: But us as a community of people being able to bless the community we live in.
1: Hanem arról is szól, hogy mi közösségként megáldjuk azt a települést, ahol élünk, azokat az embereket, akik között élünk.
3: Now as a pastor, I get very upset when people from other countries come to Ireland and tell us all the wonderful things they do and how we should do that too.
1: Én pásztorként kiszoktam akadni, amikor külföldről jönnek vendégek, pásztorok, és elmondják, hogy náluk milyen remekül végzik a dolgokat, és hogy csinálják, és nekünk is úgy kell elvégezni.
3: Especially Americans.
1: Különösen az amerikaiak.
3: And so I just want to share with you what we did in our town in Ireland.
1: Én szeretném megosztani veletek, hogy mi mit tettünk Írországban, a városunkban.
3: For a season of the church.
1: A gyülekezeti élet egy időszakában.
3: When we first planted the church in 2003.
1: Amikor 2003-ban megalapítottuk a gyülekezetet.
3: Our heart was to see the town we were in of 30,000 people. 30.
1: Okay. A szívünkben az volt, hogy az a 30,000 ember, aki ott él a városban,
3: transformed in some way.
1: Hogy meglássuk, hogy valamilyen módon megváltoznak.
3: Now understand, in Ireland, people are very suspicious of independent churches.
1: Tudni kell azt, hogy Írországban az emberek nagyon gyanakvóan tekintenek a független gyülekezetekre.
3: For most people they are cults.
1: Legtöbb ember számára szekta.
3: They understand the Catholic Church.
1: Ők értik a katolikus egyházat.
3: They understand the Protestant Church.
1: Ők értik, hogy mi az, hogy protestáns egyház.
3: Anglican, Methodist, Presbyterian.
1: Anglikán, metodista, presbiteriánus.
3: Because of our history.
1: A történelmünk miatt.
3: But they can't understand an independent, evangelical, charismatic fellowship.
1: De nem tudják felfogni, mi az, hogy független, karizmatikus, evangélikus közösség. Evangéliumi.
3: But when I came to the town to plant the church.
1: De amikor oda mentem abba a városba, hogy gyülekezetet alapítsak.
3: The ministerial of priests and Anglican ministers and Methodist ministers invited me to their meeting and actually welcomed me to the town.
1: A lelkészek csoportja, a metodisták, anglikánusok, presbiteriánusok meghívtak engem.
3: And the Roman Catholic. And the Roman Catholic.
1: És a római katolikusok.
3: Yeah. Just in case.
1: És végső soron befogadtak a csoportjukba.
3: That was very unusual.
1: Ez nagyon szokatlan volt.
3: But the people in the town didn't understand.
1: De a város lakói nem értették.
3: And for about 7 years, we met in the hall of a local school.
1: És körülbelül 7 évig egy iskola termében gyűltünk.
3: We were about 100 people.
1: Körülbelül 100-an voltunk.
3: Many traveling into the town.
1: Nagyon sokan utaztak be a városba.
3: And many of our prayer meetings were praying for the town.
1: És nagyon sok ima alkalmunk arról szólt, hogy a városért imádkoztunk.
3: But we didn't have a big impact.
1: De nem volt túl nagy hatásunk a városra.
3: And most people didn't know we met in the school.
1: És az emberek nem tudták, hogy az iskolában gyűlünk össze.
3: And then the opportunity came to rent, to lease the old Anglican church right in the center of town on the main street.
1: Majd jött az a lehetőség, hogy kibéreljük a régi anglikán templomot a fő utcán, a központ legközepén.
3: It had been occupied for 30 years by a piano maker.
1: Körülbelül 30 évig egy zongorakészítő foglalt el azt az épületet.
3: It was hidden behind some huge big trees.
1: Néhány hatalmas fa takarta el a kilátást.
3: With a very creepy graveyard around it.
1: Egy kísérteties temetővel körülötte.
3: And so we renovated the building.
1: Szóval felújítottuk az épületet.
3: And everyone was interested in what was going on this building.
1: És hirtelen mindenki kíváncsi lett, hogy mi történik abban az épületben.
3: We cut down the trees at the front.
1: Kivágtuk a fákat az épület előtt.
3: And we opened up the building.
1: És megnyitottuk az épületet.
3: And we said to the people in the town.
1: És azt mondtuk a város lakóinak.
3: Come and use our building.
1: Gyertek, használjátok az épületünket.
3: One of the first events we had.
1: A legelső esemény, ami ott történt.
3: Was to make it an art gallery for a week.
1: Az, hogy egy hétig művészeti kiállítást tartottunk.
3: From Monday morning.
1: Hétfő reggeltől.
3: Till Friday afternoon.
1: Péntek délutánig.
3: So many people came in from the town.
1: Nagyon sok ember jött be a városból.
3: And went, wow, what have you done?
1: Hű, mit tettetek?
3: Very few people were evangelized.
1: Nagyon kevés embernek evangelizáltunk.
3: But their hearts started to be changed.
1: De elkezdett változni a szívük.
3: And they started to warm towards us.
1: És elkezdtek felmelegedni irányunkban.
3: Then we decided to open up our church on a Wednesday morning.
1: Majd úgy döntöttünk, hogy szerda reggel is megnyitjuk a templomunkat.
3: My wife and a whole team of mainly retired people.
1: A feleségem és egy főleg nyugdíjasokból álló csoport
3: opened up the church and served coffee every morning.
1: Minden reggel kinyitották a templomot és kávét szolgáltak.
3: Every Wednesday morning.
1: Minden szerda reggel.
3: And we had a friend who had a ministry called John 3:7.
1: És volt egy barátunk, akinek volt egy János 3:7 nevű szolgálata.
3: It was a street evangelism ministry.
1: Ez egy utcai evangelizálós szolgálat volt.
3: He used to sit on the street with a big sign saying John 3:7.
1: Általában ott ült az utcán egy ilyen nagy táblával, amire az volt írva, hogy János 3:7.
3: He never preached to anybody.
1: Soha nem prédikált senkinek.
3: But person after person after person would come up to him and say, what is John 3:7?
1: De egymás után oda mentek hozzá az emberek, és megkérdezték, hogy mi az a János 3:7.
3: So he would explain the gospel to them.
1: És akkor elmagyarázta nekik az evangéliumot.
3: And so we got a load of our retired men.
1: Így a nyugdíjas férfiaink jó része.
3: And some of our women.
1: És néhányan a hölgyek közül is.
3: And we had 6 or 7 stations up and down the main street.
1: Nekiálltak, és a fő utcán 6-7 ilyen állomásuk volt.
3: With people sitting saying John 3:7.
1: Leültek ilyen táblákkal, ami azt mondta, hogy János 3:7.
3: For 2 years, we had people sitting with John 3:7. And we saw 1,200 people be prayed with to receive Jesus.
1: 2 éven át csinálták ezt, hogy ott ültek a táblával az utcán, és 1,200 emberrel imádkoztak együtt, akik befogadták Jézust a szívükbe.
3: We only ever saw a handful, does that make sense to you? A handful actually come into the church.
1: Ezek közül mi nagyjából egy maroknyi népet láttunk bejönni a templomba.
3: Some would come in for coffee.
1: Voltak, akik bejöttek kávéra.
3: We didn't see our church grow massively from 100 to 1200.
1: Nem növekedett meg ugrásszerűen a gyülekezetünk 100-ról 1200-ra.
3: But we had so many people from the city of Dublin saying to us, something has changed in that town of Bray where you live.
1: De annyi ember volt Dublinból, akik azt mondták, hogy valami megváltozott abban a városban, ahol vagytok.
3: One of my very conservative evangelical leader friends said to me, I used to pass your town on the motorway, the freeway, and it always seemed very dark. But it seems to be very much more light these days.
1: Az egyik nagyon konzervatív barátom azt mondta, hogy én rendszeresen elmentem a városotok mellett az autópályán, és így mindig olyan sötétnek tűnt. Azt mondja, sokkal világosabbnak tűnik mostanában.
3: He did not believe in spiritual warfare.
1: Nem hitt a szellemi hadviselésben.
3: He was not happy about pulling down the strongholds over a city.
1: Nem örült annak, hogy egy város fölötti erősségeket rombolunk le.
3: But he sensed something of the light of Jesus coming into a town.
1: De megérzett valamit Jézus fényéből, ami bejött a városba.
3: And then my wife had this bright idea.
1: Aztán a feleségemnek lett egy ragyogó ötlete.
3: As wives usually do.
1: Mint ahogy a feleségeknek általában szokott lenni.
3: And she gathered a number of people in pairs. And they walked up and down the streets of the town praying for the town.
1: Összegyűjtött embereket, és párossával végig sétáltak a város utcáin imádkozva.
3: And then they started to stop and go into some of the businesses.
1: Majd elkezdtek megállni, bemenni némelyik üzletbe.
3: Now this is still Catholic Ireland that's very scared of funny churches that aren't Catholic.
1: Ez még mindig a katolikus Írország, amiről beszélünk, ami nagyon tartózkodik a fura gyülekezetektől, amik nem katolikusak.
3: But they would walk in and twos and say, we are from the church down the road. And people would say, oh, I know that church.
1: De így bementek, és akkor mondták, ugye párosával voltak, és mondták, hogy mi abból a templomból vagyunk ott az utca végén, és mondták, ó, ismerem azt a templomot.
3: And we would say, is there something for you or your business that we can pray for?
1: És megkérdezték, hogy van-e valami, amiért imádkozhatunk érted, vagy a vállalkozásodért?
3: The girl who ran the flower shop was from Poland.
1: A fiatal nő, aki a virágüzletben dolgozott, Lengyelországból volt.
3: Her sister was sick.
1: A testvére beteg volt.
3: And week after week after week our teams got to pray with her about her ill sister.
1: És hétről hétre a csapatunk együtt imádkozott vele a beteg testvéréért.
3: I can't remember what happened to her sister.
1: Nem emlékszem, mi történt a testvérével.
3: But that girl in the flower shop was changed because of prayer.
1: De az a fiatal nő a virágüzletben megváltozott az imák hatására.
3: The man in the sweet shop first saw us coming and went, oh no. Yeah, sweet like candy.
1: Okay. A férfi a cukorka vagy édességboltban meglátott minket közelen, és azt mondta, jaj ne.
3: But his business was not doing well.
1: De nem ment jól az üzlete.
3: And two of our men went in and said, can we just pray for your business?
1: És két férfi bement, és megkérdezték, hogy imádkozhatunk a vállalkozásodért?
3: Over 6 months, we saw his business come back into profit.
1: És 6 hónap alatt megláttuk azt, hogy az üzlete visszatért nyereségesbe.
3: And then he would welcome us every week and give us some sweets.
1: És utána minden héten szívesen látott, és cukorkákat adott.
3: One of our members was a lawyer in the town.
1: Az egyik gyülekezeti tagunk ügyvéd volt a városban.
3: And he was a member of the Chamber of Commerce.
1: És a kereskedelmi kamara tagja is volt.
3: And when he became chairman of the Chamber of Commerce.
1: És amikor ő lett a vezetője a kamarának.
3: He said to his committee, can I have my pastor open the Christmas dinner of the Chamber of Commerce in prayer instead of the local priest.
1: Megkérdezte a tanácstól, a tagoktól, hogy lehetséges lenne, hogy a karácsonyi vacsorakor az én pásztorom nyissa meg imával a vacsorát a helyi pap helyett.
3: By that time the priest was now a friend of mine.
1: Addigra a pap már a barátom volt.
3: Because I went to the ministerial every month.
1: Mert minden hónapban elmentem az ő alkalmukra.
3: He said, sure, I hope you've better success than I do.
1: És azt mondta ez az ember, hogy persze, én csak remélem, hogy nagyobb sikered lesz, mint nekem.
3: And so I got to pray not only to open the Christmas dinner, but also to pray for the businesses of the town that night, and many came to me and said they really appreciated what we were doing in the town.
1: És nem csak, hogy imádkozhattam a vacsora előtt, hanem mindegyik vállalkozásért külön imádkoztam aznap, és utána többen is odajöttek hozzám, és mondták, hogy mennyire nagyra értékelik, hogy imádkoztam értük a vállalkozásukért.
3: As a church, eventually the Lord said to us, get up and go. You don't know where you're going, but as Abraham went, get up and go.
1: Aztán egy idő után Isten azt mondta nekünk, mint gyülekezetnek, hogy keljetek fel és menjetek, mint Ábrahám, hogy nem tudta hova megy, csak hitben kilépett, menjetek.
3: Our season in that place was finished, and we didn't renew the lease.
1: A mi időnk azon a helyen lejárt, és nem újítottuk meg a bérletet.
3: A friend of mine and JC's took over the lease and runs a great local church in the building now.
1: A JC-vel egy közös barátunk kapta meg a bérletet, és most egy remek gyülekezetet működtet ott.
3: And we do something different in a different place.
1: És mi valami teljesen más dolgot végzünk egy másik helyen.
3: It's a big, oh, I better not do that one, you won't get it. It's like a big country house, but you don't have country houses in Hungary, do you?
4: Okay.
3: Like a noble's house, a noble person's house, like a mansion.
1: Tehát, hogy van egy nagy ilyen udvarház.
3: And so our church now meets in a big country house.
1: Szóval a gyülekezetünk egy nagy udvarházban jön össze.
3: Which has a very posh, do you understand the word posh, snob?
1: Ami nagyon snob, ilyen puccos.
3: Shopping center in it.
1: Shopping center. Yeah. Tehát nagyon puccos bevásárló központ van ott.
3: With a 36 hole championship golf course outside.
1: Egy 36
3: 36 hole golf course.
1: Golfpályával. Tehát én bajnok golfpálya.
3: And a Ritz-Carlton 5-star plus hotel in the grounds.
1: És a területen egy 5 plusz csillagos Ritz-Carlton hotel.
3: Palenkite, you need to come and visit someday. We've started to pray for the businesses in the country house.
1: És elkezdtünk imádkozni az üzletekért, a vállalkozásokért azon a területen.
3: One of our friends has taken a shop in the shopping center, and it's doing really well.
1: Az egyik barátunk kibérelt egy üzlethelyiséget az üzletközpontban, és egész jól megy neki.
3: And I don't have time. I do. Let me tell you this one story.
1: Még ezt az egy történetet elmondom.
3: One story. The head gardener of the gardens.
1: A fő kertész.
3: Had a problem with the hedging. Do you have a word for hedging?
1: Like, a fő kertésznek gondja adódott a sövénnyel.
3: It was dying.
1: Meghaldoklott a sövény.
3: His father is in our congregation.
1: A főkertész apukája a gyülekezetünkben van.
3: And last summer, on a summer's evening, we went for a prayer walk in the gardens of the country house.
1: És tavaly nyáron egyik este ima sétára indultunk a sövény körül, vagy így a kertben.
3: Now this is really true.
1: És ez igaz.
3: I'm a church pastor.
1: Én egy gyülekezeti pásztor vagyok.
3: We prayed over the hedges.
1: Imádkoztunk a sövényekért.
3: They were dying.
1: Meghaldokoltak.
3: By the end of the summer, the hedges had come back to life.
1: Nyár végére újra élett a sövény.
3: And are doing very well.
1: És nagyon jól vannak.
3: The gardener is very happy.
1: A kertész nagyon boldog.
3: Because this house has many, many American visitors.
1: Mert nagyon-nagyon sok amerikai látogató jön ide.
3: With thousands of US dollars to spend.
1: Akik több ezer dollárt költenek el ott.
3: And he said to me, we don't like dead hedges. They don't like dead hedges.
1: És azt mondta nekem a kertész, hogy nem szeretik a halott sövényeket.
3: And those hedges are back to life again now.
1: És most azok a sövények élnek.
3: But also, the manager of the whole center came to my friend in the congregation.
1: Ugyanakkor az egész komplexumnak a menedzsere odament a barátomhoz a gyülekezetben.
3: And he said, since your church came to this building.
1: És azt mondta, hogy mióta a gyülekezetetek idejött ebbe az épületbe.
3: And I didn't want to rent that room to you.
1: És én nem akartam kiadni nektek azt a termet.
3: I have no idea why I did.
1: Fogalmam sincs, hogy miért adtam ki mégis.
3: But we've had the best financial year we've ever had.
1: De azóta a legjobb anyagi évünk volt, ami valaha is volt.
3: And that's just to say there's nothing special about our church.
1: Semmi különleges nincs a gyülekezetünkben.
3: Your church and our church would work well together.
1: A ti gyülekezetetek és a mi gyülekezetünk nagyon jól együtt tudna működni.
3: But we pray and we worship in the building.
1: De imádkozunk és dicsőítünk ott az épületben.
3: We ask God to bless the businesses.
1: Kérjük Istent, hogy áldja meg a vállalkozásokat.
3: And we are seeing transformation and change.
1: És átváltozásokat és változásokat látunk.
3: I don't know what this church, where this church is in relation to this city.
1: Nem tudom, hogy hol áll ez a gyülekezet a várossal való kapcsolatban.
3: But I know, as you pray for the businesses around this area.
1: De tudom azt, hogy ha imádkoztok a körülöttetek levő vállalkozásokért.
3: And the businesses that you work in.
1: És azokért a vállalkozásokért, ahol dolgoztok.
3: God will hear your prayers.
1: Isten meghallgatja az imáitokat.
3: And he will answer those prayers with blessing.
1: És áldással fog válaszolni ezekre az imákra.
3: Some of you will lead people to Jesus through what you say.
1: Lesznek közületek olyanok, akik azzal vezetik Jézushoz az embereket, amit mondtok.
3: But many more of you will see the kingdom come in the situations you're in because you pray and bless the businesses. That you're in.
1: De sokkal többen fogjátok meglátni azt, hogy eljön Isten királysága abba a helyzetbe, amiben vagytok, azért, mert imádkoztatok a vállalkozásokért.
3: So keep worshiping, keep praying, and keep blessing God.
1: Úgyhogy ne hagyjátok abba a dicsőítést, az imádkozást és a Isten áldását az emberekre kérve.
3: Let me just pray for a moment over the businesses.
1: Hadd imádkozzak most a vállalkozásokért.
3: Father, I want to bless every business and every company that's represented in this building tonight.
1: Atyám, én most meg akarok áldani minden vállalkozást és vállalatot, ami képviselve van itt ebben az épületben ma este.
3: I want to pray for those who are in the mountain of education.
1: Imádkozom azokért, akik az oktatás hegyén vannak.
3: Bless the schools and the colleges and the other places where they are teaching.
1: Áld meg az iskolákat, a főiskolákat és a többi helyet, ahol tanítanak.
3: I pray for those who are in the arts and media, in law and in so many of the other mountains.
1: Imádkozom azokért, akik a művészetekben, a médiában, a jogban és a többi sok területen ott vannak.
3: And I particularly pray for those who are in the mountain of business, who will go to a business on Monday morning.
1: És különösen imádkozom azokért, akik az üzlet hegyén vannak, akik mennek dolgozni hétfő reggel.
3: First of all, Lord, I pray you will fill them with your spirit this weekend.
1: Először is arra kérlek, Uram, hogy töltsd meg őket a te szent szellemeddel most a hétvége során.
3: Give them a new and fresh revelation of Jesus.
1: Adj nekik új, friss kijelentést Jézusról.
3: And give them a new and fresh revelation of his calling on their lives.
1: és adj nekik új, friss kijelentést a te elhívásodról az ő életükre.
3: And may each one of them know that he has called them to go to those businesses and bless them every day that they are there.
1: És hadd tudja mindegyikük, hogy azért hívtad el őket, hogy minden nap bemenjenek oda a munkahelyükre, és megáldják azt a vállalkozást, azt a vállalatot, ahol vannak.
3: And I pray for this city, Lord.
1: És imádkozom ezért a városért, Uram.
3: We pray for blessing, peace and prosperity over this city.
1: Áldást, békességet és bővölködést kérünk erre a városra.
3: May it be a good place to live.
1: Hadd legyen ez jó hely, ahol éljenek az emberek.
3: May it be a good place to do business.
1: Hadd legyen jó hely a vállalkozásoknak.
3: May the healthcare be really blessed.
1: Legyen igazán áldott az egészségügy.
3: May it be a place where there is such good education.
1: Legyen ez olyan hely, ahol nagyon jó az oktatás.
3: And may the people of this city be blessed because this church is in this place.
1: És hadd legyenek áldottak e város lakói azért, mert ez a gyülekezet itt van ezen a helyen.
3: And God's people said.
1: És Isten népe azt mondja.
3: Amen.
1: Amen. Amen.
0: I know he said amen, but I'd like to pray a couple more things for you. Can I do that? I want to pray some more.
1: Hogy én szeretnék még imádkozni néhány dologért.
0: Father, I just thank you for each person that's here.
1: Atyám, én hálás vagyok mindenkiért, aki most itt van.
0: And the value of their work and their calling.
1: És az ő munkájuk és az elhívásuk értékéért hálás vagyok.
0: For each of you, I bless your feet.
1: És megáldom a lábaitokat.
0: Everywhere the sole of your foot treads, God, I know that you'll be with them.
1: Hogy bárhova lép a ti lábatok, tudom Istenem azt, hogy te velük vagy.
0: I pray that you give them favor.
1: Imádkozom azért, hogy tedd őket kedvessé.
0: I pray that you prosper them in their role.
1: Arra kérlek, hogy te virágoztasd fel őket az ő szerepükben, a pozíciójukban.
0: I bless the creativity that you've put in them.
1: Megáldom a kreativitást, amit beléjük helyeztél.
0: I ask you to release ideas.
1: És arra kérlek, hogy te szabadíts fel ötleteket.
0: Release solutions.
1: Szabadíts fel megoldásokat.
0: Ideas for businesses.
1: Ötleteket vállalkozásokra.
0: For those that you want to start a business.
1: Azok számára, akik szeretnének vállalkozást elkezdeni.
0: But even ideas of solutions for the place where they work now.
1: De ötleteket megoldásokra, ott, ahol most dolgoznak.
0: I pray that you put your words in their mouth.
1: Azért imádkozom, hogy te helyezd a te beszédedet az ő szájukba.
0: Bless the work of their hands.
1: Áld meg az ő kezük munkáját.
0: Give them favor with the people they work with.
1: Tedd őket kedvessé azok előtt, akikkel együtt dolgoznak.
0: Favor with their employers or their bosses.
1: Tedd őket kedvessé a főnökeik előtt.
0: I ask you for inventions, for ideas, all kinds of creative solutions in Jesus' name.
1: És találmányokért, új ötletekért, mindenféle kreatív ötletért imádkozom Jézus nevében.
0: I pray, God, that you just stir up the gifts that the Holy Spirit gave to each of them at creation when they were born.
1: Azért imádkozom, hogy te lobbansd fel azokat az ajándékokat, amiket a Szent Szellem beléjük helyezett, amikor teremtetted őket.
0: And move on those areas of their life where there's skills and abilities that might even be dormant. I pray that you'd bring them to life and breathe on them in Jesus' mighty name.
1: És imádkozom azért, hogy éleszd fel azokat a területeket, amelyek esetleg szunnyadnak az életükben Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

해봐 이승기 왕가님.

0: most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Köszönöm a kedves hallgatókat!
1: Már kétszer megígértük a hallgatóknak, hogy a tanulási stílusokról fogunk beszélni, úgyhogy ma ez lesz a témánk. Egy olyan érdekes gondolatot mondtál egy pár rovattal ezelőtt, hogy ha egy gyermek vagy egy fiatal nem örömmel tanul, az lehet, hogy azért van, mert nem találta meg a saját stílusát a tanulásban. Mit értünk ez alatt, hogy van vagy lehet saját stílusunk, amit ha megtalálunk, tanulási stílusra gondolsz? Akkor örömmel fogunk tanulni.
2: Azokat az egyéni adottságokat, vonásokat, ahogy az információt megszerezzük, és az információt feldolgozzuk, és az információt előhívjuk, azt nevezzük tanulási stílusnak. Hogyan észlelem az információt? Már ez egy érdekes dolog, hogy direktben gondolkodok, tehát például a kedves rádióhallgató csak arra gondoljon, hogy utaznak a férfeleség mondjuk az autóval, és azt mondja, nézd, ott mi van, és a férje elfordítja a fejét. Pedig csak a feleség csak az arra kíváncsi, hogy mesélje, hogy ott mit lát épp a plakáton, de a félnek meg kell róla győződni, hogy miért mi van. Tehát, hogy vannak, aki konkrétan észlelünk dolgokat, látásunkon keresztül, a hallásunkon keresztül, tapintásunkon keresztül, vagy akár a különböző érzékszerveinken keresztül. Hát a tanulási folyamatban részt vesz akár az étkezésünk, az is egy tanulási folyamat, hogy megtanuljuk, hogy mit szeretünk, mit nem. Vagy a mozgásunk részt vesz valamit a tanulási folyamatban, és ugyanígy az ismeretnek a megértésében és az ismeret feldolgozásában, valamint az ismeret visszaadásában is óriási szerepe van a tanulásunknak, hogyan tanulunk, míg az azonos körülmények között lévő gyerekek, mondjuk képzeljünk el egy ikerpárt, lehet, hogy az egyiknek az asztala egy ilyen teljesen rendezett, és minden élére van állítva, a másiknak meg egy ilyen halomkupac könyv van, vagy jegyzett az asztalán.
1: És lehet, hogy az utóbbi tanul jobban, és eredményesebben.
2: Szerinted, Andi, én melyik vagyok?
1: Nem tudom. Hát most, hogy elnézem így a könyveket előtted, rendes vagy?
2: Nem vagyok rendes.
1: Nem vagy rendes.
2: Nekem nem megy a rendezettség, hanem én szétszórok dolgokat, feleségemnek nagy bánatára, tehát akivel 25 éve vagyunk házasok, és amikor meg elpakolja a könyveimet, akkor biztos, hogy nem találom azt, amit végre megtaláltam.
1: Igen.
2: És mondjuk 3 napig keresel egy idézetet, vagy 3 napig keresel egy gondolatot, és utána megvan, néha be is jelölöm, vagy teszek bele ilyen posztitot, vagy bármit, és ő meg elrakja a könyveimet, annak nem szoktam örülni.
1: Akinek az íróasztalán rumli van, azt szoktam mondani, hogy én pontosan tudom, hogy abban a rumliban hol van az acetlina, de gondolom nem ettől függ, hogy én, tehát nem csak ezt értjük az alatt, hogy
2: igen, de
1: milyen tanulási stílusa.
2: Igen, de hogyha nincs rend az íróasztalán, akkor annyira elfoglalja azt, hogy mindent megfelelően rendeznem kell az íróasztalon, hogy addig el sem tud kezdeni tanulni.
1: Uh-huh.
2: Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami a tanulástól elvonják a figyelmünket. Uh-huh. Valaki meg csak úgy tud tanulni, hogy mondjuk zenét hallgat közben. Uh-huh. És azt mondja a szülő, hogy hát ez a gyerek, ez állandóan zenét hallgat, ez nem is tanul. De egy auditív tanulási stílusra, ami a hallás mint preferencia tanulási stílusra, nagyon is ez jellemző, hogy hallanom kell az információt. Hallanom kell újra és újra. A vizuálisnak látnia kell, annak le kell rajzolni. Egy vizuális tanulási stílussal rendelkező, az színes papírokat használ, az csomagoló papíron, az gondolattérképet rajzol, az megpróbálja a leágazásokat megtalálni. Van olyan is, aki pedig úgy tanul, hogy neki aktívan benne kell lenni a tanulási folyamatban, a testével, tehát mozgásával. Hallottam ilyet, hogy az egyik gyerek a történelmet úgy tanulta, hogy ment a lépcsőn, és így járt egyik lépcsőfokról a másikra, és akkor mondta, hogy 1492 Mátyás halála, és akkor mondta a következő.
1: És ő így memorizált.
2: És így memorizált. és a tanár csak annyit vett észre, hogy dolgozatírás közben így jár a
1: trappog.
2: Lába. Trappog. És kérdezte, hogy, hogy mit csinálsz, miért csináld ezt. És mondta a tanárnak a gyerek, hogy keresem, hogy melyik lépcsőn van az évszám. És nem tudtak mivel mit kezdeni, hogy ő most hogy tanul. A másik, valaki sokkal inkább asszociatívan tanul, kitalál valamit hozzá. Saját lányom mondta már többször, megpróbálom egy 6 éves gyereknek elmagyarázni azt a tananyagot, amit tanulok. Mert minél jobban lehet tudom egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, hogy egy 6 évesnek hogyan magyaráznám el, annál jobban rögzül bennem. Ez az asszociatív tanulás, tehát akinek különböző képzelettársítási tanulás van. Amikor a 3. osztályos voltam általános iskolában, volt egy tanárom, aki mindig azt mondta, hogy apropó, erről mi jut eszedbe. Semmit nem tudtunk akkor még így pedagógiailag asszociatív tanulásról, ez a tanárnő ezt alkalmazta. Azt mondta, hogy hóvirág. Apropó, mi jut erről eszedbe. És valakinek az jutott eszedbe, hogy hóvirág van a kertjében, van aki azt, hogy hóvirág a nagymama legkedvesebb virág, van aki azt, hogy a hóvirágot szereti rajzolni. De ugyanaz a dolog más-más juttatott eszünkbe, és azért mondtam azt, hogy ha a tanár csak egysíkúan, csak vizuálisoknak ad információt, mondjuk csak kivetít, akkor az, aki például interpersonális tanuló, tehát társas tanulásban vesz részt, hogy neki el kell magyaráznia valakivel azt, amit megértett, föl kell dolgoznia, ők például nagyon szeretik az ilyen tanulók a csoportmunkát, és ő úgy fogja megérteni. Én hajlok, most vagyok arra, hogy ilyen interpersonális tanuló legyek, tehát, hogy másokkal együtt tudok legjobban vizsgára készülni. Feleségemet nagyon is bosszantotta, mert volt olyan, hogy az autóval mentünk csak le, közben ő olvasta nekem a tételt, megmagyarázta, én meg bementem és levizsgáztam 5-ösre. És azt mondja, nekem ezt meg ki kell jegyzetelnem, meg kell értenem, összefüggéseket, gondolatokat, te meg csak így bemész és ilyen könnyen vizsgázol. De nekem segített az, hogy ő elmagyarázta és úgy rögzítettem. Vannak az intrapersonális tanulók, azok pedig egyedül tudnak tanulni, néma csöndben, se zene, semmi nem szólhat, és neki magába kell szívnia a tudást. Ilyenek például nagyon szeretnek naplót írni. Kifejezik az érzelmeiket, a gondolatvilágukat. A művészek hajlamosak erre az intrapersonális tanulásra, hogy nekem ott belül kell először megszületni a zenének. Vagy Michelangelo-t kérdezték, hogy faragsz ki ilyen gyönyörű szobrokat. És azt mondja, nem faragok én szobrokat. Benne van az angyal, én csak kiszabadítom. Tehát, hogy ők bele látnak dolgokat, ez az intuitív típusú tervezés, ez sokat jelent. És ma az oktatás nagyon sokszor egysíkú, illetve minél kreatívabb egy gyerek, ahány évet megy előre az iskolába, annál jobban kijöjjük belőle a kreativitást. Emlékszek rá, hogy a lányomnak volt egy olyan feladata, hogy rajzoljon egy tulipánt. És nem pirosra és nem sárgára rajzolta, hanem ilyen cirkásra. És azt mondta a tanárnő, lányom, döntsd el, piros vagy sárga a tulipán? Erre azt mondta a lányom, hogy nálunk ilyen van a kertben. És fogta és elhozta, és azt mondta, hogy ez van. És mi nagyon szeretnénk pirosat, meg sárgát rajzoltatni a gyerekekkel, ahelyett, hogy megengednénk, hogy a kreativitását kifejezze. Az önbizalom növelde programunkban gyakran kapok olyan megoldásokat is, ami eddig még nekem sem jutott eszembe. Önbizalom sprét, vagy önbizalom gerjesztők, munkacsoportot hoznak létre, vagy magabiztosság applikációt az egyik diák, és akkor azt mondom, hogy báho, én is tanulok tőlük.
1: Ez nagyon érdekes, az önbizalom nevelde, ezt is ki kell, hogy vesézzük majd az egyik kis rovatunkban, de visszatérve és akkor így befejezve a mai gondolatokat, mit tudsz javasolni a gyerekeknek, a fiataloknak, hogyan tudják megtalálni, hogyan találjanak rá az ő tanulási stílusukra? Rendkívül jó volt ez a sokféle, amit felsoroltál, és tényleg már mindegyikkel találkoztam én is annak idején valóban. Talán el is tudnám mondani, és most így össze tudnám tenni, hogy nekem mondjuk melyik a tanulási stílusom. Mit tudsz nekik javasolni? Próbálják ki mindegyiket?
2: Próbálkozzanak. A másik, hogy valamire rájön arra, hogy fú, nekem így megy, akkor az próbálja megtartani. Azt szoktam mondani, hogy mi nagyon sokszor IQ-ra mérünk csak. Milyen az intelligencia hányadosod? De elfeledkezünk, hogy van egy EQ, egy érzelmi intelligencia, van egy belső intelligencia, hogy én magammal mennyire vagyok békességben. Vannak olyanok is, akik használják azt is, hogy van egy térbeli intelligenciánk, mint térlátás, amit a mérnökök használnak, meg a tervezők, hogy látják azt is, ami nincs. Tőlem sokszor megkérdezte a műszaki rajztanárom, hogy mit látok, hát semmit. Mert nekem nem volt ez meg, de a fiamnak meg megvan. Van, akinek a mozgásos intelligenciája nagyon erős, tehát én mozgásában tudja kifejezni, gondoljunk egy táncművészre, balettművészre, neki mennyire fontos. Van, aki a nyelvi intelligenciája nagyon erős, tehát hogy verbálisan nagyon ki tudja magát fejezni. És vannak, akinek meg az empatikus készség, a szociális intelligenciája nagyon erős, hogy együtt tud érezni másokkal. Harmadik osztályos volt a lányom, és megkérdezte a tanárnő, hogy mindenki mutatkozzon be, és mondjon valamit, ami rá nagyon jellemző. És azt mondta a lányom, hogy Teodorának hívnak, és nagyon erős a szociális érzékenységem. És erre harmadik osztályosként ezt a kifejezést használta, szülőktől ilyet is hallott, nem csak a piroska és a farkast, és mondta talánlő, hogy hát Teodora sem tudja, hogy mi az a szociális érzékenység. Erre azt mondta Teodora, azt is mondhatnám, hogy az átlagnál jobban tudom az empatikus készségemet kifejezni. Tehát, de ez harmadik osztályban is, azóta sok ilyen helyzet volt, hogy néztük a Jégvarázs cím, nem a Jégvarázs, hanem a Jégkorszak, igen, tehát a Jégkorszakot, és akkor nézzük a Jégkorszakot, talán harmadik vagy negyedik rész, amikor a kisbaba elveszik, és meg kell találni a szülőt, és akkor mondja a lányom, hogy apa, talán megkérdezi, hogy miről szól ez a kis rajzfilm, és azt mondja a lányom, hogy azt is mondhatnánk, hogy a családban lévő akcidentális krízis miatt egy gyermek elhelyezési kérdés merül föl, hogy hova tegyék a gyermeket, és megtalálni a megfelelő nevelőszülőt. Pont épp gyermekvédelmi témában tanult a feleségem. Tehát, hogy amikor itt tanulunk, akkor észre se veszük, hogy mennyit tanítjuk, igen, a gyerekeinket. A tanulási stílusokban én azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy legyünk jó példa a gyerekek előtt, mutassuk meg, hogy mi szeretünk tanulni. Ennél jobb példa nem lehet a szülő részéről.
1: A legjobb végszó. Köszönöm szépen, és a jó sztorit is a végére.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sansz műsorán.
2: És atyám, köszönöm neked ezt a fantasztikus témát, amiről itt beszélhetünk.
3: Father, you desire so much to create that place where you can dwell.
2: Atyám, te olyan nagyon meg akarod építeni ezt a helyet, ahol lakozhatsz.
3: Where we love one another.
2: Ahol szeretjük egymást.
3: And where our relationships are such as those in heaven, Lord.
2: Ahol olyanok a kapcsolataink, mint a mennyeiek.
3: The kingdom of God is done on the earth as it's done in the heavens,
2: Lord. És hogy Isten királysága úgy meglegyen a földön, ahogy a mennyben van.
3: Uram, of heaven down here, Lord.
2: Hogy már a menny légkörét itt lent átélhessük.
3: Oh Lord, so Uram, you can dwell among us.
2: Lakozzál közöttünk, Uram. Atyám, kérünk téged.
3: So change our minds and our attitudes.
2: Hogy úgy változtasd meg az elménket és a hozzáállásunkat.
3: Embrace the heavenly things.
2: Hogy a mennyei dolgokat tegyük a magunkévá.
3: We would get used to living in heavenly ways.
2: És hogy hozzászokjunk ahhoz, hogy mennyei módon élünk.
3: Oh God, do this for us.
2: Uram, tedd ezt megértünk.
3: Lord, we know that in these last days.
2: Uram, tudjuk, hogy ezekben az utolsó
3: napokban. You have prepared special things for us.
2: Te különleges dolgokat készítettél nekünk.
3: Lord, there's special anointings for us.
2: Uram, különleges keretek állnak a rendelkezésünkre.
3: Incredibly powerings for us for these times.
2: És fantasztikus módon ezek megerősítenek minket ezekre az időkre. Köszönjük, Uram, hogy mindig lesz erőnk arra, hogy legyőzzük a sötétség erőit.
3: And Lord Jesus.
2: És Úr Jézus.
3: We know you don't give power without character.
2: Tudjuk, hogy te az erőt csak a jellemmel együtt adod nekünk.
3: God, you intend for us to have both.
2: Uram, azt akarod, hogy nekünk mind a kettő legyen.
3: Oh God, you intend us to have love as well as authority.
2: Uram, azt akarod, hogy ne csak tekintélyünk legyen, hanem szeretetünk is.
3: Lord God, create in us a whole rounded person.
2: Teremts bennünk egy teljesen épp minden részében meglevő
3: személyt.
2: Hogy téged be tudjuk mutatni a világnak ezekben a napokban. Hát a teljes dicsőségedben. És minden tisztaságoddal. Minden érzékenységeddel, Uram. Ó, Uram, változtass meg a szívünket. Tőled akarunk kapni, Uram. És Atyám, most elmondjuk neked, hogy készek vagyunk elfogadni dolgokat egymástól. Jézus nevében.
3: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Amen.
3: The Lord bless you.
2: Az Úr áldjon meg titeket.
3: Hallelujah. I want to continue talking on the same themes that we've been in today.
2: Ugyanazokról a témákról szeretnék beszélni én is, amikről ma már beszéltünk.
3: And I'm going to concentrate upon the question of impartation.
2: És az átadás, szellemi dolgok átadásának a témájára akarok koncentrálni.
3: Now, you know, so much of what we're looking for.
2: Olyan sok mindent akarunk.
3: Can come by impartation.
2: És sok mindent kaphatunk ilyen átadás által.
3: But impartation is a very big word.
2: De ez az átadás, ez egy nagy szó.
3: And people have all their own idea of what that means.
2: Az embereknek megvannak az elképzeléseik arról, hogy ez mit jelent.
3: Now, I just want to talk generally about the power of impartation today.
2: Ma az átadás erejéről akarok beszélni nektek.
3: In Romans chapter 1 verse 11.
2: A Róma 1:11-ben.
3: We see the heart of the apostle Paul.
2: Láthatjuk, olvashatjuk, mi van Pál apostol szívében.
3: He's talking to the Roman Christians.
2: A római keresztényeknek beszél.
3: I long to see you.
2: Nagyon vágyom látni titeket.
3: Can I may impart to you some spiritual gift?
2: Hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek. A ti megerősítésetekre, vagy megszilárdításatokra. Tudjátok, ezt teszi a közlés. Hogy megerősíti őket, a hívőket. Eléri, hogy meggyökerezzenek és megszilárduljanak Isten ígéreteiben, igazságában. Tehát Pál nagyon vágyik eljutni ezekhez az emberekhez, hogy adhassa nekik, közölhessen velük valamit, ami megszilárdítja őket.
3: Now, what is this impartation?
2: Mi ez az átadás?
3: It's like the transfer of one's life or one's spiritual gifts.
2: Olyan, mint amikor valaki az életéből vagy a szellemi ajándékaiból átad valamit másoknak.
3: We are enabled to pass it to somebody else.
2: Dicsőséges titok az, hogy át tudunk adni dolgokat másoknak.
3: It's giving away something.
2: Valamit odaadunk.
3: Now this impartation can take place through many different means.
2: Nagyon sok különböző módon történhet ez az átadás.
3: Let's just read another scripture.
2: Olvassunk el egy másik igét.
3: 1 Thessalonians in chapter 2 verse 8.
2: 1 Thessalonika 2:8.
3: And this is Paul again speaking to these Christians in Thessalonica.
2: Megint Pál beszél a tesztalonikabeli keresztényeknek most.
3: I'm so affectionately longing for you.
2: Olyan nagy szeretettel vágyakozom utánatok.
3: This man's language.
2: Figyeljétek, milyen szavakat használ ez az ember.
3: Affectionately longing for you.
2: Szeretettel vágyom utánatok.
3: Come on, this isn't the preacher just saying, I'm fixing up a preaching date.
2: Ezzel nem egy prédikátor mondja csupán azt, hogy akkor megbeszéljük, mikor prédikálok nálatok. Hanem a szívek összekapcsolódását látjuk.
3: I'm affectionately longing for you.
2: Szeretettel vágyom utánatok.
3: We were well pleased to impart to you not only the gospel of God.
2: Hogy kész vagyok közölni veletek nem csak Isten evangéliumát, hanem a magunk lelkét is.
3: Because you became so very dear to us.
2: Mert mivel hogy szeretteink lettetek nékünk.
3: What loving language!
2: Micsoda szeretetteljes nyelvezet.
3: Now I want you to see that language.
2: Szeretném, hogyha látnátok, milyen nyelvezetet használ.
3: And feel the heart of this man.
2: És érezzétek, milyen szíve van ennek az embernek.
3: Now, could you believe that such a person could be controlling or dominating?
2: El tudjátok képzelni, hogy egy ilyen ember kontrollálhatja, vagy uralhatja a gyülekezetet?
3: Is this kind of man going to be ruining somebody's life?
2: Hogy az ilyen ember tönkreteszi valakinek az életét?
3: No, all he will do is love him to death.
2: Nem, ő csak halálra szereti az illetőt.
3: And I believe that that's what God wants us to do to each other.
2: És azt gondolom, hogy Isten azt akarja, hogy mind halálig szeressük egymást.
3: Love and love and love each other.
2: Csak szeressük egymást.
3: Hallelujah. Yes, it's such a glorious thing this, which God has planned for us.
2: Ez olyan dicsőséges dolog, amit Isten eltervezett számunkra.
3: I'm on page 58 of your notes.
2: Most a jegyzet 58. oldalán vagyok.
3: To follow that, but I'm on page 58 at the moment.
2: Nem szavatolom, hogy eszerint fogom folytatni, de most az 58. oldalon vagyok.
3: Now, it says there at the top of the page, impartation is a mystery and a miracle of the Holy Spirit.
2: Hogy az átadás a Szent Szellem csodája.
3: I wish I could explain this mystery to you, but I can't.
2: Ezt szeretném elmagyarázni nektek ezt a titkot, de nem tudom.
3: All I know is that impartation works.
2: Az átadás a Szent Szellem titka és csodája, csak azt tudom elmondani, hogy hogyan működik. Noha nem tudom, hogy működik, de tényleg működik.
3: And it is truly a mystery.
2: És valóban titok.
3: It seems so strange to me that I could have something.
2: Nagyon csodálatos a számomra, hogy lehet, hogy van valami.
3: And it's purely a spiritual something.
2: Ami egy szellemi valami.
3: And that I could give it to somebody.
2: És átadhatom valakinek.
3: To me that is quite remarkable.
2: Számomra ez egy nagyon figyelemre méltó dolog.
3: But this is really the heart of impartation.
2: De ez a lényeg az átadásnak.
3: Now, here in Acts chapter 3 verse 6.
2: Itt az Apcsel 3:6-ban.
3: That's a lovely scripture.
2: Ez egy csodálatos
3: ige. You remember when Peter and John went up to the gate,
2: amikor Péter és János elmentek az ékeskapuhoz.
3: And they saw that a lame man at the gate.
2: És látták azt a béna embert a kapunál.
3: And he thought he was going to get some money from them.
2: És ez az ember azt remélte, hogy majd pénzt kap tőlük, és mit mondtak a tanítványok? Ami van, azt adom neked.
3: Now what did they have?
2: Miük volt?
3: Miracle working power.
2: Csodatevő erejük volt.
3: Now you can't say that's normal.
2: Nem mondhatjuk, hogy ez normális, általában nem. Ez nem egy hétköznapi dolog, ez egy ajándék a mennyből, ami van, azt adom neked. És soda történt.
3: In a sense, that's a glorious demonstration of impartation.
2: Bizonyos értelemben ez az átadásnak egy dicsőséges példája.
3: Jesus breathed on his disciples.
2: Jézus rálehelt a tanítványaira.
3: And they received the Holy Spirit.
2: És ők befogadták a Szent Szellemet ettől.
3: And they received the Holy Spirit.
2: És megkapták a Szent Szellemet.
3: Now there are a huge variety of ways in which impartation comes to a person.
2: Az átadás nagyon sok módon történhet valakinek az életében, hogy így kap valamit.
3: Further on, I'm going to list some of those ways.
2: A továbbiakban még felsorolok néhány ilyen módot.
3: But first of all, let's just consider the impartation that comes purely from one person to another.
2: Vegyük figyelembe, milyen az, amikor az egyik ember a másiknak ad át valamit.
3: I believe that before you're able to impart something to somebody else,
2: hiszem, hogy mielőtt átadhatnánk valakinek valamit,
3: that something has got to become you, part of you.
2: Ennek a valaminek a lényünk részévé kell válnia.
3: You can't give something which belongs to someone else.
2: Nem adhatsz oda valamit, ami valaki másé.
3: You can't give away something that hasn't already enveloped you.
2: Nem adhatsz át olyan dolgot, ami téged már nem vett birtokba előzőleg.
3: So the something you impart is something that already has you.
2: Tehát csak olyat adhatsz át, aminek te már a birtokában vagy, vagy ami birtokol téged.
3: In a sense you have become it.
2: És egy értelemben te már azzal a dologgal váltál.
3: I know sometimes I could be teaching in some like a prayer conference or something of that sort.
2: Néha előfordul, hogy ima konferencián vagy ilyesmit tanítok.
3: I'm not necessarily praying for people.
2: Nem szükségszerűen imádkozom az emberekért.
3: But somehow people
2: de valahogy
3: get an impartation for the place of intercession.
2: Az emberek közbenjárás közben kapnak tőlem valamit.
3: Just because it's on me.
2: Csak azért, mert ez a valami rajtam van, bennem van.
3: And somehow it's imparted.
2: És valahogyan átragad rájuk.
3: Now, I can't understand this.
2: Nem értem ezt,
3: it is
2: hogy van.
3: Purely a mystery.
2: Ez egy tiszta titok.
3: It's something I've written down here. God imparts a God thing from himself to another.
2: Leírtam itt, hogy Isten az ő dolgait adja át másoknak. Istentől való dolgot ad át önmagából valaki másnak.
3: It's a point of collision.
2: Ez egy érintkezési pont.
3: Where the spiritual realm impacts the natural.
2: Ahol a szellemi világ hat a földire.
3: And where spiritual realities are transferred.
2: És ahol szellemi valóságok adódnak át.
3: And where, listen,
2: és figyeljetek,
3: this is important.
2: Ez fontos.
3: And where hungry souls
2: ahol
3: are
2: éhes
3: energized.
2: Lelkek erővel töltődnek fel.
3: You're not going to get it if you're not hungry.
2: Nem kapod meg, ha nem vagy éhes.
3: You're not going to get it if you don't want it. It doesn't
2: nem
3: happen by
2: meg,
3: chance.
2: Ha nem akarod, véletlenül nem történik meg.
3: It's those who seek who find.
2: Azok találnak, akik keresnek.
3: You know, in these this impartation even an inheritance could be received.
2: Tudjátok, még örökséget is lehet így átadással
3: kapni. Some people receive big things, some people receive small things.
2: Vannak, akik kis dolgokat kapnak, vannak, akik nagyokat.
3: In the same situation,
2: ugyanakkor a
3: helyzetben receiving different things.
2: Ugye, más emberek más-más dolgokat kapnak.
3: Now this is purely a mystery.
2: Ez tisztán egy titok.
3: It's a transference straight out of God's heart.
2: Isten szívéből történik ez az átadódás. De Isten úgy döntött, hogy embereken vezeti át azok, az ő dolgait.
3: And I believe it's the anointing upon the life of the person who's giving this impartation.
2: Hogy az átadást adó ember életére nyugvó kenetről van szó.
3: Because they live in the presence of God.
2: Mert ezek az emberek Isten jelenlétében élnek. Ezért tudnak adni valamit.
3: And as their gifts grow stronger and stronger.
2: És ahogy az ajándékaik egyre erősebbek lesznek.
3: It's as if there's an overflow and there's an ability to impart.
2: Ez olyan, mint hogyha túlcsordulna belőlük az a dolog, és azért azt át tudják adni.
3: You want to be one of these who can impart to others.
2: De olyan embernek kell lenned, aki adhat át másoknak valamit.
3: I want to say to you, you need the gifts that are within you to grow and grow and grow to the point of overflow.
2: Azt akarom mondani, hogy azoknak az ajándékoknak, amik bennetek vannak, túlcsordulásig kell növekedni bennetek, ahhoz, hogy adhassátok. Amikor már elég van ahhoz bennetek, hogy odaadhassatok
3: mást.
2: Isten az, aki ad, tehát ő neki kell annyit adnia nektek, hogy aztán adhassatok másoknak.
3: Every person who wants to receive an impartation comes with faith.
2: Kötelező, hogy hittel jöjjön az, aki kapni akar valamit egy ilyen átadáskor.
3: If you're going to receive, you have to have faith.
2: Hogyha kapni akarsz, akkor hit kell, hogy legyen benned.
3: Give, you have to have faith.
2: És hogyha adni akarsz, akkor is hitet kell, hogy legyen.
3: Because in the natural, how could we give anything or do away?
2: Mert természetes szinten úgy sem adhatunk át semmi szellemit senkinek.
3: So we need faith to be able to impart to somebody else.
2: Tehát hitre van szükségünk ahhoz, hogy adhassunk valaki másnak.
3: I also feel in certain instances one requires a direct permission from the Lord.
2: Hogy bizonyos esetekben azt kell, hogy az Úr közvetlenül engedélyezze az illetőnek azt, hogy valaki másnak átadjon valamit.
3: That has been my experience.
2: Én is így éltem ezt át.
3: I have felt the Spirit of the Lord say to me on specific occasions.
2: Bizonyos esetekben az Úr szelleme mondta nekem.
3: You are to impart to this person.
2: Hogy te ennek az embernek add át ezt és ezt.
3: And I felt, you know, I would immediately question myself, well, what have I got to impart? to them.
2: És azonnal megkérdeztem magamtól, hogy mit tudok én adni ennek a másik embernek. Személyesen úgy éreztem, hogy én nem vagyok alkalmas erre, személy szerint.
3: I'm telling you, this is how I am.
2: Elmondom nektek, én ilyen vagyok.
3: How, what have I got to give?
2: Úgy éreztem, hogy hát mi van nekem, amit odaadhatok.
3: How could it actually happen?
2: Hogyan történhetne ez meg?
3: We can lay hands and we can pray.
2: Kézrátételre szolgálhatunk, imádkozhatunk.
3: Actually, have I actually got something to give?
2: De van nekem valóban valami, amit odaadhatok?
3: I go through that scenario in my mind.
2: Az elmémben ezt így végig gondolom ilyenkor.
3: But this is the truth.
2: De ez az igazság.
3: The Lord has spoken to me sometimes.
2: De néha szólt hozzám már az Úr szelleme.
3: You're to lay hands on that person.
2: Hogy kézrátétellel imádkozz ezért az emberért.
3: And you are to give to them.
2: És adj neki.
3: Last night the Lord said that to me.
2: Tegnap este ezt mondta nekem az Úr.
3: Now, this is how it works for me.
2: Nálam ez így működik.
3: I just look.
2: Csak körülnézek.
3: And something connects in the spirit.
2: És szellemben hirtelen összekapcsolódik valami.
3: And the Lord spoke to me last night.
2: És az Úr szelleme szólt hozzám tegnap este.
3: There was a connecting of spirit to spirit.
2: A szellemünk kapcsolódott össze azzal az emberrel.
3: And as I hugged dear Barbara last night.
2: És ahogy tegnap este ezt a drága Barbarát átöleltem.
3: Everything within my innermost being.
2: Minden, ami a lényem belsejében van.
3: God said, give it, give it.
2: Isten azt mondta, add ezt neki, add neki, add neki. Mindent, ami bennem van. És én csak adtam, és adtam, és adtam, és adtam. És addig adtam, amíg úgy éreztem, már nincs több bennem, amit adhatnék. De ma már fogalmam nincs arra, hogy mit adtam át.
3: It's a mystery.
2: Ez egy titok.
3: Only time is gonna tell you.
2: Csak az idő fogja megmutatni, mi volt ez. És akkor majd meglátjuk, mi adódott át. És meglátjuk, mit fogadott be a testvérnő. Nem tudom elmondani, hogy mik azok a pontok, lépések, amik által át lehet adni a dolgokat. Szellemmel kell járnunk, ahogyan Natalie elmondta.
3: And we don't always know what we're doing, we're just obeying.
2: És nem biztos, hogy tudjuk, hogy hogyan történnek a dolgok, csak engedelmeskedjünk kell.
3: Is that a comfortable place to be? Even the most stupid people can be there.
2: Itt még a legbutább emberek is itt lehetnek.
3: Connecting of spirit to spirit.
2: A szellemünk kapcsolódott össze azzal az emberrel.
3: And as I hugged dear Barbara last night.
2: És ahogy tegnap este ezt a drága Barbarát átöleltem.
3: Everything within my innermost being.
2: Minden, ami a lényem belsejében van.
3: God said, give it. Give it,
2: Isten azt mondta, add ezt neki, add neki, add neki. Mindent, ami bennem van. És én csak adtam, és adtam, és adtam, és adtam. És addig adtam, amíg úgy éreztem, már nincs több bennem, amit adhatnék. De ma már fogalmam nincs arra, hogy mit adtam át.
3: It's a mystery.
2: Ez egy titok.
3: Only time is gonna tell you.
2: Csak az idő fogja megmutatni, mi volt ez. És akkor majd meglátjuk, mi adódott át. És meglátjuk, mit fogadott be a testvérnő. Nem tudom elmondani, hogy mik azok a pontok, lépések, amik által át lehet adni a dolgokat. Szellemmel kell járnunk, ahogyan Natalie elmondta. És nem biztos, hogy tudjuk, hogy hogyan történnek a dolgok, csak engedelmeskedjünk kell.
3: Is that a comfortable place to be? Even the most stupid people can be there.

0: többen nem, amit adhatnék. De ma, már fogalmam nincs arra, hogy mit adtam át.
1: It's a mystery.
0: Ez egy titok.
1: Only time is gonna tell you.
0: Csak az idő fogja megmutatni, mi volt ez. És akkor majd meglátjuk, mi adódott át. És meglátjuk, mit fogadott be a testvérnő. Nem tudom elmondani, hogy mik azok a pontok, lépések, amik által át lehet adni a dolgokat. Szellemmel kell járnunk, ahogy a Natalie elmondta. És nem biztos, hogy tudjuk, hogy hogyan történnek a dolgok, csak engedelmeskednünk kell.
1: Is that a comfortable place to be? Even the most stupid people can be there.
0: Itt még a legbutább emberek is itt lehetnek. Ilyen módon élhetnek a legostobábbak is. Nem kell ész ahhoz, hogy ezt megtegyük. Csak tudjuk, hogy az Úrtól kell az utasításokat kapnunk. És Uram, én engedelmeskedek neked.
1: You say impart, I'll impart.
0: De azt mondod, adjak, akkor adok. Ha azt mondod, hogy adjak oda mindent, odaadok mindent. És akkor már azt sem, és még azt sem tudom, mikor ment el az összes tőlem, amit kell. De Uram, én adom, Jézus. Állott legyen az Úr neve. Mindenkinek ilyen bolondnak kell lenni? Az Úr bolondokat keres. Ki az, aki itt bolond? Áldott legyen az Úr neve.
1: Hallelujah. You remember that glorious occasion when Paul and Barnabas were in Antioch?
0: A dicsőséges esetre, amikor Pál és Barnabás Antiókiában voltak.
1: And the apostles are met together there.
0: És ott összejöttek az apostolok egymással. És böjtöltek és imádkoztak.
1: And they laid their hands on Barnabas and Paul.
0: És utána Pálra és Barnabásra rátették a kezüket.
1: Transaction with heaven.
0: És ezzel a mennyel való kölcsönhatásban elválasztották őket és kiküldték őket.
1: You know, that I find fascinating.
0: Ezt elbűvölőnek találom, remélem
1: cselőnek. Initiation and beginning into spheres of ministry.
0: Vannak kezdőpontjai, beiktatási pontjai a szolgálatoknak.
1: And often those points of initiation and starting in areas of ministry come at a significant point.
0: És miután beindult egy bizonyos szolgálat, eljön egy jelentőségteljes pillanat.
1: You know, so often those occasions are marked by an encounter with God.
0: Nagyon gyakran ezeket az eseteket az Istennel való találkozás fémjelzi.
1: And I guess many of you could put a date on the calendar and say, this is when I did this, this is when this started.
0: És gondolom, ti is a naptárban sokan be tudnátok jelölni, hogy mikor kezdtetek el valamit, mikor kezdődött el valami az életetekben. Ez a szolgálat. Ekkor született meg. Lehet, hogy még fizikailag nem indítottátok el, de a szellemetekben megszületett.
1: Is that true?
0: Így van.
1: There's something happens in the spirit realm.
0: Valami történik a szellemi világban.
1: And that's always happened with me.
0: És ez mindig megtörtént velem.
1: There's a visitation in the spirit of the Lord.
0: Amikor az Úr szelleme meglátogat minket.
1: And God can use you as a person to bring an impartation.
0: És Isten titeket is használhat arra, hogy átadjatok valamit.
1: Would that could be that visitation to propel somebody into the next phase of their spiritual ministry?
0: Lehet, hogy ez a meglátogatás valaki mást fog beindítani az ő szellemi szolgálatának új szintjére.
1: I'm quite sure some of you have come to this conference asking the Lord questions.
0: Egész biztos vagyok abban, hogy néhányan úgy jöttetek erre a konferenciára,
1: Lord,
0: hogy kérdéseket tettetek fel az Úrnak.
1: What should I be doing, Lord?
0: Hogy Uram, mit tegyek?
1: Should I go into this area?
0: Menjek el erre a területre?
1: Just like Paul was saying, do I go into Macedonia?
0: Ahogy Pál mondta, menjek el Macedóniába?
1: Do I go this way? Do I go that way?
0: Menjek erre, vagy menjek arra?
1: Come on, God's here to give you answers.
0: Isten itt van, hogy válaszokat adjon
1: and
0: nektek.
1: And I'm going to say to you, can we keep your ears open? This is a chance. This is an opportunity.
0: Mondani nektek, hogy tartsátok nyitva a fületeket, mert ez egy lehetőség, egy esély, egy alkalom.
1: For the Spirit of the Lord to speak to
0: arra,
1: you.
0: Hogy a Szent Szellem szóljon hozzátok.
1: And propel you into that next phase of your ministry.
0: És beindítson titeket a szolgálatotok következő szakaszába.
1: Alan spoke so beautifully this morning about Moses imparting to Joshua.
0: Alan ma reggel gyönyörűen beszélt arról, hogy Mózes hogyan adta át a dolgokat Józsuénak.
1: This was the commissioning of Joshua into his calling.
0: Ez Józsué megbízása volt az ő elhívásába.
1: But it was truly the appointing

0: God for his life and future.
1: Igazából Isten kijelölte, hogy mi lesz Józsué jövője és élete.
0: I want us to turn to Numbers 27. It's in your notes.
1: A 4. Mózes 27-hez lapoznátok a jegyzetben.
0: And verse 18.
1: 18. verstől.
0: The Lord, this is, let me explain this occasion.
1: Elmagyarázom ezt a helyzetet nektek.
0: This was the point when Moses was going to be taken to glory.
1: Mózest Isten már el akarta vinni a dicsőségbe.
0: Isn't that wonderful? God makes preparations for everything.
1: Nem csodálatos, hogy Isten előkészít mindent.
0: Come on, Moses wasn't going to be off to glory, and then they've left a vacuum. What do we do now?
1: Hát nem úgy volt, hogy na most Mózest elvittük a dicsőségbe, és ott maradt egy űr utána, most mit csináljunk?
0: God is in the business of strategically planning.
1: Isten stratégiailag megtervezi a dolgokat.
0: He has got the perfect plan.
1: Neki tökéletes terve van.
0: And so he's already been training Joshua.
1: Tehát már kiképezte Józsuét.
0: As he's been working with Moses over many years.
1: Ahogy sok éven át Mózessel járt.
0: And here's Moses now finishing his life.
1: És most itt van Mózes, aki az élete végéhez közeledik.
0: And so God has got to the point where we're going to have a transfer of anointing and authority.
1: Odáig, hogy át kell ruházni a tekintélyt és a keretet valaki másra.
0: And as Natalie so beautifully said this morning.
1: És ahogy Natalie olyan gyönyörűen elmondta ma reggel.
0: The purpose of God is not with the individual.
1: Isten céljai nem rád, mint egyénre vonatkoznak, hanem a nagy képet tartja szem előtt.
0: It's with the will of God.
1: Isten akaratát tartja szem
0: előtt. It's with the kingdom of God advancing.
1: Az, hogy Isten királysága előre menjen, az a
0: cél. God is moving people.
1: Tehát Isten embereket mozgat.
0: And he's putting them in the right position.
1: És a megfelelő helyre teszi őket.
0: And he's causing them to go through all kinds of situations, trials and temptations.
1: És mindenféle helyzeteket, kísértéseket és próbákat hoz az életükbe.
0: Also types of training and growing.
1: Különböző fajta kiképzéseket és a növekedés
0: so
1: lehetőségeit.
0: When the point of time arrives,
1: hogy amikor eljön az az idő pillanat,
0: when the time comes for transfer,
1: amikor eljön az átadás ideje,
0: the time comes for transfer,
1: az átadás ideje,
0: the man is ready.
1: Az illető készen legyen
0: rá. God is going to get you ready for that point when the transfer and new anointings and new authority come in your life.
1: Titeket is el fog készíteni arra a pillanatra, amikor az életetek keretét és erejét át kell adnotok és látását át kell adnotok. Az Úr azt mondta Mózesnek.
0: Take Joshua the son of Nun with you, the man in whom is the Spirit.
1: Vedd melléd Józsuét, a Nun fiát, a férfiút, akiben a szellem van. Nézd meg, hogy írja le az Úr Józsuét.
0: He's a man in whom is the Spirit.
1: Ő olyan férfiú, akiben a szellem van.
0: So this is his qualification.
1: Tehát ettől felel meg Józsué feladatra.
0: Come on, can that be said of you?
1: Ezt rólad is el lehet mondani?
0: Come on, God's not saying, look at his gifts.
1: Isten azt mondhatja, hogy nézd meg ezeket az ajándékokat, tud az illető prédikálni, meg démonokat űzni, le tud imádkozni egy vihart. Nem ezek a jellegzetességek, hanem hogy benne van a szellem. Ez a megfelelő követelmény. Az Úr nem a külsőt nézi, hanem a szívet.
0: He's constantly looking at our hearts.
1: Állandóan a szívünket figyeli.
0: And the trials that Joshua had been through were all to create the right heart within him.
1: És mindazok a megpróbáltatások, amiket Józsué átélt, azt szolgálták, hogy a szívét felkészítsék.
0: Come on, it wasn't easy being Joshua.
1: Nem volt könnyű dolog Józsuénak lenni.
0: Goodness gracious, people gonna stone Moses and Joshua.
1: De jó
0: ég. Many a time.
1: Tehát az emberek sokszor meg akarták kövezni Mózest is, meg őt is.
0: Come on, this wasn't a choice job.
1: Ez nem volt egy ilyen kedvenc szakma.
0: He was on the cutting edge of trouble and difficulties and problems.
1: A problémák, nehézségek és bajok és hitbeli kihívások keresztüzében volt állandóan.
0: But all of that created a man in whom was the Spirit.
1: De mind ettől olyan ember lett belőle, akiben ott volt a szellem.
0: And he is the one Moses said, the Lord says, lay your hand on him.
1: És ő egy olyan ember, akiről azt mondja Mózesnek Isten, hogy tedd rá a kezedet.
0: You're getting missed out, but just ask the Lord. Am I filled with the Spirit? Am I a man of the Spirit, a woman of the Spirit?
1: Hogyha úgy érzed, hogy éppen kihagynak téged, akkor kérdezd meg az Úrtól, hogy én a szellem embere vagyok, bennem van a szellem.
0: This is the one you lay hands on.
1: Mert olyan emberekre kell kézre tettellel szolgálni. Aztán állasd őt Eleázár pap elé, és az egész gyülekezet elé.
0: I liked that part.
1: tetszik ez a rész nekem.
0: Before all the congregation.
1: Az egész gyülekezet
0: elé. This isn't just something done amongst the leaders.
1: Ez nem csak vezetők között történik meg.
0: It's for all the people to see.
1: Mindenkinek látnia kell ezt.
0: And it says later concerning Joshua.
1: Azt olvassuk Józsuéról.
0: God raised him up in the eyes of all the people.
1: Isten felmagasztalta őt az egész nép szemében.
0: Do you know that's very important for the person second in charge?
1: Tudjátok, ez nagyon fontos a másodparancsnok számára.
0: Because it's always that the people are revering the person at the top, the number one person.
1: Mert az emberek mindig az egyes számú vezetőt tisztelik és becsülik.
0: And it's the requirement, it's the responsibility of that person, that mother, that father.
1: És úgy ér, és ennek a vezetőnek, az atyának vagy az anyának a kötelessége az,
0: to make a way so that the people revere the son or the daughter.
1: Előkészítsük a lehetőséget arra, hogy az emberek a lányát vagy a fiát tiszteljék.
0: So you lift up them, you make a place for them.
1: Őnekik kell helyet készítenünk, őket kell felemelnünk.
0: You open doors for them.
1: Számukra kell ajtót nyitnunk.
0: You give them honor before the people.
1: Az emberek előtt meg kell tisztelnünk őket.
0: So that they have the respect and the honor which is rightfully theirs.
1: Hogy megkapják azt a megbecsülést és tiszteletet, ami jár nekik.
0: And God puts that principle right here.
1: És Isten lefekteti ezt az alapelvet.
0: Now you inaugurate him. That, I don't like that word. Separate him.
1: Nem, hogy ő választ el őt.
0: And the Amplified Bible says, give him a charge in their sight.
1: Adj neki utasítást a nép szemében, ezt mondja egy másik fordítás. Mit mond ez tehát?
0: Speak out his responsibilities.
1: Mondd el, hogy mik a kötelességei ennek az embernek.
0: In the sight of all the people.
1: Az egész nép előtt.
0: Give him a charge.
1: Adj neki parancsolatokat.
0: In the sight of all the people.
1: Az egész nép szemei előtt.
0: That they would give him honor.
1: És a te dicsőségedet közöld vele, hogy tiszteljék őt.
0: And you are to give him some of your authority.
1: Adj neki a te tekintélyedből, hatalmadból.
0: You are to give him some of your honor.
1: Add neki a tisztességed egy részét.
0: That the congregation of the children of Israel may be obedient and obey him.
1: Hogy az Izrael gyermekeinek gyülekezete engedelmeskedjen neki.
0: Now that's what we do.
1: Ezt kell tennünk.
0: When we are having that transfer of the generational transfer.
1: Amikor ilyen nemzedéki átadást gyakorlunk.
0: And Moses did everything the Lord commanded him.
1: Mózes mindent megtett, amit az Úr parancsolt neki.
0: And he took Joshua, set him before Eleazar the priest and before all the congregation.
1: Mert vette Józsuét és állította őt Eleázer pap elé és az egész gyülekezet elé.
0: He laid his hands on him.
1: És tette az ő kezét őre.
0: Just as the Lord commanded him.
1: Amiképpen az Úr parancsolta neki. És ez volt az eredmény.
0: In Deuteronomy chapter 34 and verse 9 it tells us.
1: Az 5 Mózes 34:9-ből tudjuk meg.
0: Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom.
1: Józsué a Nun fia beteljesedett bölcsességnek szellemével.
0: For Moses had laid his hands on him.
1: Mert Mózes tette őre a kezeit.
0: And the children of Israel heeded and listened to him.
1: És hallgattak rá Izrael fiai.
0: And did as the Lord commanded Moses.
1: És úgy cselekedtek, amint parancsolta az Úr Mózesnek.
0: Isn't that interesting?
1: Nem érdekes?
0: Hallelujah. So Moses' impartation to Joshua resulted in him having some of his honor and some of his authority.
1: Tehát az, hogy Mózes átadta Józsuénak azt, amit, ennek az volt az eredménye, hogy Józsué tekintélyéből és tisztességéből részesült Józsué.
0: And he was seen to have a spirit of wisdom upon him.
1: És látható volt, hogy szellemi bölcsesség van Józsué.
0: Hallelujah. And I believe that we don't want to lay hands on people who are not ready to receive.
1: Hogy nem akarunk készletétellel szolgálni azoknak, akik nem készek kapni.
0: Because we want to see these kinds of results.
1: Mert ilyen fajta eredményeket akarunk látni.
0: And this is my heart. I want to see this.
1: Ez van az én szívemben, én ezt akarom látni.
0: The spirit of wisdom upon that person.
1: Hogy a bölcsesség szelleme nyugszik azon az emberen.
0: And I want to see that person able to carry authority and honor.
1: És azt akarom látni.
0: In a way which honors God.
1: Hogy az illető tudja úgy hordozni a tisztességet és a tekintélyt, hogy az Istennek is tisztességet hoz.
0: All right, now the manifestation of an impartation may take many years.
1: Lehet, hogy sok év után mutatkozik csak meg, hogy ezzel az átadással mit kapott az illető.
0: Now, you know, sometimes things take more time than we've got patience for.
1: Tovább tart a dolgok megvalósulása, mint amennyi türelmünk nekünk van.
0: Some of you have had prophetic words about things.
1: Némelyek kaptatok proféciákat a dolgokról.
0: And it just never seems to happen.
1: És egyszerűen úgy tűnik, hogy soha nem fog megtörténni, amit a profécia mondott. De azt akarom mondani nektek, hogyha valóban Istentől jött az az üzenet, és ha valóban az az üzenet része a te jövendőbeli sorsodnak, akkor Isten arra készíti épp az életedet, hogy be tudj sétálni abba a végzetbe, abba az elhívásba. Az igében rengeteg példát olvasunk arra, hogy sokaknak évekbe tellett, mire eljutottak odáig, amit Isten nekik
0: számít.
1: Ma beszéltünk már Illésről és Elizeusról, és sok másokról is beszélhetnék még.
0: Differentiate here between anointing and impartation.
1: Különbséget kell tennünk az átadást és a felkerést. Különbséget kell tennünk. Néhány évvel ezelőtt ez nekem nagy rejtély volt.
0: Because I really felt in my spirit there was a definite difference here, but it was often muddled up.
1: Mert éreztem, hogy különbség van a felkerés és az átadás között, de soha nem láttam, hogy hogyan működik. És imádkoztam emiatt, és aztán az imám eredménye az volt, hogy megértettem. Arra a következtésre jutottam, hogy a kenetet Isten adja az embereknek a felkerés. Emlékeztek a Máté
0: 3:16-ra?
1: Amikor Jézus ott állt a Jordán folyóban,
0: God poured the Spirit upon him.
1: Isten ráárasztotta a Szent Szellemet.
0: Straight from God upon his son.
1: Egyenesen Istentől jött a Szent Szellem a fiúra.
0: And there are occasions in lives where things come straight from God upon us.
1: És vannak az életünkben esetek, amikor Istentől közvetlenül szállnak az életünkre dolgok.
0: The Acts of the Apostles, when the day of Pentecost and the Spirit of God fell, it was an impartation of the power of God upon those people.
1: És megdöbbentő volt, amikor pünkös napján leszállt a Szent Szellem, és Isten az ő népének átadta az ő erejét közvetlenül.
0: The Holy Spirit fell.
1: Leszállt a Szent Szellem.
0: What an anointing!
1: Micsoda kenet!
0: What an empowering!
1: Micsoda megerősítés!
0: Straight out of heaven!
1: Egyenesen a mennyből.
0: Now, I think every one of us needs to have that anointing.
1: Azt gondolom, mindannyiunknak szükségünk van erre a kenetre.
0: We need the anointing which comes straight out of heaven.
1: Szükségünk van arra a kenetre, ami egyenesen a mennyből jön.
0: The baptism of the Holy Spirit.
1: A Szent Szellem keresztségre.
0: Which anoints us and empowers us to do His work.
1: Ami felker és megerősít minket arra, hogy az Úr munkáját végezzük.
0: But you know, anointing in the original language, that word means to take oil and rub it in.
1: De tudjátok, az eredeti szövegben a kenet, a felker is azt jelenti, hogy olajat bele dörzsölünk valakibe.
0: And you rub it in, and when it's all rubbed in, you can rub some more in.
1: És hogyha már egy adagot bedörgöltünk, akkor előbb-utóbb még némi adagot bele lehet oda dörzsölni.
0: We put some cream on our legs.
1: Tudjátok, ezt tudjuk mi nők, amikor lábunkat bekenjük krémmel, hogy egy adagot bemasszírozunk a lábunkba, és hamarosan még többet be tudunk masszírozni. És akkor egyre csak kenhetnénk a lábunkat. Mit tudunk meg ebből? Hogy lehet egy kenetünk, de mindig van még hely kicsit több számára. Mindig van hely több számára. Dörzsöljétek be, dörzsöljétek be. Legyen a lényetek része.
0: And then you can have some more.
1: És akkor lehet még többet, befogadhatok többet.
0: That should be our heart attitude.
1: Azt gondolom, hogy a szívünknek így kell hozzáállni ehhez.
0: Come on, whatever anointings you've ever had.
1: Bármilyen kenetetek is volt valaha.
0: Come on, be hungry for some more.
1: Éhezzetek többre.
0: There's always more.
1: Mindig van még több.
0: Hallelujah, there is always more.
1: Mindig van még több.
0: Hallelujah. So that is the heart of an anointing.
1: Ez a felkerés lényege.
0: Now, oil is so frequently used as a symbol of the Holy Spirit.
1: Az olajat nagyon sokszor a Szent Szellem jelképeként használják az olajjal való megkenéskor.
0: You remember last evening when we were ordaining these precious ones?
1: Amikor ezeket a drágákat felkentük, oda szenteltük, rendeltük.
0: We anointed them with oil.
1: Olajjal kentük meg őket.
0: Now why did we do that?
1: Miért tesszük ezt?
0: To me that was very important to anoint with oil.
1: Nagyon fontos volt ez az olajjal megkenés nekem.
0: Because they were receiving an anointing from heaven.
1: A mennyből kaptak ők kenetet.
0: They were not receiving just an impartation from someone praying for them.
1: Nem csak egy embertől, aki imádkozott értük, kaptak valamit.
0: This was an anointing for a position that God had already prepared for them.
1: Hanem Isten felkente őket egy olyan pozícióra, amit már elrendelte számukra, elkészítette számukra.
0: And every person God places, He anoints.
1: mindenkinek vannak olyan helyei, amiket Isten fel kellene számára.
0: Every work of God requires the anointing of God.
1: Mert Isten minden munkájához Isten kenete kell.
0: We remember in the Old Testament.
1: Emlékszünk az Ószövetségben.
0: Even those who were the workers creating the tabernacle.
1: Még azok is, azok a munkások is, akik a szentszátot megcsinálták, őket is fel kellett kenni. Tele kellett, hogy legyenek Szent Szellemmel.
0: In order to do that task.
1: Ahhoz, hogy ezt a feladatot el tudják végezni.
0: You need the anointing of God.
1: Nektek is szükségetek van.
0: The ordaining of God to that place and position that God has
1: called you to. Isten kenetére. El kell, hogy Isten válasszon titeket arra a pozícióra, amire elhívott titeket arra a helyre.
0: And so oil is used symbolically of the Holy Spirit.
1: Tehát az olaj az a Szent Szellem jelképeként kerül felhasználásra.
0: In the Old Testament, priests and kings were always anointed.
1: Az Ószövetségben a királyokat és a papokat mindig felkenték.
0: And they were anointed with oil symbolically that God was taking this person
1: és az olajjal való
0: megkenés to this task.
1: Azt jelképezte, hogy Isten elrendelt egy bizonyos embert egy bizonyos feladatra.
0: That physical act of anointing with oil.
1: Az olajjal való megkenés fizikai cselekedete.
0: Is a confirmation of the calling or the function.
1: Az elhívásnak vagy a működésnek az elismerése.
0: And the person is sealed with oil.
1: És akkor az illetőt olajjal pecsételjük el.
0: You remember David.
1: Emlékezzetek Dávidra.
0: In 1 Samuel in chapter 16.
1: Az 1 Sámuel 16-ban.
0: And chapter 16 verse 1. Let's come quickly to look at that.
1: Egyes vers.
0: Verse 1.
1: 1 Samuel 16. 1.
0: Now the Lord said to Samuel.
1: Az Úr azt mondta Sámuelnek.
0: Come, I'm going halfway through the verse. Fill your horn with oil.
1: Majd töltsd meg a te szarudat olajjal.
0: And go.
1: És eredj el.
0: I'm sending you to Jesse of the Bethlehemite.
1: Én elküldelek téged a Betlehemben lakó Isaihoz,
0: provided myself a king among his sons.
1: Mert fiai közül választottam magamnak királyt.
0: Verse 12.
1: 12. vers.
0: So he sent and he brought him, talking about David.
1: Dávidról van szó, elküldött azért és elhozatta őt.
0: And he was ruddy with bright eyes and good looking.
1: Ő pedig piros volt, szép szemű és kedves tekintetű.
0: And the Lord said to Samuel, arise.
1: És mondta az Úr,
0: kelj fel,
1: és kent fel, mert ő az.
0: What did Samuel do?
1: Mit tett Samuel?
0: He took a horn of oil.
1: Fogott egy olajos szarut.
0: And he poured it all over his head.
1: És az egészet ráöntött a Dávid fejére.
0: In the middle of all his brothers.
1: A testvérei között.
0: And I guess all their mouths were dropping open.
1: És
0: I guess they were saying, what's going on here?
1: Mindegyek tátva maradt a szája, hogy mi folyik itt.
0: He's the youngest.
1: Ő a legkisebb.
0: He doesn't qualify.
1: Ő nem felel meg erre, nem alkalmas.
0: God had appointed this young man,
1: de Isten ezt a fiatalember Dávidot jelölte ki.
0: And the spirit of the Lord came upon David from that day forward. Hallelujah.
1: És attól a naptól fogva az Úrnak szelleme Dávidra szállt.
0: We might do things symbolically.
1: Tehetünk dolgokat jelképesen.
0: But if we're doing them in obedience to the Holy Spirit,
1: de ha a Szent Szellem iránti engedelmességben tesszük,
0: we're involved with a heavenly activity.
1: Akkor egy mennyei tevékenységben veszünk részt.
0: And so the oil was poured on.
1: Tehát olajat öntünk
0: ki. And heaven answers.
1: És a menny reagál erre.
0: And the Spirit comes.
1: És jön a Szent Szellem.
0: And it's not an ordaining by man.
1: És akkor ez már nem emberi elrendelés,
0: kiküldés.
1: Nem Sámuel azt választotta, akit ő akart, hanem Isten döntését valósította meg. És Isten jele volt ez az illetőn, Dávidon.
0: Let's honor the anointing.
1: Tiszteljük a kenetet.
0: Hallelujah. The person who anoints is acting as an agent from God.
1: Aki a felkenést végzi, Isten képviselője.
0: There's one other point I just want to make.
1: Még egy dolgot akarok erről mondani.
0: An anointed person cannot give his anointing to somebody else.
1: A saját keretét nem tudja átadni valaki másnak.
0: Come on, it's not yours to give away.
1: Mert nem a tiéd, nem adhatod tovább.
0: You've got a position which God has chosen for you.
1: Isten kiválasztott neked egy helyet.
0: You're anointed into it.
1: És arra vagy felkenve.
0: And you can't give it to somebody else.
1: És azt nem adhatod át másnak.
0: So unlike impartation,
1: tehát ebben az átadásban,
0: which you can give,
1: átadhatsz valamit.
0: Now anointing can't be given.
1: De kenetet nem adhatsz át.
0: That is God's prerogative.
1: Mert ez Isten joga, hogy kenetet adjon át.
0: Does that make sense?
1: Érthető?
0: Hallelujah. All right, let's move on.
1: Akkor menjünk tovább.
0: Mm-hmm. Now I want to talk about those people who impart to others.
1: Most azokról akarok beszélni, akik átadhatnak valakit, másoknak dolgokat.
0: Lightning conductors.
1: Én villámhárítóknak nevezem őket. Tudjátok, milyen a villámhárító? Ott van a ház tetején.
0: The lightning hits that lightning conductor,
1: és amikor a villám belecsap ebbe a villámhárítóba,
0: and they carry that power,
1: akkor ez ezt az erőt, amit ez jelent,
0: they carry it down to the earth.
1: Levezeti a földbe.
0: Come on, lightning conductors.
1: Gyerünk, villámhárítók.
0: How many people are going to carry the power out of the heavens down to the earth?
1: Hány ember fogja az erőt a mennyből lehozni a földre?
0: Come on, we want some lightning conductors.
1: Gyerünk, szeretnénk néhány villámhárítót látni.
0: And I believe, you know, God's wanting you to be that kind of person who could reach out of the heavenly realm.
1: Hogy Isten azt akarja, hogy olyan emberek legyetek, akik fölnyúlnak a mennybe.
0: And find something of God.
1: És találnak ott valamit Istenből.
0: An anointing and a power from God.
1: Erőt Istentől.
0: And be able to transfer it through to people upon the earth.
1: És képesek azt átadni a földi embereknek.
0: So come on, this is who a person he imparts is like. It's like a lightning conductor.
1: Olyan, mint a villámhárító, az az ember, aki átadhat valamit másoknak.
0: Now there are certain qualities required to be this person who can impart.
1: Tulajdonságokkal kell rendelkezni annak, aki így átadhat.
0: Paul is the most incredible example again.
1: Pál ismét a legjobb példa erre.
0: Can we turn to 1 Thessalonians
1: chapter
0: 2?
1: Lapozzunk az 1 Tesszalonika 2-höz.
0: We could almost read that whole chapter, but I'll pick out different bits and pieces.
1: Az egész részt elolvashatnánk, de bizonyos részeket ki fogok választani.
0: Now, first of all, let's
1: mindenek
0: read
1: előtt olvassuk el
0: a 4. Can we come in at verse
1: 4? Verset.
0: And to about 6.
1: Körülbelül hatodikig.
0: Now, this is Paul speaking to this church.
1: Pál beszél a tesszalonikai gyülekezetnek.
0: But we have been approved by God to be entrusted with the gospel.
1: Hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy ránk bízza az evangéliumot.
0: Just stop there and think what we are reading.
1: Itt gondolkodjunk el azon, mit is olvastunk.
0: We are approved of God.
1: Isten méltatott minket. A mindenható Isten, aki az egész mindenség ura, ránézett el az emberre, Pálra. Igen, én helyeslem ezt az embert, helyben hagyom a szolgálatát. Ő alkalmas arra, hogy rábízzam az evangéliumot.
0: God treats us in the same way.
1: Isten minket is ugyanígy kezel.
0: He knows. Do you know what he said to me one day?
1: Tudjátok, mit mondott nekem egyszer Isten?
0: He said, I know where you
1: live. Azt mondta, tudom, hol laksz.
0: And that just so blessed my heart.
1: Ez nagy áldás volt a szívemnek.
0: I know where you live.
1: Tudom, hol laksz.
0: He knows where I live.
1: Isten tudja, hogy hol lakom.
0: God knows where you live.
1: Isten azt is tudja, hogy ti hol laktok.
0: He knows your house.
1: Ismeri a házatokat.
0: He knows where you live.
1: Tudja, hol laktok.
0: He knows your ordinary life.
1: Ismeri a hétköznapi életeteket.
0: But can he say, I've approved of you?
1: De mondhatja azt is, hogy méltatlak, helyben hagyom, helyeslem azt, amit csinál.
0: He's looking for those whom he can approve of.
1: Olyan embereket keres, akit helyeselhet, akinek jóvá hagyja, hogy megpecsételheti, amit csinál. Én őszintén hiszem, hogy Isten olyan embereket keres, akiket rajta nyugszik az ő jó indulata.
0: They live with his smile upon them.
1: Akik úgy élnek, hogy Isten mosolyog rájuk.
0: They really make the heart of their God happy.
1: Akik valóban boldogát teszik az ő Istenük szívét.
0: He approves of them.
1: És ő helyesli őket.
0: Come on, that word approve, it sounds a bit too much like the schoolmaster.
1: Egy kicsit úgy hangzik ez a helyeslés szó, mint hogyha iskola igazgató lenne.
0: But no, I think it's warmer than that.
1: De ennél azért ez melegebb dolog, kellemesebb, szeretetteljesebb.
0: They're just lovely. I love them.
1: Amikor Isten azt mondja, hogy ezt szeretem, ezt az embert, nagyon kedvelem őt.
0: Really, that delights my heart, that person.
1: Az az ember valóban örömet szerez a szívemnek.
0: I enjoy being around them.
1: Szeretek a közelében lenni.
0: He wants those kinds of people.
1: Isten ilyen fajta embereket akar.
0: And so Paul was that kind of person.
1: A Pál is ilyen ember volt.
0: And so Paul says, because I know I've got this sort of relationship.
1: Pál azt mondja, mivel tudom, hogy ilyen kapcsolatban vagyok Istennel.
0: Even so we speak, not as pleasing men, but oh no, we pleasing
1: szólunk,
0: God.
1: Nem úgy, hogy embereknek testessünk, de hogy is, hanem Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket.
0: Hallelujah. Verse 5.
1: Ötödik vers.
0: For neither at any time did we use flattering words, as you know, for a cloak of covetousness. God is our witness.
1: Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság.
0: Come on, we were pure people.
1: Tiszták voltunk.
0: And we got the approval of God upon our lives.
1: Isten jó tetszése van az életünkön.
0: So I want to say one of the first attributes of those who can impart to others.
1: Hogy az egyik első tulajdonsága annak, aki adhat át másoknak valamit.
0: That they are mature people.
1: Az, hogy érett emberek.
0: And they got proven gift.
1: És kipróbált ajándékuk van.
0: And not usually they appear to be apostolic people.
1: Úgy tűnik általában, hogy apostoli emberek.
0: We could look down to verse 6.
1: Hogyha a hatos verset megnézzük,
0: and it says there, we didn't make the demands of an apostle of Christ.
1: Azt mondja, nem ő követeltük azt a hírt, hogy mi Krisztus apostolai vagyunk.
0: We were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children.
1: Szívélyesek voltunk ti közöttetek, amiként a dajka dajkálgatja
0: az ő
1: gyermekeit.
0: There's his example, the kind of person he was.
1: Ez Pál példája, ő ilyen ember volt.
0: Verse 9, it says he was laboring.
1: Vers, munkálkodott.
0: They imparted, it says in verse 9, even themselves.
1: Önmagukat adták oda, ezt mondja a 9. vers.
0: So the kind of person who's imparting to others.
1: Tehát az a fajta ember, aki adhat másoknak.
0: Has got a proven, mature Christian life.
1: Élet és kipróbált keresztény élete kell, hogy legyen az életének.
0: They're hardworking people.
1: Keményen dolgozó ember legyen.
0: They've got a life which is worth following.
1: Olyan élete legyen, amit érdemes követni.
0: They're examples to the flock.
1: Példány képei a nyájnak.
0: And they give themselves.
1: És önmagukat adják oda.
0: And I believe that that's what God is looking for.
1: És hiszem, hogy Isten ilyet keres.
0: They also have faith to act when the Lord speaks.
1: Hitünk van cselekedni is, amikor az Úr szól.
0: And I think, you know, we need, as those who have got responsibility for other people.
1: És azt gondolom, hogy nekünk, akik felelősséget kaptunk más emberek élete fölött, hiszem, hogy szükségünk van, és én hízek az átadás erejében.
0: Have faith to act when it's the right moment.
1: Kell, hogy legyen hitünk cselekedni, amikor a megfelelő pillanat eljön.
0: You know, most people who move in these realms are prophetically sensitive people.
1: Tudjátok, a legtöbb olyan ember, aki ebben a szolgálatban mozog, profétikusan érzékeny. Egyszerűen érzi, és hallja, hogy Szent Szellem azt mondja nekik, hogy ezt kell tenned még hozzám most.
0: But you know, there's always a right timing in God.
1: De tudjátok, Istennek mindig van egy időzítése.
0: I want to tell you something here.
1: Itt el akarok mondani valamit.
0: The Spirit of the Lord told me.
1: Az Úr szelleme azt mondta nekem.
0: I was to lay hands on Natalie.
1: Hogy kézrátételen imádkozzak Natalie-ért.
0: When she first came to us.
1: Ez nem akkor volt, mikor Natalie először jött hozzánk.
0: It was sometime afterwards.
1: Hanem egy idővel később.
0: We had gone through some ups and downs.
1: Voltak hullámhegyeink és hullámvölgyeink.
0: And some trials and difficulties.
1: Voltak nehézségeink és megpróbáltatásaink.
0: But as Natalie said, she had a steadfast heart. She was going to push through regardless.
1: De ahogy Natalie elmondta, neki állhatatos a szíve, és ő akármi történjék, tovább nyomul. De Isten szelleme szólt hozzám, hogy Natalie-ért imádkozz
0: kézrelátétellen.
1: És én mindvégig szerettem volna ezt megtenni. De mindig az Úr megakadályozott ember, nem engedte meg. És körülbelül 3 hónap telt el.
0: I had this driving desire just to lay my hands on Natalie.
1: Volt egy nagy vágy bennem, hogy Natalie-ra kezemet rátegyem és mindent átadjak neki, amin van.
0: But all the time the Spirit of the Lord was just preventing me.
1: De az Úr szelleme soha nem engedte ezt meg.
0: And then the occasion came.
1: Aztán eljött a pillanat, a lehetőség.
0: We were away in a retreat center.
1: Egy ilyen csendességes helyen voltunk. Más nőkkel voltunk egyet akkor, más asszonyokkal.
0: And I laid hands and prayed for them. Prophesied all over all the other women.
1: Kézrátétellel imádkoztam és prófétám és szolgáltam az összes többi nőnek.
0: Natalie to the last.
1: És Natalie-t hagytam a végére.
0: But I believe by this point of time she had caught on.
1: De hiszem, hogy akkora már ő is teljesen ott volt.
0: She had caught on to what was happening.
1: Ő már tudta, mi történik.
0: She knew what was happening.
1: Tudta, mi történik.
0: Because when I got to her,
1: mert amikor ő hozzáértem,
0: I had nothing else left.
1: Már nem maradt bennem semmi.
0: Gave her everything.
1: Mindent odaadtam neki, ami maradt bennem. Mindent.
0: And it was an incredible occasion.
1: És ez egy óriási alkalom volt, fantasztikus alkalom volt.
0: There was an occasion when
1: egy olyan
0: a
1: alkalom,
0: similar thing happened.
1: Volt egy másik eset, amikor hasonló dolog történt.
0: With our own daughter, Rachel.
1: A saját lányunkkal, Rachel-lel.
0: My sister Maureen was present on that occasion.
1: Maureen, testvérem ott volt akkor.
0: We were in a conference.
1: Egy konferencián voltunk.
0: Rachel was home from Thailand.
1: És Rachel
0: was
1: éppen
0: just going to Thailand, Thaiföldre
1: készült menni.
0: And she was being challenged to lead prayer for the Reinhard Bonnke crusade, which they would
1: és
0: for the preparation for the crusade.
1: Felkérés a számára, hogy vezesse a Reinhard Bonnke evangelizáció előtti közbenjáró hadjáratot.
0: And she'd never done this before.
1: Ilyet előtte még sose csinált.
0: And it was really heavy upon her.
1: Valóban egy nagy teher volt ez
0: and
1: rajta.
0: I remember,
1: és emlékszem, hogy eljött egy pillanat, amikor rátettem a kezemet a lányomra.
0: And I poured everything that was in me into her.
1: Mindent beleárasztottam, ami bennem volt.
0: It was as if I was so emptied out, there was not another drop within me.
1: Olyan volt, mintha annyira ki üresítettem volna akkor magam, hogy semmi nem maradt bennem, egy csepp
0: se. Prophesied and prophesied over my daughter.
1: Profétáltam, és profétáltam a lányom fölött.
0: Glorious things have just happened before our eyes.
1: És ezek a dicsőséges dolgok megtörténtek a szemünk előtt.
0: God is so good.
1: Isten annyira jó.
0: Sometimes we have to wait
1: for the timing of God. Várnunk kell Isten időzítésére.
0: And I want to tell you, precious ones,
1: és el akarom mondani nektek is,
0: if God has got a specific appointed time for an appointing for an impartation for you,
1: hogyha Isten kijelölt nektek egy időt arra, hogy átadjatok valamit valakinek,
0: I want to tell you, your life, if you receive this kind of impartation, will never be the same again.
1: Elmondom nektek, hogy ha ilyen módon kaptok valamit, akkor az életetek többé nem lesz ugyanolyan.
0: Never be the same.
1: Soha nem lesztek ugyanolyanok többé.
0: You come into a new place.
1: Eljuttok egy új szintre.
0: Into a new realm.
1: Egy új birodalomba, világba.
0: And it is the calling of God for your life.
1: És ez Isten elhívása az életetekre.
0: This is a privilege which comes straight from God.
1: Ez egy olyan kiváltság, ami egyenesen Istentől jön.
0: Now I want to tell you, there are degrees of impartation.
1: Mondani nektek, hogy az átadásnak vannak fokozatai.
0: Sometimes you just impart a gift to someone.
1: Néha egyszerűen csak egy ajándékot adtok át valakinek.
0: Like the Apostle Paul.
1: Másoknak, ahogy Pál apostol esetében.
0: You impart yourself.
1: Önmagatokat adjátok át.
0: It's possible for the one who imparts to actually give himself away in that impartation.
1: Aki így átad valamit, képes valahogyan önmagát átadni.
0: This might sound very extreme to you.
1: Ez nagyon szélsőségesen hangozhat nektek.
0: After I imparted to Natalie.
1: Miután így Natalie-nak átadtam, amit,
0: I really felt for the next 2 days.
1: A következő két napban valóban úgy éreztem.
0: What on earth am I going to do with my life now?
1: Hogy most már mit csináljak az életemmel?
0: I've got no ministry now. I've given my ministry
1: away. Már nincs szolgálatom, mert átadtam.
0: I really lived like that for 2 days.
1: Igazából két napig így éltem.
0: I really believed I had no
1: valóban
0: ministry.
1: Azt gondoltam, hogy nincs már szolgálatom.
0: And it was all given away.
1: Mert mindent odaadtam.
0: And you know, I was rejoicing.
1: De tudjátok, újjongtam ennek.
0: I was rejoicing.
1: Újjongtam.
0: This was God's will.
1: Mert ez volt Isten akarata.
0: There's something so powerful here, precious ones.
1: Drágáim, ez egy nagyon erőteljes dolog.
0: God has got this for you.
1: Isten ezt tartogatja nektek is.
0: Hallelujah. You know, some people, and I know I'm one of them.
1: Vannak emberek, és tudom, hogy én is ilyen vagyok.
0: You can impart unconsciously to people.
1: Öntudatlanul is átadhattok másoknak dolgokat, úgyhogy nem tudtok róla.
0: You can sit under certain kinds of ministry.
1: Ott lehet ülni valakinek a szolgálata alatt.
0: Those who sit under Alan's ministry.
1: Akik például Alan szolgálatát van
0: részesülnek. An impartation of faith.
1: Azok kapnak hitet.
0: You come on, you can't help but be impacted with faith if you sit under this ministry.
1: Nem tehet róla, de mégis hitet kap, amikor Ellen szolgálatát hallgatja.
0: There's an unconscious impartation.
1: Ez egy észrevehetetlen átadás. Az illető nem tud róla. Tudjátok, én hiszem, hogyha olyan ember akarsz lenni, aki ad ilyen dolgokat,
0: I believe a generosity of spirit.
1: Azt gondolom, hogy nagy lelkű szellem kell hozzá.
0: And an openness of spirit.
1: És nyílt szellem.
0: Are essential qualities for that person.
1: Ezek nélkülözhetetlen követelmények az illetővel szemben.
0: This is a supernatural activity.
1: Ez egy természetfölötti tevékenység.
0: But God wants us to be able to move in this.
1: De Isten azt akarja, hogy tudjunk ebben mozogni.
0: You know, impartations are given and they're caught.
1: Tudjátok, az átadást adja valaki, a másik meg elkapja.
0: Some people, some gifts have the potential of becoming great ministries.
1: Vannak olyan ajándékok, amiből nagy szolgálat lehet.
0: You know, you can impart a gift to somebody.
1: Tudjátok, adhatok egy ajándékot valakinek.
0: And you never know, it'll grow into some incredible ministry.
1: Úgyhogy soha nem tudod meg, hogy az illető valami óriási szolgáló lesz.
0: You know, there's so much in the scripture.
1: Tudjátok, az igében olyan sok minden van.
0: Talking about impartations.
1: Arról, hogy hogyan van ez az átadás dolog.
0: But you know, I want every one of you here to have a passion that you could be the kind of person who could bring an impartation into somebody else's life.
1: De tudjátok, én azt szeretném, hogy mindegyikben ott legyen az égen a szívetekben, hogy olyan emberi váljatok, aki át tud adni másoknak dolgokat.
0: We're talking about being spiritual parents.
1: Itt a szellemi szülőségről beszélünk.
0: And growing up spiritual children, sons and daughters.
1: Arról, hogy szellemi gyerekeket, szellemi lányokat és fiakat nevelünk föl.
0: We're not going to give them some head knowledge.
1: Mi nem a fejüket akarjuk tömni tudással.
0: We're going to give of ourselves to them.
1: Nem magunkat akarjuk odaadni
0: nekik. And this is going to absolutely require that you learn how to impart.
1: És ehhez feltétlenül kell az, hogy megtanuljatok átadni.
0: Jesus called those disciples to come to him.
1: Jézus önmagához hívta a tanítványokat, hogy menjenek oda hozzá.
0: Every day of their lives they were having an impartation by being with him.
1: És így életük minden napján kaptak valamit azáltal, hogy vele voltak ezek az emberek.
0: I'm sure Natalie would tell you her life has received many impartations by just
1: biztos
0: being with us.
1: Vagyok benne, hogy Natalie is elmondhatná nektek, hogy az ő élete is sok mindent kapott csak azáltal, hogy velünk volt.
0: And this is the what should be natural.
1: És ennek természetesnek kell lennie.
0: We should be sharing our lives in such a free and generous way.
1: Olyan szabadon és nagylelkűen kell megosztanunk az életünket másokkal.
0: Come on, what we have is not our own.
1: Amink van, az nem a sajátunk.
0: Everything we have, we've been given.
1: Mindent kaptunk, amink van.
0: Come on, so let us just give it away.
1: Tehát adjuk tovább.
0: Let's just share it.
1: Osszuk meg másokkal.
0: And let's enrich the body of Christ with it.
1: És gazdagítsuk vele Krisztus testét.
0: Impartations can come through all kinds of different means.
1: Az átadás sokféle eszközön keresztül történhet.
0: It can come, you know, there's kinds of impartations which come to team ministries.
1: Tudjátok, vannak olyan átadások, amiket csapatszolgálatok kapnak, csapatos szolgálatok. Például itt van a blast szolgálat.
0: And here there's and all these mighty warriors doing strike teams all over the place.
1: És itt vannak ezek a hatalmas harcosok, akik ilyen iva kommandókat működtetnek mindenfelé. Mi történik ilyenkor?
0: These churches and these teams.
1: Hogyha valaki nem csatlakozott ezekhez a csapatokhoz, vagy gyülekezetekhez, vagy akit már csatlakoztak, azok megkapják ugyanezt a harcos szellemet, akik
0: some
1: csatlakoznak hozzájuk.
0: Lehet,
1: hogy némelyek olvastatok valami nagyon jó könyvet, és hirtelen valami a szívetekbe hasított, mert kaptatok valamit a könyvön keresztül.
0: When we were new believers, we read the books of people of faith.
1: Amikor új hívők voltunk, akkor a hitembereinek könyveit olvastuk.
0: We received an impartation from those men's lives. They're gone and they're in glory. But we received an impartation from them.
1: Noha ők már meghaltak és a dicsőségben vannak, de mégis kaptunk az életünk számára valamit tőlük.
0: Come on, it gave us faith to believe for finance.
1: Hitet kaptunk arra, hogy a pénzügyekben higgyünk, pénzügyekkel kapcsolatban higgyünk.
0: If it's God's will, it's God's bill.
1: Ma elmondhatom azt, hogyha valami Isten akarata, akkor a számla is az övé.
0: Now that came to us with impartation through reading books.
1: Ezt úgy kaptuk, hogy könyveket olvastunk.
0: Come on, it comes through preaching, it comes through prayer.
1: Imán és prédikáción keresztül is kaphatunk valamit.
0: It comes through living in an environment of perhaps, intercession and prayer.
1: Hogy mondjuk a közbenjárás vagy ima légkörében élünk.
0: All kinds of ways
1: impartation
0: can come
1: módokon történhet ez az átadás.
0: But don't underestimate the power of giving the prophetic word.
1: De ne becsüljétek alá a profétálás erejét és értékét.
0: God's in the business of sharing his life.
1: Isten mindig meg akarja osztani az életét.
0: You know, some of you need to stir up those gifts within you.
1: Tudjátok, némelyikteknek föl kell gerjeszteni önmagában ezeket az ajándékokat.
0: Just like Paul wrote to Timothy.
1: Ahogy Pál írt a Timóteusnak.
0: Come on, my hands were laid upon you, Timothy.
1: Timóteus, én kézrátétellel imádkoztam érted.
0: Stir up that gift.
1: Gerjeszt fel ezt az ajándékot.
0: Stir it up.
1: Gerjeszt fel.
0: Some of you need to stir up the gift of prophecy within you.
1: Némelyikteknek a profitálás ajándékát kell felgerjesztenetek magatokban.
0: And start looking with different eyes.
1: Kezdjetek más szemmel nézni.
0: Let the Spirit of the Lord look through your eyes.
1: A Szent Szellem nézzen a szemeteken ki.
0: What is a seer?
1: Ki a látó?
0: One who sees with God's eyes.
1: Az, aki Isten szemével lát.
0: You look through his eyes.
1: Nézzetek Isten szemével.
0: So you see things as he sees them.
1: Hogy úgy látjátok, lássátok a dolgokat, ahogy ő.
0: Come on. Ask God.
1: Kérjétek Istent.
0: Stir up gifts within you.
1: Hogy gerjesszen fel bennetek ajándékokat.
0: And then you can speak to somebody.
1: És akkor elmondhatjátok másoknak
0: ezt. And you speak by the Spirit.
1: És akkor szellem által szóltok.
0: And you can bring impartation into their life.
1: És akkor a másiknak az ember életébe adhattok valamit.
0: Means God
1: és ezáltal
0: generational blessing.
1: Isten nemzedéki áldást akar továbbadni.
0: Hallelujah. Come on, stand to your feet. Shake yourselves.
1: Rázzátok meg magatokat. Rázzátok le ezt a sok kaját magatokban.
0: Father, Father, we bless your name.
1: Atyám, áldjuk a te nevedet.
0: We worship you, Lord.
1: Imádunk téged, Uram.
0: We thank you for your giving heart.
1: Köszönjük a te adakozó szívedet.
0: We bless you, Lord.
1: Áldjunk téged, Uram. Azért, hogy a mennyből adsz nekünk dolgokat.
0: We thank you, Lord, you want to give to us and give to us again, Lord.
1: Újra és újra adni akarsz nekünk.
0: We thank you, Lord, you never run out of gifts for us, Lord.
1: Köszönjük, Uram, hogy te soha nem fogysz az ajándékokból, amiket nekünk akarsz
0: adni. Áldalak, Uram,
1: hogy soha nem vagyunk elégtelenek arra a feladatra, amit adsz nekünk, hogy tegyük meg. Mert mindig van az a feladathoz egy ajándék. Áldjuk a te nevedet, Uram.
0: And Father, right now in your presence.
1: És most itt vagyunk ez a jelenlétedben. És kapunk tőled, Uram.
0: I receive from you, Lord.
1: Én most kapok tőled, Uram.
0: I receive the impartations out of heaven for my life.
1: Megkapom azt, amit a menny adni akar az életemnek.
0: I receive a fresh anointing upon my life.
1: Új kenetet kapok az életembe.
0: I receive from you, Lord.
1: Kapok tőled, Uram.
0: I'm going to be one of those people.
1: Én is azok közé fogok tartozni.
0: Who can lay hands upon people and impart to them.
1: Aki kézt rátétellel imádkozhat emberekért és azok kapnak valamit.
0: Give me eyes to see your work.
1: Adj nekem szemet, hogy lássam a te munkádat.
0: Give me ears to hear what you're saying, Lord.
1: Fület, hogy halljam, amit mondasz, Uram.
0: And give me an obedience, Father, to do what
1: you're doing. És adj engedelmességet, hogy tegyem meg azt, amit meg kell tennem.
0: Atyám, do what you're doing in Lord Jesus.
1: Meg fogom tenni azt, amit te teszel, Úr Jézus.
0: Give me your grace in Jesus' name.
1: Adj nekem kegyelmet Jézus nevében.
0: Hallelujah, come on, hallelujah, we bless you, Lord.
1: Áldunk téged, Uram.
0: Hallelujah, thank you, Lord.
1: Köszönjük, Uram.
2: Amen. Wonderful.
1: Amen. Csodálatos.
2: Please take.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Jó reggelt!
1: How are you today?
0: Hogy vagytok ma?
1: Isn't the worship good?
0: Nem volt olyan jó a dicsőítés?
1: Oh my goodness!
0: Jó Istenem!
1: You're very blessed in this house.
0: Nagyon áldottak vagytok ebben a házban.
1: To have the team that you have ministering.
0: Hogy egy ilyen szolgáló csapat van.
1: I love watching all the different people as they worship.
0: Szeretem nézni mind az embereket egyen-egyenként, miközben dicsőítenek.
1: And you see Mama at the keyboard here.
0: És látom a mamát itt a zongoránál.
1: At home she's gentle around the kitchen.
0: Otthon olyan csendes a konyhában, itt a zongoránál meg.
1: And I've never seen a keyboard that you blow into before.
0: Soha nem láttam még olyan zongorát, amit fújni kell. Mi az?
1: Melodika. What is it?
0: Melodika.
1: Is it Hungarian?
0: I don't
1: know. Have you got one? Do you do this? I've never seen one before.
0: Soha nem láttam még ilyet korábban.
1: And Gabor on the drums.
0: És Gábor a dobokon áll.
1: Where does he get the energy?
0: Honnan szedi az energiát?
1: We see him first thing in the morning. At breakfast.
0: Reggelinél láttuk őt.
1: And he's...
0: Éppen, hogy magánál volt.
1: And then he has his Nesquik. Cornflakes.
0: És aztán megint a Nesquiket.
1: And he goes over there and he's...
0: És egyből beindult.
1: It is so good.
0: Ez nagyon klassz, nagyon jó.
1: Here's Mama now. Give her a round of applause. Give her a slap.
0: Betapsoljuk meg őt.
1: I just love what you do in the worship.
0: We were just talking about it. Nagyon szeretem, amit csináltok a dicsőítésben.
1: So good.
0: Nagyon jó.
1: One of the things that God is doing in his church right now.
0: Az egyik dolog, amit Isten éppen most végez a gyülekezetben,
1: is restoring various different aspects of our identity.
0: Hogy helyreállítja az identitásunknak, az önazonosságunknak különböző vonatkozásait.
1: We are made in the image of God.
0: Isten képére teremtettünk.
1: And the enemy wants to constantly attack the image of God in each one of us.
0: Az ellenség pedig folyamatosan támadja a bennünk megnyilvánuló Isten képét.
1: And over many centuries our image has been eroded. Our identity has been eroded.
0: És az elmúlt évszázadokban az identitásunk az arodálódott, tehát úgy lekopott.
1: So we are familiar and comfortable with being servants and slaves.
0: Ezért megszokottá vált számunkra az, hogy egy oldalról szolgák vagyunk, másik oldalról meg rabszolgák.
1: But as believers, when we start to talk about being sons with an inheritance,
0: de hívőként úgy kell gondolni magunkra, hogy fiak vagyunk és van örökségünk.
1: We get uncomfortable.
0: És ezzel a gondolattal időnként nem vagyunk egészen komfortosak.
1: We are made in the image of God.
0: Isten képére teremtettünk.
1: Male and female, he made them both.
0: Férfit és nőt teremtett.
1: And we need to walk in all the identity God has for us.
0: Az identitásunk teljességét meg kell élni, amire Isten teremtett minket.
1: In many places, the identity of the man has been stolen.
0: Sok helyen a férfiúi identitás lopatott el.
1: That is not offense to women.
0: Ez nem sértésként mondom a nők felé.
1: Men have let it happen to themselves.
0: Mert a férfiak maguk engedték meg, hogy ez így legyen.
1: And on Friday night, we started to minister to the men of the church about being sons and fathers.
0: Pénteken este elkezdtünk szolgálni a férfiak felé, hogy a gyülekezetben a férfiak legyenek fiak és legyenek atyák.
1: That happens in the natural and in the spiritual. We are natural sons and fathers, but we are also spiritual sons and fathers.
0: Ez szellemi és természetes vonatkozásban, fizikai vonatkozásban egyaránt megélhető. Fizikai értelemben is lehetünk fiak és atyák, és szellemi értelemben hasonlóan fiak és atyák is lehetünk.
1: Good sons become good fathers.
0: A jó fiakból jó atyák lesznek.
1: The great thing is that even bad sons can become great fathers. With transformation.
0: Az a nagyszerű dolog, hogy még rossz fiúkból is lehetnek átalakulás révén nagyszerű atyák.
1: But we need to be able to walk in all the identity God has for us.
0: De arra van szükségünk, hogy az identitásunk az Istentől kapott identitásunk teljességét megéljük.
1: As part of the journey of transformation for us as the people of God.
0: Miközben átéljük azt az átalakítást, amit Isten végez bennünk, Isten gyermekeiként.
1: One of the areas God wants to restore.
0: Az egyik terület, amit Isten helyre akar állítani,
1: is our understanding of birthright, blessing and inheritance.
0: Az a születési jogunknak és az örökségünknek a megértése, ennek a szüksége.
1: And I don't know if I asked you to hold up your hands, would you know your birthright and the blessings that come from it?
0: Hogyha arra kérnének, hogy tegyétek fel a kezeteket, hogy értitek-e az öröklött jogaitokat.
1: Now I'm not going to embarrass you by asking you that.
0: Nem foglak titeket most azzal zargatni, hogy erre kérjelek.
1: But I want you to begin to understand that you have a birthright.
0: De szeretném, hogyha megértenétek azt, hogy van születési jogotok.
1: There are blessings that come out of that.
0: Vannak olyan áldások, amik ebből fakadnak.
1: And there is an inheritance for you to walk in every day.
0: És van olyan örökségetek, amelyben minden nap járnotok kell.
1: We have been learning this in our own church in Ireland.
0: Írországban mi is most tanuljuk ezt a gyülekezetünkben.
1: Some people said to me, "What is a birthright?"
0: Néhányan azt kérdezték tőlem, azt mondták nekem, hogy mi az a születési jog.
1: A birthright is something I am entitled to because of my birth.
0: A születési jog az egy olyan dolog, amit a születésem jogán kaptam meg.
1: Sometimes as Christians we get uncomfortable with the word entitled.
0: Keresztényekként időnként kényelmetlenül érezzük magunkat amiatt a szó miatt, hogy jogom van valamihez.
1: Did that translate okay? Okay, not from your point of view, but from my point of view. I'm just thinking for a minute. But it is good to understand that God gives us things and wants us to own them for ourselves.
0: Nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy Isten kirendelt a számunkra olyan dolgokat, amiket a magunk számára birtokba kell vennünk.
1: He says, I have not given you a spirit of fear.
0: Azt mondja, hogy nem a félelem szellemét adtam nektek.
1: But I have given you a spirit of sonship.
0: Hanem a fiúságnak a szellemét.
1: By which you can call me Abba Father.
0: Ami által Abba atyának szólíthattok engem.
1: That is an entitlement for every one of us.
0: Ez egy jog a számunkra, amely mindannyiunk számára rendelkezésre áll.
1: Let me say this. When we talk of sons, we're not talking about men.
0: Amikor fiakról beszélünk, akkor itt nem csak a férfi, a hímnemű fiakról van szó.
1: In the biblical context, sons have an inheritance.
0: Bibliai értelemben a fiaknak van örökségük.
1: And therefore whether you're a man or a woman, he says you can be a son because you have inheritance from God.
0: És akár hímnemű vagy, akár férfi vagy, akár nő vagy, mindenféleképpen Isten fiaként jogod van az örökségre.
1: So ladies, do not switch off right now and think inheritance is just for the men, the sons and the fathers.
0: Hölgyeim, most ne kapcsoljatok ki, és ne gondoljátok azt, hogy ilyen jogaik csak az atyáknak és a férfiaknak, a fiaknak, a hímnemű fiaknak vannak.
1: Even though you are women and ladies and females, you have an inheritance as sons in the kingdom of God.
0: Ám bár lányok vagytok, hölgyek vagytok, asszonyok vagytok, nőneműek vagytok, de mégis ilyen értelemben fiak vagytok, és van örökségetek.
1: In our Western culture, we don't talk about birthright so much.
0: A nyugati kultúrában olyan nagyon sokat nem beszélünk erről a születési örökségről, születési jogról.
1: I suppose in some of the agricultural and farming communities, there still is an inheritance of the farm to the oldest son.
0: Feltételezem, hogy elsősorban az ilyen mezőgazdasági kultúrákban ott még mindig megvan az a jog, hogy az elsőszülött fiú örökli a gazdaságot.
1: I'm not sure what happens in Hungary.
0: Nem vagyok abban biztos, hogy ez hogy történik Magyarországon.
1: But in our culture, where I have three children, I think I will share with all three equally.
0: De a mi kultúránkban, ahol nekem például három gyermekem van, én amim van, a három gyermekemnek egyenlő arányba osztom el.
1: But in scripture there is something called the birthright of the firstborn.
0: De az írásokban van egy olyan dolog, amit az első szülött születési jogának mondanak.
1: It's the double portion.
0: Az pedig a kétszeres részt jelenti.
1: Just turn to scripture for one minute.
0: Egy pillanatig lapozzunk egy Biblia részhez.
1: And we're going to read Deuteronomy chapter 21.
0: Az 5 Mózes 21. fejezetéből fogunk olvasni.
1: And verse 15.
0: 15. verset.
1: You okay with this? I'll do it verse at a time. I'm going to go through 3 or 4 verses. Verse at a time. If a man has two wives, and he loves one but not the other, and both bear him sons, but the firstborn is the son of the wife he does not love.
0: Ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és szülnek neki fiakat, mind a szeretett, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött.
1: When he wills his property to his sons, he must not give the rights of the firstborn to the son of the wife he loves, in preference to his actual firstborn, the son of the wife he does not love.
0: Azon a napon, amelyen az ő fiai örökösökké teszi a maga jószágában, nem teheti elsőszülötté a szeretetnek fiát, a gyűlöltnek fia felett, aki elsőszülött.
1: He must acknowledge the son of his unloved wife as the firstborn by giving him a double share of all he has. That son is the first sign of his father's strength. The right of the firstborn belongs to him.
0: Hanem az elsőszülöttet, a gyűlöltnek fiát ismerje el, két részt adva neki mindenből, amilyen van, mert az az ő erejének zsengéje, övé az elsőszülöttség joga.
1: What that's saying is, not all the inheritance goes to one son, but two portions do.
0: Amit ez mond, az az, hogy az elsőszülött fiúra nem csak egy örökségi rész jár, hanem egy kettős rész.
1: If a father has two sons, he splits his estate into three.
0: Ha egy atyának két fia volt, akkor három részre kellett osztani az örökséget.
1: He gives two parts to the oldest son and one part to the youngest son.
0: Két részt adott az idősebb fiúnak, egyet a fiatalabbnak.
1: That's the double portion.
0: Ez a kettős rész.
1: That's why Elisha can ask Elijah for a double portion from his spiritual father.
0: Ezért kérte Elizeus Illéstől, a szellemi atyától, a profétai kenetének a kétszeres mértékét.
1: It's not that he is greedy and wants twice as much as his spiritual father.
0: Nem azért, mert kapzsi volt és kétszer nagyobb kenetet akart a szellemi atyánál.
1: But he wants the entitlement of a spiritual son from a spiritual father, the double portion.
0: Hanem szellemi fiúként igényelte a szellemi atyától a kétszeres örök részt.
1: This works out in the New Testament.
0: És ez az új szövetségben is megnyilvánul.
1: Jesus tells the story of a father with two sons.
0: Jézus elmondott egy történetet egy atyáról, akinek két fia volt.
1: We call it the prodigal son.
0: Ezt a tékozló fiú történeteként ismerjük.
1: And the son comes to the youngest son comes to his father and says, "Give me my portion."
0: A fiatalabb fiú odament az atyához és mondta, hogy add ki az én örök részemet.
1: And he goes to the far land and spends it wildly.
0: Elment egy távoli vidékre ezután, és hát eléggé el nem ítélhető módon elköltötte az egész örökségét.
1: The older brother still has two portions of the estate at home.
0: Az idősebbik fiúnak pedig a kétszeres rész megmaradt otthon.
1: That is why the son can go back to his house and say, "I've no entitlement, but can I be a servant?"
0: Ezért úgy ment vissza a fiatalabb fiú az atya házába, hogy nincsen itt már semmi jogosultságom, de hadd legyek legalább a szolgád.
1: And the father opens his heart to his younger son.
0: És az atya megnyitotta a szívét a fiatalabb fia előtt.
1: It's a story of how God deals as father with us.
0: Ez annak a története, ahogyan Isten bánik velünk, mint az ő gyermekeivel, fiaival.
1: But as I study the rights of the firstborn,
0: miközben tanulmányoztam az elsőszülöttségi jogot,
1: the birthright,
0: a születési jogot,
1: I found there's ways we can lose our birthright from the scripture.
0: Megtaláltam azt, hogy az is lehetséges, hogy elveszítjük a születési jogunkat az írás szerint.
1: The first is a well-known story of Isaac, Esau and Jacob.
0: Az első az egy nagyon jól ismert történet, Jákob és Ézsau története.
1: The story is found in Genesis 25.
0: A történetet az 1 Mózes 25-ben találjuk.
1: But I'm going to assume that you know this story because your pastor teaches it to you.
0: Feltételezem, hogy ti ismeritek a történetet, mert a pásztorotok már tanította ezt nektek.
1: Are you familiar with the story?
0: Ismeritek a történetet?
1: Do we need to read it?
0: Szükséges, hogy elolvassuk?
1: Esau despises his birthright.
0: Ézsau semmibe vette, lekicsinyelte az születési jogát.
1: He comes in from the field one day and he says to his brother, "Give me some of your food."
0: Egy napon bejött a földről, és azt mondta az öccsének, hogy add nekem az ételt, amit készítettél magadnak.
1: Jacob is a cunning young man.
0: Jákob a fiatalabbik öccse volt, a testvére. Ravasz volt.
1: And he says to his older brother,
0: és azt mondta a bátyjának,
1: "I'll give you this bowl of soup."
0: Neked adom ezt a tál levest.
1: But you give me your birthright.
0: De te meg add nekem az elsőszülöttségi jogodat.
1: So, Esau despises his birthright. Will that translate well, despises?
0: Ézsau megvetette az elsőszülöttségi jogát.
1: That's going to be really important in the thing. He despises his birthright. And he says to Jacob, "You have the birthright, I'll have a bowl of soup."
0: És azt mondta Jákobnak, hogy tiéd az elsőszülöttségi jogom, ad nekem a tál levest.
1: Now Esau only has one portion of the estate.
0: Innentől kezdve Ézsaúnak már csak egy része volt az örökségből.
1: And Jacob the younger son,
0: és Jákobnak a fiatalabb fiúnak
1: only has two portions of the estate.
0: Kettő rész volt.
1: I want to say to you today.
0: Azt szeretném mondani nektek ma.
1: You have a birthright as a son of God.
0: Isten fiaiként, Isten gyermekeiként van születési jogotok.
1: Be careful that you don't despise your birthright.
0: Vigyázzatok arra, hogy ne vessétek meg az elsőszülöttségi jogotokat.
1: Don't let anyone trade your birthright for a bowl of soup.
0: Ne engedjétek meg senkinek azt, hogy elvegye tőletek, kicsalja tőletek egy tál levesért az elsőszülöttségi jogotokat.
1: You are a son of God.
0: Mert Isten fiai vagytok.
1: You have the birthright of a son.
0: És az elsőszülöttségi fiúi jogotok megvan, a tiétek.
1: It's as if every one of us is a firstborn son.
0: Ez olyan, mint hogyha mindannyian elsőszülöttek lennénk.
1: And just as Elisha asked for a double portion.
0: És ahogyan Elizeus is kérte a kettős részt.
1: It's okay to ask for a double portion from our Heavenly Father.
0: Az is rendben van, hogy mi magunk kettős mértéket kérjünk a mennyei atyánktól.
1: Because the resources of our Heavenly Father are endless and infinite.
0: Mert a mi mennyei atyánknak a forrásai kimeríthetetlenek és végtelenek.
1: So he has double portions for everybody.
0: Ő mindenki számára rendelkezik kettős mértékkel.
1: Take as much as you can from God. He's got lots more for you.
0: Vegyetek el minél többet Istentől, és annál többet ad nektek.
1: You are not on a diet, and you are not in a famine.
0: Nem vagytok éhségben, és nem kell diétáznotok.
1: There's plenty for you.
0: Rengeteg van számotokra.
1: But there's a second story about birthright in Scripture.
0: Van az írásokban egy másik történet is az elsőszülöttségi joggal kapcsolatban.
1: Which you mightn't be so familiar with.
0: Ami talán nem annyira ismerős.
1: I want to just have a look at the story of Reuben.
0: Reubennek a történetét szeretném most megnézni veletek.
1: Have a look at Genesis.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: The best I can do.
4: A legjobb, amit tehetek.
3: Is be who I am.
4: Az, hogy az vagyok, aki vagyok.
3: Because if I pretend to be German.
4: Mert ha meg úgy teszek, mint a német lennék.
3: It's not cross-pollination.
4: Az már nem lenne ilyen sok nemzet között
3: if
4: a dolog.
3: I pretend to be American,
4: ha úgy tennék, mintha amerikai lennék,
3: there'll be no cross-pollination.
4: Az sem lenne ilyen sok nemzet
3: but
4: között
3: if I remain
4: dolog.
3: African,
4: de ha afrikai maradok,
3: and be who I am,
4: és az vagyok, aki vagyok,
3: then you will receive that which God has given to us,
4: akkor megkapjátok azt, amit Isten nekünk adott,
3: in Africa,
4: Afrikában,
3: for the benefit of the entire church.
4: Az egész egyház javára.
3: Because the church is one.
4: Mert az egyház egy.
3: The church is one.
4: Az egyház egy.
3: And what God gives to the church here,
4: és amit Isten az itteni egyháznak ad,
3: is not just for the Europeans.
4: Az nem csak az európaiaknak van.
3: It is for the whole church.
4: Hanem az egész egyháznak.
3: So France has got to come to Africa.
4: Tehát Franznak el kell jönni Afrikába.
3: And bring what God has given him here.
4: És meg oda kell, hogy adja nekünk azt, amit Isten itt adott nekünk.
3: And when we come this way,
4: és amikor
3: we bring
4: mi
3: what God has given to us,
4: akkor
3: to benefit the entire church,
4: amit Isten nekünk adott, hogy az egész egyháznak a javára legyen.
3: So during this conference,
4: tehát ezen a konferencián
3: 14 nations, you are in for
4: nemzet,
3: a cool time.
4: Egy nagyon jó időszakra jött össze itt.
3: You are in for a good time.
4: Tehát nagyon jól fogjuk érezni magunkat.
3: I also want to honor my dad and mom,
4: szeretném apukámat, anyukámat is megtisztelni, Ellen és Eileen Vincentet.
3: They have made me who I am today.
4: Ők tettek azzá, aki ma vagyok.
3: By the grace of God.
4: Isten kegyelme által.
3: When I met Alan for the first time,
4: amikor először találkoztam Ellennel,
3: I was a little bit younger than I am.
4: Kicsit fiatalabb voltam, mint most.
3: And I listened to him teach.
4: És hallgattam a tanítását.
3: On the kingdom,
4: a királyságról,
3: and fatherhood,
4: és az atyaságról,
3: and I interpreted for him.
4: Én tolmácsoltam neki.
3: And when after he finished teaching,
4: és miután befejezte a tanítást,
3: I went to him and I said,
4: oda mentem hozzá és azt mondtam,
3: Alan, can I be a Timothy to you?
4: Alan, lehetek a Timóteusod?
3: And be a Paul to me.
4: És lennél egy Pál nekem?
3: And Alan said yes.
4: És Alan azt mondta igen.
3: And ever since then,
4: és azóta,
3: I've enjoyed carrying his bag whenever he has come.
4: Bárhova jött, én cipeltem utána bőrjét.
3: Then he told me I was doing apostolic work.
4: És utána azt mondta nekem, hogy apostoli munkát végzek.
3: And I believed him.
4: És én elhittem ezt neki.
3: He told me I could succeed.
4: Azt mondta nekem, hogy sikeres lehetek.
3: And I believed him.
4: És elhittem neki.
3: Whatever he told me,
4: bármit mondott nekem,
3: I believed him.
4: Elhittem neki.
3: Because we Africans have been taught.
4: Mert minket afrikaiakat úgy tanítottak.
3: That you need to honor your father.
4: Hogy becsülnöd kell az atyádat.
3: What your father says is final.
4: Amit az atyád mond, az úgy van.
3: It is not a subject of discussion.
4: Az nem egy tárgyalási kérdés.
3: It is not a subject of arguing or argument.
4: Nem kell érvelni mellette, ellene,
3: what your father says,
4: rajta, amit
3: final.
4: Az atyád mond, az véglegesen
3: eldönt. Even if you think he is wrong, it's
4: akkor
3: final.
4: Is, ha azt gondolod, hogy téved, akkor is végleg
3: eldöntetett. That's how we have been trained.
4: Minket így tanítottak.
3: So I have honored mom and dad for all these years.
4: Tehát mindezekben az években őket úgy tiszteltem, mint atyámat és
3: and
4: anyámat.
3: And when I was told they are coming,
4: és amikor végül azt mondták, jöhetek,
3: for an invitation.
4: Akkor nem vártam a meghívást, amikor Isten mondta, hogy jöjjek, hanem jöttem.
3: I am coming.
4: Jövök,
3: and then
4: mondtam.
3: God had just given me a new wife.
4: És akkor Isten adott nekem egy új feleséget.
3: So I told her we are going.
4: Úgyhogy mondtam, hogy akkor megyünk.
3: I want you to see my new wife.
4: Szeretném, ha látnátok a friss feleségemet, új feleségemet.
3: I got married to this lady in May.
4: Májusban vettem feleségül.
3: That of May this year.
4: Ezt a hölgyet.
3: So we are blessing. We are blessing the Lord.
4: Tehát áldjuk az Urat.
3: I was married before. I have 3 kids.
4: Előtte is voltam nős, 3 gyerekem van.
3: And 2 grandchildren.
4: És 2 unokám.
3: But my wife passed on about 6 years ago.
4: De a feleségem elhunyt 6 évvel ezelőtt.
3: I didn't think I was going to get married.
4: És azt gondoltam, nem fogok újra nősülni.
3: I preached all that time, 6 years.
4: Mindezben a 6 évben prédikáltam.
3: Until I read a scripture.
4: Amíg el nem olvastam ezt az írás helyet.
3: It's not good.
4: Hogy ez nem jó.
3: For a man to be alone.
4: Hogy nem jó férfinek egyedül lenni.
3: So the scripture became alive.
4: Úgyhogy ez a írás hely megelevenedett a számomra.
3: So I started praying and looking.
4: Ugye elkezdtem imádkozni és keresni.
3: And my friends started recommending me.
4: Elkezdtek a barátaim asszonyokat ajánlani nekem.
3: A friend of mine recommended me to Nigeria.
4: Az egyik barátom elvitt Nigériába.
3: Another one recommended me to somebody from the US.
4: Egy amerikai hölgyet ajánlott.
3: Then after some time I read the scriptures again.
4: Aztán egy idő után újra elolvastam
3: and
4: ezeket
3: the scripture
4: a verseket,
3: said,
4: és azt mondja,
3: choose from amongst yourselves.
4: Hogy választatok magatok közül.
3: One who has been with us.
4: Valakit, aki velünk volt.
3: From the baptism of John.
4: Ja, a János keresztsége óta.
3: So I knew I was not to go to America.
4: Hogy tudtam, hogy nem megyek Amerikába.
3: Not Nigeria.
4: Nigériába, feleségén. Not,
3: but Afro, home.
4: Hanem otthonról nősülök.
3: And I found her.
4: És megtaláltam őt.
3: And I love him.
4: És szeretem őt.
3: I love you so much.
4: Nagyon szeretlek.
3: Now, and since I said I'm going to be myself, let me also say this. Where I come from, people make a lot of noise in church.
4: És hogyha azt mondtam, hogy én önmagam leszek, elmondom, hogy ahonnan én jöttem, ott az emberek a gyülekezetben
3: so
4: nagyon
3: you feel,
4: zajosak.
3: You feel like making some noise,
4: tehát ha kedvetek van zajongani valamit, akkor csak nyugodtan zajongani.
3: Some of them even give me a high five when I'm preaching.
4: Vannak, akik még így ötöst is adnak egymásnak, amikor jól
3: prédikál. And I just love it.
4: És én nagyon szeretem ezt.
3: Then I also noticed something.
4: Észrevettem még valamit.
3: That the people I preach to support me when I'm preaching.
4: Hogy azok az emberek, akiket meg prédikálok, támogatnak
3: they
4: engem,
3: say,
4: amikor prédikálok. Azt mondják, amen.
3: They say, preach it, pastor.
4: Igen, ez prédikált, pastor.
3: And you know what I discovered?
4: És tudjátok, mire jöttem
3: rá? They support me even when I have no point.
4: Hogy akkor is támogatnak, amikor sem mondtam, nem mondtam semmi lényegeset.
3: And I was wondering why they were doing that.
4: És eltöprengtem, hogy vajon miért csinálják ezt.
3: Then I realized.
4: Aztán rájöttem.
3: That they sit there in faith.
4: Hogy hittel ülnek a helyükön.
3: Believing.
4: Hiszik.
3: The point is coming.
4: Hogy jön a lényeg.
3: The point is coming.
4: Jön
3: the point is coming.
4: Jön a lényeg.
3: The point is coming. And eventually the point comes.
4: És már előre elfogadják, hogy jön a lényeg.
3: If it doesn't come on Wednesday,
4: hogyha nem jön az egyik,
3: Sunday morning it's coming.
4: Hogyha nem jön szerdán, akkor majd vasárnap
3: Sunday morning,
4: délelőtt. Ha vasárnap délelőtt
3: Sunday night
4: lényeg,
3: is coming.
4: Akkor majd vasárnap este
3: so
4: jön a lényeg.
3: I want you to know.
4: Hogy szeretném, ha tudnátok.
3: The point is coming.
4: Hogy jön a lényeg.
3: The point is coming.
4: Jön a lényeg.
3: So sit in faith.
4: Tehát üljetek ott hitben.
3: Knowing this.
4: Tudva ezt.
3: None of us is here by accident.
4: Hogy egyikünk sincs itt véletlenül.
3: It is by the divine plan of God.
4: Nem Isteni terve szerint vagyunk itt.
3: God knows that you are here.
4: Isten tudja, hogy itt vagytok.
3: And he knows exactly what you need.
4: És pontosan tudja, mire van szükségetek.
3: And he will bring it to you.
4: És ezt elhozza hozzátok.
3: Let me start by giving you a story and then we hit the road.
4: Hadd kezdjem egy történettel, és utána rátérünk a lényegre.
3: I've now been on national television in Kenya for about 18 years.
4: Körülbelül 18 éve
3: national
4: vagyok,
3: television.
4: Van már műsorom a kenyai országos tévében.
3: Every Sunday.
4: Minden vasárnap.
3: For 18 years.
4: 18 éve.
3: And we used to hire equipment.
4: Régebben béreltük a
3: every Sunday then they would record.
4: Minden vasárnap is felvettük az adást.
3: I would stand in front of the camera.
4: Ott álltam a kamera előtt.
3: I would smile and say,
4: mosolyogtam, és
3: this
4: azt mondtam,
3: is the day that the Lord has made.
4: Ez az a nap, amit az Úr szerzett.
3: For us to rejoice and be glad in it.
4: Úgyhogy örüljünk és örvendezünk ezen.
3: And then I would start preaching.
4: És aztán elkezdek prédikálni.
3: On this particular Sunday,
4: de ezen a bizonyos vasárnapon,
3: they tell me, okay, you are on.
4: Azt mondták, rendben, adásban vagy.
3: I looked at the camera. And I said, this is the day that the
4: mondtam,
3: Lord has made.
4: Ez az a nap, amit az Úr szervezett.
3: Then I forgot what comes next.
4: És utána elfelejtettem, hogy folytatódik.
3: And very quickly I said,
4: és nagyon gyorsan azt mondtam,
3: for you and I to be happy.
4: hogy ezen a napon boldogok legyetek.
3: And to rejoice in it.
4: És örvendjetek ezen a napon.
3: Then the accuser of the brethren.
4: És utána az atyafiak vádolója.
3: Is standing right here.
4: Ott állt mellettem.
3: And said, shame on you, pastor.
4: Azt mondta, szégyed magad, pásztor.
3: How can you forget a scripture like that?
4: Hogyan felejthetsz így el egy Biblia verset?
3: And fighting and saying, get thee behind me, Satan.
4: És vele visszakajtultam ellen,
3: I'm
4: mondtam,
3: going to preach.
4: Takarod, hogy mögém sátáni, prédikálni fogok. És prédikáltam, és be is fejeztem.
3: The following Sunday,
4: következő vasárnap,
3: the program went on air.
4: Megint, illetve akkor adták
3: and le ezt a műsor. And I saw myself on national television missing
4: magamat,
3: and misquoting a scripture.
4: Magamat láttam az országos tévében, amit éppen rosszul idézem a Bibliát.
3: Again.
4: Megint.
3: Again.
4: Már megint.
3: The accuser of the brethren
4: jött az atyafiak vádolója, és mondta.
3: Shame on you, pastor.
4: Szégyed magad, pásztor.
3: How can you forget a scripture like that?
4: Hogyan felejthetsz így el egy Biblia verset?
3: But something happened.
4: De valami történt.
3: The following Thursday.
4: A következő szerdán.
3: I received a letter.
4: Kaptam egy levelet.
3: In those days there were no cell phones.
4: És ebben az volt, hogy nem működnek a mobiltelefonok. Ja, akkor még nem volt. Azt mondta a levél. Kedves Márk pásztor.
3: Thank you very much for your message on Sunday.
4: Nagyon köszönöm neked a vasárnapi üzenetedet.
3: Words.
4: Amit kimondtad ezeket a szavakat.
3: A weight that had been sitting on me for many years was rolled away.
4: Egy súly,
3: and I gave my life to Jesus.
4: Elgördült rólam, és átadtam az
3: életemet. Oh man, that lifted me up.
4: Ez nagyon felemelt engem.
3: I was blessed.
4: Nagy áldás volt nekem ez.
3: That is when I realized.
4: Ekkor jöttem rá.
3: That what I say is not important.
4: Hogy nem az a fontos, amit mondok.
3: What is important is what you hear.
4: Az a fontos, hogy mit hallotok.
3: Because God will cause you to hear what He wants you to hear.
4: Mert Isten el fogja érni, hogy ti azt halljátok, amit ő akarja, hogy halljatok.
3: So whatever you capture in my accent,
4: tehát bármit is,
3: whatever you capture,
4: amit meg tudtok érteni az én tájszólásomból,
3: whatever you capture, you catch in my accent.
4: Tehát amit el tudtok kapni abból, amit mondok,
3: you go and do that.
4: Azt menjetek és tegyétek meg.
3: In the name of the Lord.
4: Az Úr nevében.
3: We have a desire.
4: Van egy vágyunk.
3: We have the cry of our hearts.
4: A szívünk kiáltása.
3: To know Jesus.
4: Az, hogy megismerjük Jézust.
3: That we may know Him.
4: Hogy megismerjük őt.
3: Because in knowing Him.
4: Mert az ő megismerésében.
3: Our lives will change.
4: Megváltozik az életünk.
3: Let me read from Ephesians chapter number 1.
4: Hadd olvassak az Efézus 1-ből.
3: And then we will look at what happens when people know Jesus.
4: És utána meglátjuk, hogy mi történik, amikor az emberek ismerik Jézust.
3: In Ephesians chapter number 1,
4: az Efézus 5-ben,
3: from verse number 15,
4: a 15. verstől,
3: Paul is writing to the church in Ephesus.
4: Pál az efézusi gyülekezetnek ír.
3: He says, wherefore, I'm reading from the old King James, I beg your pardon.
4: Régi fordításból olvas.
3: Wherefore, I also,
4: after
3: I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints,
4: halván a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szenthez való szerelmeteket,
3: cease not to give that. So glad that Barry has given us that message on the Holy Spirit.
4: És annyira örülök, hogy Barry elmondta nekünk ezt az üzenetet a Szent Szellemről.
3: Because it is important for you to know that the Holy Spirit will unveil Christ.
4: Mert fontos tudnotok, hogy a Szent Szellem kijelenti, kibontja, elmondja, milyen Krisztus.
3: They said we have not had anything as like the Holy Spirit in Ephesus. Paul asked them, "Have you received the Holy Spirit?"
4: They said, "We don't know." Megkérdezte Pál az ottani hívőket, hogy kaptak a Szent Szellemet. Ők azt mondták, hát nem tudunk
3: róla. And they received the baptism in the Holy Spirit.
4: És akkor imádkozott értük, és megkapták a Szent Szellem keresztséget.
3: Then he started teaching them the word of God.
4: És akkor elkezdte nekik tanítani Isten beszédét.
3: He went to the synagogue.
4: elment a zsinagógában.
3: And for 3 months he was there teaching the word.
4: És 3 hónapig ott volt és tanította nekik az üzenetet, Isten beszédét.
3: And then the religious people did not want to hear the word.
4: És akkor a vallásos emberek nem akarták hallani Isten beszédét.
3: So Paul left the synagogue.
4: Tehát Paul elment a zsinagógából.
3: And he went to a tycoon in town by the name of Tyrannus.
4: És elment a Tyrannus iskolájába, ebben
3: and
4: a városban.
3: And he hired the school hall.
4: És kibérelte azt az iskola termet.
3: And in the school hall he started teaching the word.
4: Kezdett tanítani Isten beszédéről.
3: And if you remember John says,
4: és ha emlékeztek, János azt mondja,
3: in the beginning was the word.
4: Hogy kezdetben volt a szó.
3: And the word was with God.
4: És az a szó Istennel volt.
3: And the word was God.
4: És az a szó volt Isten.
3: So when you capture the word,
4: tehát amikor megragadjátok
3: and
4: a szót,
3: put it into you,
4: és magatokba építitek,
3: this changes your situation.
4: Ez megváltoztatja a helyzeteteket.
3: I came to say to somebody here.
4: Azért jöttem ide, hogy valakinek azt mondjam.
3: Your situation is going to change.
4: A helyzeted meg fog változni.
3: I said your situation
4: azt
3: is
4: mondtam,
3: going
4: a helyzeted
3: to change.
4: Meg fog változni.
3: Somebody say amen.
4: Mondjatok áment erre.
3: We said I'm going to be me.
4: Azt mondtuk, hogy én önmagam leszek.
3: I'm going to be me.
4: Én magamat adom.
3: Kenyan.
4: Kenyaian.
3: Kenyan.
4: Kenyai vagyok.
3: So somebody here,
4: tehát valaki,
3: your situation is going to change.
4: Valakinek szól, hogy a helyzetet meg fog változni.
3: In the city of Ephesus,
4: Efezus városában,
3: when they heard the word,
4: amikor hallották az üzenetet,
3: they came to know Jesus.
4: Megismerték Jézust.
3: What happened in their lives?
4: Mi történt az életükben?
3: A boldness came into them.
4: Bátorság jött beléjük.
3: When you know him,
4: amikor ismered őt,
3: a boldness comes into you.
4: Akkor bátorság jön beléd.
3: Fear is moved away.
4: És eltávozik a félelem.
3: Courage comes.
4: Jön a bátorság.
3: That you can be able to say.
4: És akkor azt tudod mondani.
3: I know whom I have believed.
4: Hogy tudom, kinek hittem.
3: I know whom I believe.
4: Tudom, kinek hiszek. Továbbra is.
3: I know whom I stand for.
4: Tudom, kiért állok itt.
3: Today,
4: ma,
3: what the world is looking for,
4: a világ mit keres?
3: Men and women,
4: a világ olyan nőket
3: who
4: és férfiakat keres,
3: firm,
4: akik szilárdan állnak,
3: and say, I know whom
4: és azt
3: I have
4: mondják,
3: believed.
4: Hogy én tudom, kinek hittem.
3: I know my Redeemer lives.
4: Tudom, hogy az én megváltom él.
3: What Europe needs.
4: Európának olyan férfiakra és nőkre van szüksége, akik ismerik őt.
3: And will stand in the midst of humanism.
4: És meg ellen állnak a humanizmus közegében.
3: And declare.
4: És kihirdetik.
3: I know whom I have
4: believed. Vagy én tudom, hogy kinek hittem.
3: I know the master.
4: Ismerem a mestert.
3: The city of Ephesus,
4: Efezus városa,
3: was full of witchcraft.
4: Tele volt varázslással.
3: There were so many books that taught on witchcraft.
4: Olyan sok könyv volt ott, ami a varázslásról tanított.
3: But Paul,
4: de Pál,
3: in the school of Tyrannus,
4: a Tyrannus iskolájában,
3: taught the people the word.
4: Isten szavára tanította az
3: and
4: embereket.
3: The people got to know
4: és az emberek
3: Jesus.
4: Megismerték Jézust.
3: So what did they do?
4: Tehát mit tettek?
3: Today,
4: ma,
3: what the world is looking for?
4: A világ mit keres?
3: Men and women,
4: a világ olyan nőket
3: who
4: és férfiakat keres,
3: firm,
4: akik szilárdan állnak,
3: and say, I know whom
4: és azt
3: I have
4: mondják,
3: believed.
4: Hogy én tudom, kinek hittem.
3: I know my Redeemer lives.
4: Tudom, hogy az én megváltom él.
3: What Europe needs.
4: Európának olyan férfiakra és nőkre van szüksége, akik ismerik őt,
3: and will stand in the midst of humanism,
4: és meg ellen állnak a humanizmus közegében,
3: and declare,
4: és kihirdetik,
3: I know whom I have
4: vagy én
3: believed.
4: Tudom, hogy kinek hittem.
3: I know the master.
4: Ismerem a mestert.
3: This the city of Ephesus
4: Ephesus városa
3: was full of witchcraft.
4: Tele volt varázslással.
3: There were so many books that taught on witchcraft.
4: Olyan sok könyv volt ott, ami a varázslásról tanított.
3: But Paul,
4: de Pál,
3: in the school of Tyrannus,
4: a Tyrannus iskolájában
3: taught the people the word.
4: Isten szavára tanította
3: and
4: az embereket.
3: The people got to know
4: Jesus. Megismerték Jézust.
3: So what?

0: of humanism.
1: És meg ellenállnak, humanizmus közegében.
0: And declare,
1: és kihirdetik,
0: I know whom I have
1: hogy én
0: believed.
1: Tudom, hogy kinek hittem.
0: I know the master.
1: Ismerem a mestert.
0: The city of Ephesus,
1: Ephesus városa,
0: was full of witchcraft.
1: Tele volt varázslással.
0: There were so many books that taught on witchcraft.
1: Olyan sok könyv volt ott, ami a varázslásról tanított.
0: But Paul,
1: de Pál,
0: in the school of Tyrannus,
1: a Tyrannus iskolájában,
0: taught the people the word.
1: Isten szavára tanította az
0: and
1: embereket.
0: The people got to know
1: és az emberek
0: Jesus.
1: Megismerték Jézust.
0: So what did they do?
1: Tehát mit tettek?
0: They started going out.
1: Elkezdtek kimenni.
0: They started telling people others.
1: Elkezdték mondani az embereknek.
0: What was going on?
1: Azt, hogy mi zajlik.
0: And they started seeing miracles.
1: És elkezdtek csodákat látni.
0: Because when you teach the word,
1: mert amikor Isten szavát tanítod,
0: miracles follow the word.
1: Akkor az ő szavát követik a csodák.
0: Signs and wonders follow the word.
1: Jelek és csodák követik.
0: And what the world is looking for
1: és a világ
0: is people who know him.
1: Olyan embereket vár
0: who will,
1: és keres,
0: who
1: akik ismerik Isten, akik tanítják az ő beszédét.
0: And stand on the word.
1: És megállnak az ő szaván.
0: And signs and wonders shall be done.
1: És akkor jelek és csodák történnek.
0: So the people in Ephesus,
1: tehát az efezusi emberek
0: started casting out devils.
1: Elkezdtek démonokat űzni.
0: They started casting out devils.
1: Elkezdtek démonokat űzni.
0: Until the Jews heard,
1: amíg a zsidók
0: that the people who go to
1: meg nem hallották, hogy azok az emberek, akik Pál iskolájába járnak,
0: are casting out devils.
1: Démonokat űznek ki.
0: And the sons of Sceva said,
1: és Sceva fiai azt mondták,
0: the sons of Sceva, they said, we can also cast demons out.
1: Azt mondták, mi is tudunk kiűzni démonokat.
0: So they went and found a maniac, a madman.
1: Tehát mentek és találtak egy őrültet.
0: And they persuaded him.
1: És meggyőzték őt.
0: Maybe gave him some hamburgers.
1: Talán adtak neki néhány pénzt. De gyere csak, gyere csak.
0: And he followed them.
1: És ő követte őket.
0: To a room.
1: Egy helyiségbe.
0: They locked the room.
1: Bezárták a szobát.
0: And they said, in the name.
1: És azt mondták.
0: Of Jesus.
1: Jézus nevében.
0: And the demon possessed man asked.
1: És megkérdezte a démonizált ember.
0: Which one are you talking? Which Jesus are you talking
1: melyik
0: about?
1: Melyik Jézusról beszéltek?
0: Yes. Which one are we talking about?
1: A melyik Jézusról beszélünk tényleg?
0: We don't know the second name.
1: Nem tudjuk a utónevét, a családi nevét. De tudjuk, hogy ki prédikálja.
0: In the name of Jesus.
1: Jézus nevében.
0: The one Paul preaches.
1: Aki Pál prédikál.
0: The moment the demons heard the name Paul.
1: Abban a pillanatban, hogy a démon meghallott a Pál nevét, azt mondta, na álljunk meg, álljunk meg.
0: Hold it.
1: Na, várjatok egy kicsit, Ácsi. Pált ismerjük.
0: Jesus, we know.
1: És Jézus is ismerjük.
0: Those ones are dangerous.
1: Ők fenyegetést jelentenek
0: nekünk. We don't play with them.
1: De ők nem játszunk.
0: They are dangerous.
1: Ők veszélyesek.
0: But who are you?
1: De kik vagytok ti?
0: Who are you?
1: Kik vagytok ti?
0: And the demon possessed man beat the seven of them.
1: És a démon megszállott ember megverte mind a hetüket.
0: Seven.
1: És Sceva mind a hét fiát.
0: And they had to run away naked.
1: És mesztelenül kellett elrohanniuk onnan.
0: They did not know Jesus.
1: Ők nem ismerték Jézust.
0: They did not know Jesus. But the demons,
1: the demonok
0: knew Jesus.
1: Ismerték.
0: When you know Jesus,
1: amikor ismered Jézust,
0: even the demons know you.
1: Akkor a démonok is ismernek téged.
0: They are afraid of you.
1: És félnek tőled.
0: Powers of darkness are afraid of you.
1: A sötétség erői félnek tőled.
0: You know, I look at that word blast.
1: Tudjátok, megnéztem a blast szót.
0: And I'm thinking of a dynamite.
1: És akkor a dinamit jut az eszembe.
0: I'm thinking of a dynamite.
1: Egy dinamit jut az eszembe.
0: That blasts off rocks.
1: Ami sziklákat robbant föl.
0: And every rock of the enemy.
1: És az ellenség minden sziklája.
0: that has had its foundation here.

0: Aminek itt volt az alapja.
1: Is going blasted away.
0: Elrobban
1: it
0: innen.
1: It is going to be blasted away.
0: Ezek robbanni és elmennek innen.
1: Because there is an army here.
0: Mert van itt egy hadsereg.
1: There is an army here. That is ready to know Jesus.
0: Amely kész megismerni Jézust.
1: That is ready to rise up.
0: Amely kész felkelni.
1: And say.
0: És azt mondani.
1: This territory is ours.
0: Ez a terület a miénk.
1: And say what the pastor Don says.
0: És azt mondani, amit Don pastor mondott. Ez a terület.
1: Belongs to me.
0: Az enyém.
1: The two of us.
0: Kettőnknek
1: cannot stay here.
0: Kettőn nem maradhatunk.
1: One has to go.
0: Egyikünknek menni kell.
1: One has to go.
0: Egyikünknek menni kell.
1: And I want you to know.
0: És szeretném, ha tudnátok.
1: You will see the power of God.
0: Hogy meglátjátok Isten erejét.
1: Because of the desire to know Jesus.
0: Mert vágyakoztok megismerni Jézust.
1: Can I give you a story?
0: Elmondhatok egy történetet?
1: A story?
0: Egy történetet?
1: In my city.
0: A városomban.
1: In Akuru.
0: Akuruban.
1: Kenya.
0: Kenyában.
1: I thought I was teaching the people.
0: Tanítottam az embereket.
1: And I told the people.
0: Azt mondtam nekik.
1: Jesus said.
0: Jézus azt mondta.
1: All power.
0: Minden erő.
1: In heaven and earth.
0: A mennyben és a földön. Nekem adatott.
1: But I am going.
0: De én elmegyek.
1: And where I'm going.
0: És ahova megyek.
1: I don't need this power.
0: Ott nincs szükségem erre az
1: erőre. So I give it to you.
0: Úgyhogy odaadom nektek.
1: Go in my name.
0: Menjetek a nevemben.
1: And I told them.
0: És azt mondtam az embereknek.
1: If all power was given to Jesus.
0: Hogyha minden hatalom és erő Jézusnak adatott.
1: How much power does the devil have?
0: Akkor az ördögnek mennyi van?
1: Nothing.
0: Semennyi.
1: Nothing.
0: Semmi.
1: Nix. Null.
0: Nix. Null.
1: Null. Nothing.
0: Nulla. Semmi.
1: He has nothing.
0: Semmi.
1: I told them.
0: Úgyhogy azt mondtam nekik.
1: To remove their shoe.
0: Hogy vegyék le a cipőjüket.
1: Remove the shoe. I told them turn it around.
0: Azt mondtam, hogy fordítják meg
1: bottom,
0: a talpára írják rá, hogy sátán.
1: Devil.
0: Ördög.
1: Put your shoes.
0: Utána vegyék vissza a cipőjüket.
1: And I asked them, where is the devil?
0: És megkérdeztem, hol az ördög?
1: Under my feet.
0: A lábam alatt.
1: Under my feet.
0: A lábam alatt.
1: Under my feet.
0: A lábam alatt.
1: I did not know.
0: Nem tudtam.
1: That in the Bible study.
0: Hogy a Biblia tanulmányban.
1: Three Baptist ladies who used to come to our Bible study.
0: Volt három baptista hölgy, aki eljött erre a Biblia tanulmányozásra.
1: And they received the word I was.
0: És befogadták az üzenetet, amit mondtam.
1: So the following day was a Thursday.
0: Tehát a másnap csütörtök volt.
1: Well, Thursday. I'm sitting in my house with one of my young pastors.
0: Otthon ültem az egyik fiatal pastorommal.
1: And I came.
0: És ezek, jöttek ezek a hölgyek.
1: And these ladies came to me.
0: Jöttek ezek a hölgyek a lakásomra.
1: And they said we come from the Baptist church in town.
0: Mi a városi baptista gyülekezetből jöttünk.
1: But we come to your Bible study.
0: De a te Biblia tanulmányodra járunk.
1: We were there yesterday.
0: És ott voltunk tegnap is.
1: And you told us the devil is under our feet.
0: Hogy az ördög a lábunk alatt van.
1: Now we have a challenge.
0: Most egy kihívás előtt állunk.
1: Because we have a friend of ours.
0: Mert van egy barátunk.
1: Who has not come to work for 1 month.
0: Aki már nem jár egy hónapja dolgozni.
1: Because one evening.
0: Mert egy este.
1: When they went to bed.
0: Amikor lefeküdtek.
1: The husband had a knock at the door.
0: A férjnek az ajtaján kopogtak.
1: When he opened the door.
0: És amikor kinyitott az ajtót.
1: There was nobody.
0: Nem volt senki az
1: so
0: ajtó előtt. Úgyhogy becsukta az ajtót.
1: And went to sleep.
0: És visszament az ágyba aludni.
1: When he put off the lights.
0: Amikor felkapcsolta a villanyt.
1: Now there was banging the walls. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
0: Akkor már döngölték a falakat, dörögölték a falakat.
1: Sleep.
0: És nem tudott aludni.
1: When he went to the children's, the kids' bedroom.
0: És elment egy, oda ment a gyerekei hálószobájába.
1: The mattress was wet.
0: Nedves volt a matrac.
1: And the beddings had been put in a corner.
0: És egy, az összes ágynemű egy sarokban volt.
1: In the morning when his wife went to the kitchen.
0: Reggel, amikor a felesége kiment a konyhába.
1: To prepare a cup of tea.
0: Hogy egy csészek teát
1: készítsen. The pot would be lifted up, lift itself up.
0: Magától felemelkedett a kancsó.
1: And it is, the water is poured.
0: És kiömlött a víz belőle.
1: Then on the shelves.
0: A polcokon.
1: Where they kept the coffee.
0: Ahol a kávét tartották, meg a vajat, meg a zsemet, ilyeneket.
1: The container would fall.
0: leesettek ezek az edények.
1: Kongolió, kongolió, kongolió, pap.
0: Szóval ilyen hangot adtak ki, pattogva a földön.
1: One after the other, kong, kong, kap.
0: Egymás után ezek az edények.
1: And there was a fear in the house.
0: És félelem tört ki a házban.
1: They could hear footsteps in the house.
0: Hallottak lépéseket
1: so
0: a házban.
1: The man was a major in the Kenya army.
0: Ez egy őrmester volt, vagy őrnagy volt a kenyai hadseregben a férfi, és hívta a rendőrséget.
1: And the police went there.
0: Jött a rendőrség.
1: Then they could hear the footsteps.
0: Ők is hallották a lépéseket.
1: Run to the bedroom.
0: És elszaladtak. És a puskáikkal beszaladtak a hálószobába, de nem volt ott senki. Aztán a nappaliban hallották a lépéseket.
1: Nobody.
0: De senki nem volt ott.
1: So the major and his wife could not stay in their home.
0: Tehát nem maradhatott az otthonában ez a házas pár, az őrnagy meg az asszony. Egy egész hónapig.
1: They were sleeping in the neighbor's house.
0: A szomszédoknál aludtak.
1: So these three Baptist ladies came and told me the story.
0: És akkor jött ez a három baptista hölgy és elmondták ezt a történetet.
1: And I had just told the people that the devil is under your feet.
0: És én épp előbb te mondtam az embereknek, hogy az ördög a lábuk alatt van.
1: So I told my young pastor.
0: Ugye azt mondtam a fiatal pásztortársamnak.
1: Yesterday was Diore.
0: Tegnap csütörtök volt.
1: Today Rakko. Let's go and do the work.
0: Menjünk el és tegyük a munkánkat.
1: So we went to this house.
0: Úgyhogy elmentünk ehhez a házhoz.
1: And we found people sitting outside there.
0: És láttuk, hogy ott kívül ültek az emberek.
1: And I asked, whose house is this?
0: Megkérdeztem, kinek a háza ez?
1: And the man,
0: az illető felemelte a kezét, az enyém.
1: Can we go in?
0: Bemehetünk?
1: No.
0: Az mondta, nem.
1: Nobody is going in there.
0: Senki nem megy oda be.
1: If you sit around here,
0: hogyha itt
1: in
0: is,
1: the next 15 minutes,
0: itt ültök a következő 15 be.
1: The commotion.
0: Következő 15 percben látjátok
1: and
0: majd a
1: zűrzavart, és
0: hallani fogjátok a zajt a házban.
1: I looked at this man and I told him,
0: ránéztem el az emberre, és azt mondtam
1: those
0: neki,
1: things,
0: ezek a dolgok
1: know me.
0: Ismernek engem.
1: And as long as I'm here,
0: és amíg én itt vagyok,
1: they cannot come.
0: Nem jöhetnek.
1: So he asked me, who are you?
0: Megkérdezte, ki vagy te?
1: I said, my name is Pastor Mark Karaoke.
0: Az én nevem Mark Karaoke pastor.
1: Pastor.
0: Azt mondta, pásztor, rendben, akkor mehetünk.
1: So we walked into the house.
0: Bementünk a házba.
1: It was very dusty.
0: Nagyon poros volt.
1: Nobody had been there for one month.
0: Már egy hónapja senki nem lakott ott.
1: And I told them.
0: Azt mondtam nekik.
1: This is demonic operation.
0: Ez démoni működés.
1: And I have power.
0: És nekem van erőm.
1: Over all the powers of the enemy.
0: Az ellenség minden ereje fölött.
1: I told them I don't have any holy water.
0: Azt mondtam nekik, nincs nálam szent víz.
1: From Jerusalem.
0: Jeruzsálemből.
1: But I have a name.
0: De van egy nevem.
1: The name that is above all names.
0: Az a név, ami minden név fölött való.
1: The name of Jesus.
0: Jézus neve.
1: I lifted up my hand and I said.
0: Felemeltem a fejem és azt mondtam.
1: Every demonic force.
0: Minden démoni erő.
1: That has been sent to disturb the major and his family.
0: Amely azért küldetett, hogy megzavarja az őrmestert és a családját.
1: I command you now.
0: Most megparancsolom nektek.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus nevében.
1: To be confused and confounded.
0: Hogy zavarodjatok össze.
1: Fight one another.
0: Harcoljatok egymás ellen.
1: Destroy one another.
0: Tegyétek tönkre egymást.
1: And never ever come back to this house.
0: És soha többet ne gyertek vissza ebben a házba.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: And I went away.
0: És elmentem.
1: The following day.
0: Másnap.
1: I went back to the house.
0: Visszamentem ehhez a házhoz.
1: To see the major and his family.
0: Hogy meglátogassam ezt a katonát meg a feleségét.
1: The place was clean.
0: Tiszta volt a hely.
1: I stood at the door.
0: Ott álltam az ajtóban.
1: And before I knocked.
0: És mielőtt kopogtam.
1: He stood up.
0: Felállt ez az ember.
1: Pastor.
0: És azt mondta, pásztor.
1: Since you prayed.
0: Miután imádkoztam,
1: things have not come back.
0: Ezek a dolgok nem jöttek vissza.
1: They have gone completely.
0: Teljesen eltűnt ez a probléma.
1: They have gone.
0: Elmentek ezek az erők.
1: Why?
0: Miért?
1: We have a name.
0: Mert van egy nevünk.
1: That is above every name.
0: Ami minden név fölött való.
1: We have a name.
0: Van egy nevünk.
1: That is powerful.
0: Ami erőteljes.
1: In the city of Ephesus,
0: Efezus városában,
1: Paul taught the word.
0: Pál Isten beszédét tanította.
1: And the people did mighty miracles.
0: És az emberek hatalmas csodákat tettek.
1: Books of witchcraft were.
0: A varázsló könyveket elégették.
1: And then after 3 years, Paul went away.
0: Aztán,
1: after 3 years,
0: három év után Pál elment.
1: Paul went away. Now, many years later,
0: sok évvel később,
1: he is writing to the same church.
0: Ugyanennek a gyülekezetnek írt levelet.
1: The people who operated in miracles.
0: Azoknak az embereknek, akik részt vettek a csodákban.
1: The people who brought change in the city.
0: Akik megváltoztatták a várost.
1: And he is saying,
0: és azt mondja nekik,
1: I am praying for you.
0: Imádkozom értetek.
1: That the God of our Lord Jesus Christ,
0: hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene,
1: may give to you,
0: adja nektek,
1: the spirit of wisdom,
0: adja nektek a bölcsesség szellemét,
1: and revelation,
0: és a kinyilatkoztatás szellemét,
1: in the knowledge,
0: az ön megismerésében,
1: of him. So we need wisdom.
0: Tehát szükségünk van bölcsességre,
1: and revelation,
0: kinyilatkoztatásra,
1: in the knowledge of him.
0: Jézus megismerésében.
1: Because when we know him,
0: mert amikor ismerjük őt,
1: we will bring change into our situations.
0: Akkor megváltoztatjuk a helyzeteinket.
1: And you came here,
0: és ide jöttetek,
1: because you have a desire.
0: Azért jöttetek ide, mert van egy vágyatok.
1: You have a cry in your heart.
0: Van a szívetekben egy kiáltás.
1: That I may know
0: hogy
1: him.
0: Megismerjem őt.
1: And according to the scriptures,
0: és a Biblia szerint,
1: in Proverbs 24:10,
0: a példabeszédek
1: 24:10 or 10:24,
0: az igazak kívánsága
1: shall be granted,
0: megadatik.
1: The desire of the righteous,
0: az igazak kívánsága
1: shall be granted,
0: megadatik.
1: So I am praying.
0: Tehát azért imádkozom.
1: That before we are done with this conference.
0: Hogy mielőtt vége van ennek a konferenciának.
1: Your desire.
0: A ti vágyatok.
1: To him.
0: Hogy megismerjétek őt.
1: May be granted.
0: Megadasson.
1: Because when we know him.
0: Mert amikor ismerjük őt.
1: We shall bring change.
0: Akkor változást hozunk.
1: In our situations.
0: A helyzeteinkben.
1: We look at the children of Israel.
0: Megnézzük Izrael gyermekeit.
1: We see the children of Israel.
0: Látjuk Izrael gyermekeit.
1: Coming from Egypt.
0: Akik kijönnek Egyiptomból.
1: And as they come from Egypt.
0: És ahogy jönnek ki Egyiptomból.
1: God is giving them food every day.
0: Isten minden nap ételt ad nekik.
1: He gives them water.
0: Vizet.
1: He gives them protection.
0: Védelmet.
1: He gives them shelter.
0: Tetőt a fejük fölé.
1: And they come to a place.
0: És eljutnak egy helyre.
1: Where they are rebelling against God.
0: Ahol fellázadnak Isten ellen.
1: And God tells Moses.
0: És azt mondja Isten Mózesnek.
1: Moses.
0: Mózes.
1: Come here.
0: Gyere ide.
1: Come.
0: Gyere.
1: And God tells Moses, these people are stiff-necked.
0: És azt mondja Isten Mózesnek, ez egy kemény nyakú nép.
1: Therefore,
0: ezért,
1: I will provide an angel.
0: Adok egy angyalt.
1: He will take you to the promised land.
0: Ő majd bevezet titeket az ígéret földjére.
1: You will have water.
0: Lesz vizetek.
1: You will have food.
0: Lesz ételetek.
1: You will have every provision.
0: Mindenről gondoskodok a számotokra.
1: But I will not go with you.
0: De én nem megyek veletek.
1: Because if I go with you,
0: mert ha veletek megyek,
1: I will finish them.
0: Akkor elpusztítalak titeket.
1: And Moses says,
0: aztán Mózes erre azt mondja,
1: nem. If your presence,
0: ha te jelenléted,
1: does not go with us,
0: nem jön velünk,
1: don't let us leave this place.
0: Akkor ne hagyd, hogy elmenjünk erről a helyről.
1: You know Jesus.
0: Ismered Jézust.
1: When you know the master,
0: amikor ismered a mestert, a
1: Jézust, you know his presence, amikor, is with you.
0: Akkor tudod, hogy a jelenléte veled
1: because
0: van.
1: What Moses is saying,
0: mert amit Mózes mond,
1: too fast. Oh God, help not to be slow.
0: Ó, Uram, segíts, hogy lassú lehessek. Amen.
1: Okay. When you know him,
0: amikor ismered őt,
1: you have his presence.
0: Akkor az ő jelenléte veled van.
1: You see, Moses is saying,
0: tudod, Mózes azt mondta,
1: food is good.
0: Az étel jó dolog.
1: Protection is good.
0: A védelem is jó.
1: Provision is
0: a gondoskodás
1: good.
0: Is jó.
1: But what we need,
0: de amire szükségünk van,
1: not material.
0: Az azok nem anyagi dolgok.
1: What we need is not material.
0: Tehát nem anyagra van szükségünk.
1: What we need,
0: amire szükségünk van,
1: is your presence.
0: Az a te jelenléted.
1: It is your presence that
0: a jelenléted, amivel találkozunk.
1: How I pray.
0: Hogyan imádkozom?
1: How I pray.
0: Hogyan imádkozom?
1: That the church would come to a point.
0: Én nagyon imádkozom azért, hogy az egyház eljusson
1: arra a pontra,
0: amikor rájövünk,
1: what we need is not material.
0: Hogy nem anyagi dolgokra van szükségünk.
1: It's not even big buildings.
0: Még csak nem is nagy épületekre.
1: It's not big public address system.
0: Nem nagy ilyen hangosító rendszerek, amikkel nagy tereken beszélhetünk.
1: It is not big names.
0: Nem nagy nevekre van szükségünk.
1: What we need,
0: amire szükségünk van,
1: is his presence.
0: Az ő jelenléte.
1: That's what we need. His presence.
0: Az ő jelenlétére.
1: That you can be able to say,
0: hogy azt tud mondani,
1: I know,
0: ismerem,
1: whom I have believed.
0: Én tudom, hogy kinek hittem.
1: I know,
0: tudom,
1: whom I have believed.
0: Hogy kinek hittem.
1: Doesn't the Bible tell us,
0: a Biblia nem azt mondja,
1: that those who know their God,
0: hogy akik ismerik az ő Istenüket,
1: shall be strong,
0: azok erősek lesznek,
1: and they shall do exploits.
0: És nagy dolgokat tesznek.
1: Why is the church not doing exploits today?
0: Ma miért nem tesz nagy dolgokat az egyház?
1: Because we want to know the theologians of the past.
0: Mert a múlt teológusait akarjuk ismerni.
1: More than we know God.
0: Jobban akarjuk őket ismerni, mint Istent.
1: We want to know the problems of the of others. More than we know God.
0: A problémákat jobban akarjuk ismerni, mint
1: ő Isten. Our cry is turned around.
0: De amire a kiáltásunk visszaér.
1: I want to know God.
0: Tehát azt kell kiáltanunk végső soron, hogy Istent akarom ismerni.
1: I want to know him.
0: Őt akarom ismerni.
1: In the power.
0: És?
1: In the power of his resurrection.
0: Az ő feltámadásának erejét.
1: You cannot know him.
0: Nem ismerheted őt.
1: And not love him.
0: Úgyhogy ha nem ismered őt, nem
1: you
0: szereted.
1: You cannot know him.
0: Nem lehet, hogy ne, hogy ismered
1: and
0: őt,
1: not love
0: és nem szereted
1: him.
0: És nem szolgálod őt.
1: When you know him,
0: amikor ismered őt,
1: you will love to serve him.
0: Akkor nagy szeretettel fogod,
1: when you know him,
0: szolgálni őt. Amikor ismered,
1: you love him.
0: Akkor szereted őt.
1: When you know him,
0: amikor ismered őt,
1: you give to him.
0: Akkor adsz neki.
1: Because everything,
0: mert minden,
1: belongs to him.
0: Az övé.
1: Your life belongs
0: az
1: to
0: életed
1: him.
0: Az életed az övé.
1: How I pray,
0: hogy mennyire
1: that
0: imádkozom,
1: we would rise up,
0: azért, hogy felkeljünk,
1: in this and say,
0: és azt mondjuk,
1: I want him.
0: Őt akarom.
1: Him alone. I want
0: Uram,
1: the master.
0: A mastert akarom.
1: And the master alone.
0: És egyedül
1: I
0: a mester.
1: Jesus.
0: Jézust akarom.
1: And Jesus
0: és egyedül
1: alone.
0: Jézust.
1: When we know him.
0: Amikor ismerjük őt.
1: Africa shall be saved.
0: Akkor Afrika megmenekül.
1: When we know him.
0: Amikor ismerjük őt.
1: Europe shall be
0: akkor
1: saved.
0: Akkor Európa is megmenekül.
1: When we know him.
0: Amikor ismerjük őt.
1: America shall be
0: Amerika
1: saved.
0: Is megmenekül.
1: When we know him.
0: Amikor ismerjük őt.
1: Asia shall be saved.
0: Ázsia is megmenekül.
1: Why?
0: Miért?
1: Those who know their God.
0: Mert akik ismerik az ő Istenüket.
1: They shall be strong.
0: Azok erősek lesznek.
1: And they shall do.
0: És nagy dolgokat tesznek.
1: And I am highly honored today.
0: És ma nagy megtiszteltetés számomra.
1: Because I am speaking to a people.
0: Az, hogy egy olyan néphez szólhatok.
1: From 14 different nations.
0: 14 különböző országból valóknak.
1: Who have a zeal and a hunger in the inside.
0: Akiknek a belsőjükben van egy szenvedélyesség és
1: egy to know the master.
0: Arra, hogy ismerjék a mestert.
1: To know the master.
0: Hogy ismerjék a mestert.
1: And the master will bring change in your situation.
0: És a mester meg fogja változtatni a helyzeteteket.
1: When you know him.
0: Amikor ismeritek őt.
1: You discover the power that is in him.
0: A benne rejlő erőt.
1: And that power starts working in your situation.
0: És az erő elkezd hatni a helyzetetekben.
1: When I taught the people the word.
0: Amikor tanítottam az embereknek a Bibliából.
1: In my city,
0: az én városomban.
1: The people became strong.
0: Az emberek megerősödtek.
1: And they started going house to house.
0: És elkezdtek házról házra járni.
1: Ordinary people in the church.
0: Egyszerű emberek, tagok a gyülekezetben.
1: Some of them students.
0: Némelyikük diák.
1: And they talked to people about Jesus.
0: És Jézusról tanították az embereket.
1: I remember this one lady.
0: Emlékszem erre a hölgyre.
1: She went to somebody's house.
0: Elment valakinek a házába.
1: And she found a lady.
0: És talált egy hölgyet.
1: Who had been married 5 years.
0: Aki már 5 éve férnél volt.
1: And didn't have a baby.
0: És nem volt gyerekük.
1: And you know in Africa.
0: És tudjátok Afrikában.
1: I don't know about Europe.
0: Nem tudom Európában hogy van ez.
1: But in Africa.
0: De Afrikában.
1: You get married.
0: Ha.
1: Baby.
0: Házasságot kötsz és jön a gyerek.
1: You get married. Baby.
0: Házasságot kötsz és jön a gyerek.
1: So this one was married for 5 years.
0: Ezek már 5 éve voltak házasok.
1: No baby.
0: Nem volt baba.
1: This woman prayed with her.
0: Ez az hogy együtt imádkozott ezzel a feleséggel. Nem hívtak engem.
1: No, they just prayed.
0: Csak imádkoztak.
1: And after a year or so.
0: És körülbelül egy évvel később.
1: The woman got a baby.
0: Ennek az asszonynak gyereke született.
1: She got a baby.
0: Gyereke lett.
1: Why?
0: Miért?
1: Because this lady knew her God.
0: Mert ez a testvérnő ismerte az Istenét.
1: Another couple came to our meeting.
0: Jött az összejövetelünkre egy másik házaspár.
1: And they had been married for 5 years.
0: Ők is 5 éve voltak házasok.
1: And no baby.
0: És nem volt gyerekük.
1: So we prayed with them.
0: Tehát imádkoztunk velük.
1: And we said, Father.
0: Azt voltuk, Atyám.
1: Open every passage.
0: Minden utat nyiss meg.
1: That needs to be open.
0: Amit ki kell nyitni.
1: For them to have a baby.
0: Hogy legyen egy gyerekük.
1: And they went away.
0: És elmentek.
1: After some time,
0: egy idő után,
1: we discovered the lady.
0: Rájöttünk, hogy a hölgy
1: was becoming very healthy.
0: Kezd nagyon egészséges
1: lenni. And healthier and healthier.
0: Egyre egészségesebb.
1: After 9 months,
0: 9 hónappal később,
1: to the hospital,
0: ment a kórházba, hogy szüljön.
1: When she went there,
0: amikor bement a kórházba,
1: the baby refused to come.
0: Nem akart jönni a gyerek.
1: So she is walking there.
0: Ugye ott sétált.
1: And the doctor checks on her.
0: És az orvos.
1: And say that the doors are
0: neki,
1: not opening.
0: Hogy nem nyílnak meg az ajtók.
1: So you walk around.
0: Úgyhogy sétálj.
1: So she's walking around.
0: Ugye ott sétált körben.
1: Every day.
0: Minden nap.
1: The doctor checks on her.
0: És az orvos jött hozzá megint. Semmi fejlődés.
1: After 2 weeks.
0: 2 héttel később.
1: Somebody told my wife.
0: Valaki azt mondta a feleségemnek, hogy ez van.
1: That she was still in the hospital.
0: Tehát elmondták a feleségemnek, hogy ez még mindig a kórházban van, és a gyerek nem jött.
1: So I picked my wife, we went to the hospital.
0: Fogtam a feleségemet, mentünk a kórházba.
1: And we found her walking.
0: És ott láttuk, hogy ez asszony sétálgat.
1: So we went to her room, and I asked her.
0: Kórtermébe megkérdeztük.
1: Are 9 months over?
0: Letelt a 9 hónap.
1: She said yes, pastor.
0: Azt mondta, igen, pastor.
1: And 2 weeks on top.
0: És még 2 hét is.
1: I told, according to the laws of God,
0: azt mondtam, hogy Isten törvényében
1: in the mother's womb for 9 months.
0: Hogy 9 hónapig van a gyerek az anya méhében.
1: After 9 months, the baby should be born.
0: És 9 hónap után a gyereknek meg kéne születni.
1: So I have come.
0: Tehát azért jöttem.
1: To speak to this baby.
0: Hogy szóljak ennek a gyereknek.
1: And invite the baby to Kenya.
0: És meghívjam őt Kenyába.
1: In the name of Jesus.
0: Jézus nevében.
1: And she said yes, pastor.
0: Azt mondta ez a nő, igen, pásztor.
1: I told her.
0: Azt mondtam neki.
1: The scripture say.
0: Azt mondja a Biblia.
1: If two of you shall agree on earth as touching anything.
0: Megegyeznek, egyet értenek bármiben.
1: That they shall ask.
0: Akkor
1: shall
0: kérjék, és meg lesz.
1: Do you agree?
0: Egyet értesz?
1: She said yes.
0: Azt mondta igen.
1: We joined our hands.
0: Megfogtuk egymást.
1: In the hospital room.
0: Ott a kórteremben.
1: And I started praying.
0: És elkezdtem imádkozni.
1: I started praying soft.
0: Lágyan kezdtem halkan.
1: Then I became charismatic.
0: Kicsit karizmatikusabb lettem.
1: Then Pentecostal.
0: Aztán pünkösdi.
1: Then full gospel.
0: Aztán teljes evangéliumi.
1: And my voice was up
0: there. És a végén már a hangom itt volt fenn.
1: And I was praying, oh God.
0: Imádkoztam, ó Istenem.
1: Open every passage.
0: Minden utat nyiss meg.
1: This baby to be born.
0: Hogy ez a gyerek megszülethessen.
1: In the name of
0: Jesus. Jézus nevében.
1: When we come tomorrow.
0: Amikor holnap idejövünk.
1: We want to see the mother and the baby safe.
0: Akkor ezt akarjuk látni, hogy biztonságban itt van a mama és a baba. Jézus nevében.
1: The nurses,
0: a nővérek hallották, hogy valaki zajong a kórházban, úgyhogy odajöttek a kórteremben.
1: And they peeped at the door.
0: és belegszak az ajtón. És látták, hogy mi ott kézen fogva
1: ülünk.
0: Amikor befejeztük az imát,
1: they disappeared.
0: Eltűntek.
1: We did not see them.
0: Mi nem láttuk őket.
1: Then the husband came.
0: Aztán jött a férje.
1: And the lady, this mama told the husband.
0: És ez az asszony elmondta a férjének.
1: You go home.
0: Te menj haza.
1: In our bedroom.
0: A hálószobában.
1: There is a pastor. Those are clothes for the baby. Bring me the clothes.
0: Van ott egy ruha a gyerek számára.
1: The baby is coming tomorrow.
0: Hozd el, mert holnap jön a gyerek.
1: The husband asked, what did the doctor say?
0: Megkérdezte az orvos, mit mond a férj, mit mondott az orvos?
1: The lady said, no.
0: Nem.
1: Bring me the clothes.
0: Hozd be a gyerek ruhát.
1: The baby is coming tomorrow.
0: Jön holnap a gyerek.
1: Have they checked on you?
0: Megvizsgáltak, kérdezte a férj.
1: No.
0: Nem.
1: Bring me the clothes.
0: Hold the bubble hat.
1: The baby is coming tomorrow.
0: Mert holnap jön a gyerek.
1: She mixed the word with the faith.
0: A Isten beszédét hittel vegyítette.
1: So we went away.
0: Úgyhogy elmentünk.
1: Following day.
0: Másnap.
1: At 8:30 in the morning.
0: Reggel 8:30-kor.
1: The phone in my house rang.
0: Csörgött a telefon a házamban.
1: I picked it. Hello.
0: Felvettem, halló.
1: Halló, pastor.
0: Valaki a másik végén, halló, pastor. Dicsőség az Úrnak.
1: Amen.
0: Azt mondtam, amen.
1: Pastor.
0: Pastor.
1: Praise the Lord.
0: Dicsőség az Úrnak.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pastor.
0: Pastor.
1: Praise the Lord.
0: Dicsőség az Úrnak.
1: I said, brother, what is...
0: Azt mondtam, testvér, mit akarsz mondani?
1: And he said, pastor.
0: Azt mondta, pastor.
1: The baby has come.
0: Megjött a gyerek.
1: The baby has come.
0: Megszületett a gyerek.
1: The baby has come.
0: Megszületett a gyerek.
1: When he took the clothes in the morning,
0: amikor reggel bevitte egy babaruhát a kórházba,
1: he found the baby had come.
0: Már ott látta, hogy ott a gyerek.
1: So at 1:00,
0: tehát 1 órakor,
1: my wife and I went to the hospital.
0: A feleségemmel együtt elmentünk a kórházba.
1: To welcome the baby to Kenya.
0: Üdvözöljük a gyereket Kenyában.
1: And we asked this lady.
0: És megkérdeztük ezt a hölgyet.
1: So how was it?
0: Hogy történt hát?
1: Please mark my words.
0: Kérlek, figyeljétek meg a
1: szavaim.
0: Figyeljetek, hogy mit mondott.
1: She said.
0: Azt mondta.
1: Pastor.
0: Pastor.
1: When you prayed.
0: Amikor imádkoztál.
1: I didn't feel anything.
0: Nem éreztem semmit.
1: But I knew.
0: De tudtam.
1: The baby is coming tomorrow.
0: Hogy jön a baba holnap.
1: When you went away.
0: Amikor elmentél.
1: I was not feeling anything.
0: Még mindig nem éreztem semmit.
1: But I knew.
0: De tudtam.
1: The baby is coming.
0: Hogy holnap jön a baba.
1: When I went to sleep.
0: Amikor elaludtam este.
1: I was not feeling anything.
0: Még nem éreztem semmit.
1: But I knew.
0: De tudtam.
1: The baby is coming
0: hogy
1: tomorrow.
0: Hogy jön holnap a gyerek.
1: At 4:30 in the morning.
0: Hajnal fél ötkor.
1: The baby started knocking.
0: Elkezdett kopogtatni a gyerek.
1: And saying I want to come to Kenya.
0: Azt mondta, hogy be akarok jönni Kenyába.
1: I pressed the bell.
0: Megnyomtam a csengőt,
1: to call the nurses.
0: És hívtam a nővéreket.
1: And by the time the nurses were coming into my room.
0: És mire beértek a kórterembe a nővérek?
1: The baby arrived.
0: Ma megérkezett a baba.
1: The baby arrived.
0: Megérkezett a baba.
1: Then the nurses said.
0: Aztán azt mondták a nővérek.
1: That is when the nurses said.
0: És ezt mondták a nővérek utána.
1: We now believe.
0: Most már hiszük,
1: that your God hears and answers prayers.
0: Hogy Isten meghallja és válasz az imákat és válaszol
1: rájuk. Because last evening,
0: mert tegnap este,
1: when that man was praying,
0: amikor az ember imádkozott,
1: we heard him making noise.
0: Hallottuk, hogy zajong.
1: And we came at the door and peeped.
0: És idejöttünk az ajtóhoz és bekukutáltunk.
1: And we saw you holding hands.
0: És láttunk titeket kézen fogva.
1: And we heard what he said.
0: És hallottuk, hogy ő mit imádkozik.
1: Now we know.
0: Most már tudjuk.
1: Now we know.
0: Most már tudjuk.
1: That your God hears and answers
0: prayers. Hogy a te Istened meghallja az imákat és válaszol rájuk.
1: When you know him.
0: Amikor ismered őt.
1: You will get the world to know.
0: Akkor a világ is megtudja általad.
1: You will help the world to know.
0: Segít ez a világnak, hogy megtudja.
1: When you know him. You will help the world to know. That he hears and answers.
0: Hogy ő meghallja az imákat és válaszol rájuk.
1: Doesn't the Bible say?
0: A Biblia nem azt mondja.
1: That the whole creation is groaning.
0: Hogy az egész teremtett világ nyug.
1: Waiting for the manifestation. Of the sons of God.
0: A megnyilvánulását.
1: Do we have sons of God here?
0: Vannak itt Isten fiai?
1: Do we have sons of God here?
0: Vannak itt Isten fiai?
1: Your village is waiting for you.
0: A falud rád vár.
1: Your city is waiting for you.
0: Rád vár.
1: Your people are waiting for you.
0: Az emberek körülötted rád várnak.
1: The anointing of God.
0: Isten kenete.
1: Is upon you.
0: Rajtad van.
1: We agreed I become me. I remain me.
0: Megegyeztünk, ugye, hogy én önmagam leszek. Emlékeztek?
1: Okay, now let's do this.
0: Na, akkor tegyük a következőt.
1: You do like this.
0: Csináljátok így.
1: And say, my city, my city, my city.
0: Városom, városom, városom.
1: Now I want you to see your city, where you come from.
0: Szeretném, okay? Hogyha mondjátok a városodat nevét.
1: My city, my city, my city.
0: Budapest, Budapest, vagy ahonnan jöttél.
1: Hear the word of the Lord.
0: Hallod az Úr szavát.
1: Hear the word of the Lord.
0: Hallod az Úr szavát.
1: I am coming.
0: Jövök.
1: In the name of Jesus.
0: Jézus Krisztus nevében.
1: Someone say yes.
0: Mondjátok igen.
1: Say yes.
0: Mondjátok igen.
1: So when you go home.
0: Tehát amikor hazamentek.
1: When you go home.
0: Amikor hazamentek.
1: Remember.
0: Emlékezzetek.
1: My city, my city, my city.
0: Városom, városom, városom, mondod a nevét.
1: Hear the word of the Lord.
0: Hallod az Úr szavát.
1: Hear the word of the Lord.
0: Hallod az Úr szavát.
1: I am coming.
0: Jövök.
1: In the name of Jesus
0: Jézus
1: Christ.
0: Jézus Krisztus nevében.
1: Danke schön. Peter schön.
0: Köszönöm.
2: Asanti, Asanti, Asanti. The Holy Spirit will make real what Mark told you.
0: A Szent Szellem valósággal fogja tenni azt, amit Mark mondott nektek.
2: It all depends on knowing him.
0: Az egész azon múlik, hogy ismerjük-e őt.
2: When you know him.
0: Amikor ismeritek őt.
2: You will know the one who lives within.
0: Akkor ismerni fogjátok azt, aki bennetek él.
2: And then.
0: És aztán.
2: Go.
0: Mehettek.
2: Graz, Graz, Graz.
0: Graz, Budapest, Budapest, Budapest.
2: Budapest, Budapest, Budapest.
0: Graz, Graz, Graz.
2: Brussels, Brussels,
0: Brussels. Brüsszel, Brüsszel,
2: Brüsszel. I am coming.
0: Jövök.
2: And the one who is mighty.
0: És aki hatalmas.
2: Within me.
0: Ő én bennem, velem jön.
2: That was a virus I caught in Kenya.
0: Ez egy olyan vírus, amit Kenyában kaptam el.
2: It takes some time until
0: kell némi idő ahhoz, hogy beléd épüljön az egész szervezetedet, átjárja ez.
2: And I'm still in the after effects of Kenya.
0: Még mindig a Kenyának az utóhatásait élem át.
2: I want you to be infected.
0: De azt akarom, hogy titeket látok is nagyon hasson ez.
2: Amen.
0: Amen.
2: An infection starts small, but it can go big.
0: A járvány kicsiben kezdődik, de nagyon kiterjedhet.
2: And I like this.
0: És nekem tetszik ez a új felevelős dolog.
2: Because maybe I love Mark, but
0: talán azért, mert szeretem like Markot. Nagyon tetszik nekem, ahogy ő ezt csinálja.
2: I like it.
0: Nagyon tetszik nekem ez az új felemelő.
2: Walks into this house and said, I am coming.
0: Bejön a házba és azt mondja, jövök.
2: I have a name.
0: Van egy nevem.
2: I am known.
0: Ismert vagyok.
2: Because the great one.
0: Mert a hatalmas.
2: I know him and he has
0: made
2: me know him.
0: Ismerem a hatalmast, mert ő megismertette magát velem.
2: There is something unspeakably strong in this.
0: Van valami kimondhatatlanul erős ebben.
2: Something begins to burn that is strong.
0: Valami elkezd égni, ami erős.
2: Remember this.
0: Emlékezzetek erre.
2: And it's not your human body who is coming.
0: És nem a ti emberi testetek jön, ilyenkor nem az agyátok hírül.
2: That lives within you.
0: Hanem a bennetek élőnek a neve.
2: It's the name that you have in heaven.
0: Az a név, ami a mennyben a ti nevetek.
2: But that name.
0: De ez a név.
2: Is above every name.
0: Minden név fölött van.
2: Amen.
0: Amen.
3: Elhangzott, meg kell ismernem őt című tanítássorozat 5. része, melyben Mark Kariuki tanított.
4: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
5: Növekedjünk Hitben.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
5: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Ez a Rádió Sansz.
6: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Tudjátok, Betlehem az a kenyérháza. A szónak az etimológiája a lahamból van, a lehem, azt pedig a harcol, küzd és táplál. És nagyon érdekes, emlékeztek, Mózes 4. könyvében van a 14. fejezet 9-es versében, ott, amikor a kémek visszajöttek Izrael Kánaán földje megkémleléséből, és akkor elmondta a 10 is az övét, és akkor elmondta a 2 is. És Káleb és Józsué azt mondta, hogy ne lázongjatok az Úr ellen, és ne féljetek annak a földnek a népétől, mert ők nekünk, mint kenyér. Eltávozott tőlük az oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Mert van úgy, hogy az, hogy fölveszed a hitnek a harcát, megharcolod, fölveszed ennek a felelősségét, ez az, ami téged táplál. Ez az, ami téged hitben előbbre visz. Ez az, ami a krisztusi identitásodban megerősít. És a hitharcának a megharcolása szükséges bizonyos helyzetekben az éretti váláshoz, nem tudjuk kikerülni. Efezusi levél 4. fejezet 7-től egészen a 16-ig olvastuk föl. Ugye a 7. verset ismerjük, hogy mindenkinek adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint, és egészen odáig, ezt nem írtam föl, nem baj, majd mindjárt fogja úgyis kivetíteni az ági a többit, egészen odáig elolvastuk, hogy mi is a célja Istennek a szolgálati ajándékokkal. Ami miatt erről a ne sodródj ide, vagy ne sodródj ide-oda, hogy szellemileg biztos, stabil életet tudj élni. Ezt a témát választottam, az pontosan az, hogy egy olyan korban élünk, hogy kelettől, nyugattól teljesen függetlenül, hogy milyen politikai rendszer van, gazdaságilag éppen milyen szinten él egy nép, egy nemzet, valahogy a korszellem kihat minden egyes népre, minden egyes nemzetre, és a korszellemnek egyik sajátossága az individualizmus. Talán soha nem volt ennyire az individuum ennyire hangsúlyozott, mint ebben a korszakban. Csak egy mondat került elém, és egyből magamnak ezt kimásoltam, és újból meg újból visszatértem rá, és ez indított. Ugyanis egy neves politikustól hangzott el, az embernek nem kell csatlakoznia a nagyobb társadalmi rendszerekhez, hanem a társadalom elvárásaitól zavartalanul egyénként találhatja meg a saját növekedését és fejlődését. Ez mondjuk nem magyar politikustól hangzott el, tehát azt gondoljátok, se nem jobb, se nem baloldalról, de neves politikustól hangzott el. Tehát csak még egyszer felolvasom, mert úgy, ha a szellemeddel figyelsz, úgy egyből bele remegod belül, hogy valami nincsen rendben a mondattal. Az embernek nem kell csatlakoznia a nagyobb társadalmi rendszerekhez, hanem a társadalom elvárásaitól zavartalanul egyénként találhatja meg a saját növekedését és fejlődését. És akkor megnéztem a Wikit, beírjátok a Wikipédiát, meg a Wikiszótárt, meg stb. Azért mondom, hogy a Wikit, nem a fenyvesítéket. Az individualizmus, kiírtam néhány mondatot, és ezt felolvasom. Az individualizmus egy erkölcsi rendszer, egy politikai és társadalmi szemléletmód, vagy gondolkodásmód, amelyben az egyén áll a középpontban. Az egyéni célok és vágyak elérését állítja a középpontba. Nem fogadja el a hagyományok, vagy a vallás jelentette kötött moralitás sem, mint az egyéni választás lehetséges korlátait. Vagyis ne korlátozzon, és nem korlátozhat engem senki és semmi, semmilyen közösség vagy rendszer. Az etimológiáját, hogyha megnézed, a latin individuumból származik, az a in, a nem, és a divido, az oszt igéből van összerakva. Tehát az azt jelenti, hogy végig gondolod, az individualizmus gyakorlatilag azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyja, hogy hogyan lett teremtve az ember. Két héttel ezelőtt Rosh Hashanah volt a kezdet, volt, amiről beszéltünk, és az azért fontos, hogy visszapillantsunk az ember kezdetére, indulására, mert nem tudja megtalálni az egyén semmilyen módon a kiteljesedettségét, a szeretettségét, a teljességét, hanem a készítő, a teremtő céljaként éljük meg az életünket. Márpedig Isten társas lénynek, közösségi lénynek teremtett és alkotott mindegyikünket. Már a házasság előtt, mielőtt adta Isten Évának, vagy Ádámnak Évát, már előtte a közösséget átélte Ádám Istennel. És utána adta a közösségnek egy mélyebb formájának az átélésére Évát, akit az oldalbordájából és a földporából formált, és utána is nem individuumként éltek, hanem egyből ott olvassuk, hogy ketten lettek egyé. Tehát az ember teremtésétől kezdve nem arra lett teremtve, hogy egy független egyénként éljen, létezzen, és a boldogulását individuumként találja meg. Mert a kiteljesedés pontosan a teremtő szándékában abban van, hogy fölodom az egyéni önös individuum vágyaimat, korlátaimat, kinyitom azokat, és beleteszem magamat a közösségbe, a közösbe. A házasság is ennek a titka, ami jobban megérteni, akkor tudunk, amit az Efezusi levélbe ír Pál apostol erről, hogy ez igazából a házasság, a Krisztus és az egyház az ő mennyasszonyának a kapcsolatáról szól. Tehát ha megnézed egyfajta, most ez divat, hogy egy politikai vagy gazdasági függetlenséggel, vagy társadalmi függetlenséggel hangsúlyozni az életünket, pályánkat, stb. Az elhívásunkat. De ha megnézem egy gyülekezeti, egy egyházi individualizmus, az máshogy úgy fogalmazható meg, hogy egoizmus vagy önzés. Tudom, hogy nem jól hangzanak, nem jól csengenek ez a elhumánusodott agyunkba, elménkbe, de azért engedjétek meg, hogy végig mondjam. Sokszor úgy van, hogy az individualista eszmékkel, akár társadalmi, akár gazdasági, vagy politikai individualista eszmékkel próbáljuk, vagy próbálja az ego a régi testi természet az önzését leplezni. De hogyha a Biblia úgy feketén-fehéren hagyjuk, hogy tükröt tartson elénk, ez sokszor úgy hívja, hogy önzés. Néhány keresztényel nyilván ti is találkoztatok, akik mondjuk hangsúlyozzák, hogy az egyetemes egyházhoz ragaszkodnak, tartoznak, beépültek, tagjai, de ugyanakkor nem akarnak egyetlen egy helyi gyülekezetbe elköteleződni. Egyetlen egybe sem. Ez egy fából vaskarika egyébként, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem akarnak részt venni a helyi gyülekezet, helyi közösség hétköznapi életében. Ha ahhoz a saját individuum szférájukat valamennyire meg kellene nyitni, vagy meg kellene osztani. Nem vesznek részt sokszor Isten családjának az építésében emiatt, ha a személyes szférát meg kell nyitni, meg kell osztani, vagy ha igényli az építés, vagy a felelősségvállalás, vagy a közösségbe tartozás a személyes részvételt, az erőfeszítést, vagy kapcsolódást. Van úgy, hogy a teherviselésnek egyfajta személytelen módját azért választják és fölvállalják, de talán akik voltatok egy héttel ezelőtt, amikor a 20 éves születésnapunkat ünnepeltük, szombaton volt egy fórum. Barry Whistler és felesége Cheryl Whistler, aki a gyülekezetnek a tanácsadó közé is tartoznak, és régóta egy mentorként, egy tanácsadóként ott vannak mellettünk. Velük is beszélgettünk, és pontosan ott is fölmerült az, hogy az online meg az offline. Mert online egyfajta missziót be tudunk tölteni, és egyfajta, ha úgy tetszik, nagyobb szélességgel és nagyobb merítéssel el tudunk érni embereket az evangélium hirdetésével, mint személyesen. Ugyanakkor, ha az egyház gyülekezetépítés oldaláról nézem, akkor bizony nehéz gyülekezetet úgy építeni, hogy offline nincs ott, személyesen nincs ott az ember. Online, interneten keresztül sok mindent meg tudunk oldani, és el tud jutni az evangélium, a megtérés, a gyógyulás, Istennek az áldásainak sokféle fajtája el tud jutni az interneten keresztül is emberekhez. Isten viszont azt mondja, hogy a Péter apostolnak a első levele második fejezetéből, csak a 4-5-ös verset olvasom, 1 Péter 2, 4-5-ös vers. Akihez járulva, mint élő emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, 5-ös, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Tehát ahhoz, hogy a házba be tudjak épülni, bizonyos szempontból nem tudok online kő lenni, hanem ahhoz, hogy teherhordozó legyél, bizonyos helyzetekben személyesen ott kell, hogy legyek. Bizonyos területeket tudok fölvállalni, és egyfajta korlátozott teherviselésben részt tudok venni távolról is, de vannak olyan feladatok, amiket például Bogi is elmondta, hogy ott bizony ott kell lenni, nem elég, hogyha csak odarok egy notebookot, mikor ott van 30 sátor, és akkor jönnek az emberek, és akkor ott van egy kis monitor, és abba megjelenek. Az nem fogja oda vonzani úgy az embereket, hanem az, hogy élő személyek ott vannak, és mosolyognak, ráköszönnek, elkezdenek beszélgetni, megkínálják ezzel vagy azzal. És a Péter levelet, hogyha megnézzük az első Péter levelet, így kezdi 1 Péter 1:1, hogy Péter Jézus Krisztusnak apostola a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélett és szétszóródott jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint a Szent Szellem megszentelésében engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintése, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Tehát Péter apostol itt a szétszóródott keresztényeknek írta ezt a levelet. Olyan keresztényeknek írta, akik itt is voltak, ott is voltak, tehát a különböző városokba, különböző térségekbe és voltak, és ha úgy tetszik, szana szét. A 10-es vers, az 1 Péter 2, 10, azt mondja, hogy a 8-tól olvasom, úgy talán könnyebb, 1 Péter Köszönöm, nagyon rugalmas vagy. Szuper. Akik engedetlenek voltak, megütköztek a beszédben, amire ne, ti pedig választott nemzetség, 9-es, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből a csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik régen nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem voltatok kegyelmezettek, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szétszóródott keresztényeknek íródott ez a levél, akik lehet, hogy úgy érezték, hogy elszakadtak attól a Isten királysági munkától, ami Jeruzsálemben folyt, de Péter biztosítja őket a Szent Szellem által afelől, hogy ők még mindig az egyetemes testnek, az egyetemes egyháznak a részei. És fontos szerepük van, és létfontosságú a szerepük. A Józsi pont ezzel készült ma, hogy mindegyikünknek fontos szerepe van. A élőkövekként épüljünk föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy vigyünk szellemi áldozatokat, amiket szívesen fogad Isten Jézus Krisztus által, ő benne. A kérdés az, hogy hogyan kapcsolódhatok Isten szellemi házához, és hogyan lehetek abban élőkő. Hogyan ne legyek szellemileg ide-oda hánykolódó, hanem legyen egy tartásom, más oldalról fogalmazva, legyenek olyan kötelek, kötelezettségek, kapcsolatok, amelyek megtartanak, és kiszámíthatóan ott tartanak, ahol éppen vagy, ahova Isten téged helyezett. Tehát hogyan érhetjük el a helyi gyülekezetben az Istennek a céljait, egyénenként hogyan tudjuk betölteni az elhívásunkat. És szeretnék ezzel kapcsolatban elétek adni 4 dolgot. Már látom, hogy örülsz, hogy tudod, hogy 4 pont lesz az első. Tehát, hogy hogyan tudok kapcsolódni Isten szellemi házához, hogyan tudok beépülni abba, hogy ne legyek szellemileg ide-oda hánykolódó, sodródó, hanem stabil legyen, kiszámítható legyen az életem. Az első, hogy föl kell fedezni egy kijelentést, adjon Isten, hogy megértsük, hogy az egyház milyen fantasztikus dolog, milyen csodálatos egy isteni, hogy is mondjam, intézmény, valóság, amit Isten gondolt ki, egy olyan különleges, olyan értékes valóság, amikor annak az értékét és különlegességét megértem a szívembe, szellemembe egy kijelentés által Istentől, nem véletlenül emlékeztek, hogy az üdvtörténetben először Jézus beszél az egyházról, mégpedig ott a Máté 16-ban, amikor az atyától kapott kijelentés Péter, názereti Jézusról, mint Messiásról, Isten fiáról. Tehát a kijelentéssel függ össze, nem tudod kijelentés nélkül, nem tudod isteni megnyilatkozás nélkül megérteni az eklézsiának a lényegét, fenségét, csodálatos mi voltát, értékét. Máté 16-18 azt olvassuk, én pedig azt mondom, hogy te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom fölépíteni az eklézsiámat, egyházamat, és a halál erői, vagy a pokol erői se lesznek képesek azt legyőzni. És az eklézsia szó azt jelenti, mint ismerős, hogy valahonnan kihívottak. Tehát a gyülekezet, az egyház, az valahonnan ki lett hívva. Meg tudod-e fogalmazni, hogy honnan hívott ki Isten? Muszáj, hogy meg tudjam fogalmazni, hogy honnan hívott ki Isten engem. Ha nem tudom megfogalmazni, akkor nem tudom megérteni az egyház lényegét. Nem tudom megérteni, hogy mit jelent az, hogy kihívottak, mert a személyes kihívottságom alapján kapok kijelentést a szívemben arról, hogy mi is az eklézsia, hogy valahonnan Isten kihívta őket. Valaminek része lettem, és valaminek már többé nem vagyok része. Meg tudod-e azt fogalmazni, hogy minek nem vagy része többé a megtérés után, az újjászületés után? És amikor tudod, hogy honnan lettél kihívva, ez az egyik lényeges dolog. Az egyház semmilyen más szervezetre nem hasonlít itt a Földön. Jézus Krisztus számára azért egy különleges módon értékes, mert ő választott ki mindegyikünket, ő hívott ki mindegyikünket, ő szeretett és szeret most is mindegyikünket, és ő adta az ő saját életét mindegyikünkért. Tehát ő tényleg értékeli, mert nem valaki más vette meg neki a tagokat, nem valaki más fizette ki az árát, hanem ő a saját életével, a saját vérével fizetett mindegyikünkért. Ezért számára fontos és drága. Előfordul, hogy egy magát kereszténynek valló személy azt mondhatja, hogy ó, hát én nem nagyon rajongok az egyházért, vagy nem nagyon rajongok a helyi közösségért, gyülekezetért, mert tele van ugye képmutatókkal, tele van farizeusokkal, önző emberekkel, hatalmaskodni vágyó vezetőkkel, stb. Stb. Viszont hát az a helyzet, hogy Jézusért nagyon rajongok, és nagyon szeretem, és imádom őt, énekelek neki, meg online prédikációkat is hallgatok. Természetesen most ne zárd le emiatt, hallgassuk tovább. De itt fölmerül egy kérdés, hogy tényleg lehetséges az, hogy szeretem Jézus Krisztus, de a mennyasszonyát nem. Szerintetek? Te vajon szeretnél-e meghívót kapni mondjuk úgy egy vacsorára, ami így szól, hogy hozhatsz bárkit, csak éppen a feleségedet nem. Hozhatsz bárkit, csak éppen a mennyasszonyodat nem, mi? Igen. Hát Jézus nem vak és nem tudatlan, ő tisztában van a mennyasszonynak a hiányosságaival. Ő pontosan tudja, nem kell kioktatni, uram, hát lásd meg, hogy milyen ő, meg milyen az. Tehát most hogy kötelezzem el magam ezzel? Hát ezt csinálja, olyan. Tehát Jézus hidd el, hogy jobban tudja, többet tud róla, de az a helyzet, hogy többet tud rólam is, mint én vagy te, és mindezzel együtt az életét adta oda érte, és mindezzel együtt a legértékesebb és legfontosabb számára az eklézsia, a mennyasszony. És ő, ahogy mindent tud, mindent lát, ezzel együtt a sarkosságunkkal, a le nem kerekített élekkel együtt, a durvasággal, rakoncátlanságával, egyszerűen szereti a mennyasszonyt. Ő szerelmes a mennyasszonyba. Ez nem kényszerházasság. Ezt ő választotta. Ő választotta, és ő hívta el a mennyasszonyt. Ezért szenteli meg, és ezért különíti el, ezért választja előtt, és eljön az a nap, amikor az Efezusi Levél 5. fejezet 25-ös verstől olvashatjuk, hogy majd önmaga elé fogja állítani hibátlanul, tiszta dicsőségben, fenségében. Férjek, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan a Krisztus az egyházat. Odaadta érte a saját életét, hogy fölkészítse és megtisztítsa az övéit az Isten élő beszéde által. Hasonlóan ahhoz, ahogy valaki megfürdik a vízben, hogy tiszta legyen. Krisztus azért halt meg, hogy az egyházat fölkészítse a maga számára, mint dicsőséges, szent és tökéletes szépségű mennyasszonyát. És amikor Jézus elvégzi bennünk ezt a munkáját, akkor fölismerhetetlenül tökéletesek leszünk. Ránézel a testvéredre, és azt mondod, hát ez fantasztikus, hogy én ezt nem láttam már akkor, mikor ott ültem melletted a lehetőségek házába. Hát ha én ezt tudtam volna, egy fantasztikus módon lelkesedtem volna a veled való közösségén, mert ott fogunk megállni, és azt fogod észrevenni, hogy hát csodálatos módon tökéletessé fog tenni. Úgy fogja önmaga elé állítani a mennyasszonyt és a mennyasszonynak minden egyes részét. Úgyhogy kicsit csukd be a szemed, és képzeld el magadat teljesen Krisztusban tökéletesnek. És most fordulj oda a melletted levőhöz, és mondd meg neki, nagyon várom, hogy így láthass majd, tökéletesnek láthass. Eljön az a nap, amikor tökéletesen szent, dicsőséges leszek Krisztusban. Igen. Krisztus azért halt meg, hogy az egyházat fölkészítse a maga számára, mint dicsőséges, szent és tökéletes szépségű mennyasszonyát. És amikor Jézus elvégzi bennünk ezt a munkáját, akkor fölismerhetetlenül tökéletesek leszünk. Ránézel a testvéredre, és azt mondod, hát ez fantasztikus, hogy én ezt nem láttam már akkor, mikor ott ültem melletted a lehetőségek házába. Hát ha én ezt tudtam volna, egy fantasztikus módon lelkesedtem volna a veled való közösségén, mert ott fogunk megállni, és azt fogod észrevenni, hogy hát csodálatos módon tökéletessé fog tenni. Úgy fogja önmaga elé állítani a mennyasszonyt és a mennyasszonynak minden egyes részét. Úgyhogy kicsit csukd be a szemed, és képzeld el magadat teljesen Krisztusban tökéletesnek. És most fordulj oda a melletted levőhöz, és mondd meg neki, nagyon várom, hogy így láthass majd, tökéletesnek láthass. Eljön az a nap, amikor tökéletesen szent, dicsőséges leszek Krisztusban. Igen.

volna a veled való közösségért, mert ott fogunk megállni, és azt fogod észrevenni, hogy hát csodálatos módon tökéletessé fog tenni. Úgy fogja önmaga elé állítani a mennyasszonyt és a mennyasszonynak minden egyes részét. Úgyhogy kicsit csukd be a szemed, és képzeld el magadat teljesen Krisztusban tökéletesnek. És most fordulj oda a melletted levőhöz, és mondd meg neki, nagyon várom, hogy így láthass majd, tökéletesnek láthass. Eljön az a nap, amikor tökéletesen szent, dicsőséges leszek Krisztusban. Igen. Ez az első, hogy felfedezni az egyháznak a fenségét, dicsőségét, értékességét. Ez csak a vőlegény oldaláról, csak a vőlegény szemszögéből tudom megérteni. Máshogy nem. Ha belegondolsz azt, hogy ha férfi vagy, megnézel mondjuk más feleséget, és akkor lehet, hogy megfogalmazódik benned, hogy, tehát, hogy mi pont őt vette el, én biztos nem vettem volna el. De tudod, ő azért vette el, mert ő meg olyat látott benne, amit te nem láttál benne. Mert ezek rész szerint valók vannak. Ő is csodálkozik, hogy miért pont azt, oké, vagy miért pont ahhoz mentél hozzá feleségül. Igen. A második, tehát, hogy hogyan tudok bekapcsolódni Isten szellemi házába, hogyan tudok szellemi házépítő lenni, hogyan tudom úgy fölépíteni az életemet, megélni a hívő életemet, hogy ne sodródjak, ne csapódjak ide-oda szellemileg. Ez a második pont, hogy kötelezd el magadat az egyház népe, a helyi gyülekezet személyei mellett. 1 Péter 2.5 Ti magatok, mint élő kövek, épüljetek föl szellemi házzá. Ezt már felolvastam legalább háromszor, de még föl fogom olvasni. A háznak a képe azért is találó, mert a ház nem laza kötődésű, egymásra hányt kövekből áll, hanem gondosan megvan szabva, meg van tervezve minden egyes kőnek a helye. Ha láttatok már terméskőből épült házat, vagy házfalat, akkor nagyon jól tudjátok, ha ott voltatok esetleg az építésénél is, hogy milyen gondosan válogatja össze, mert nem egyentéglákról van ott szó, hanem különböző formájú, alakú, vastagságú, méretű, súlyú, stb. Kövekről. Milyen nagy gondossággal válogatja egymás mellé, egymáshoz, egymás köré, egymás fölé az építője, a kőműves azokat a köveket, hogy oda passzoljon, hogy ne egy nagy luk legyen, és ott fél négyzetméter cement, vagy beton legyen pusztán, vagy kötőanyag. A ház képe azért is nagyon találó az egyházról, a helyi gyülekezetről is, mert olyan kövek összessége, Isten ház, amely szorosan össze vannak a kövek ragasztva. Van kötőanyag, és ez a kötőanyag, ugye ragasztóanyag, az elköteleződés, a szövetség, amiről szeretnék az elkövetkező időben a szövetségről és a szövetségekről beszélni majd. Tehát, ha úgy tetszik, máshogy fogalmazva, egymáshoz vagyunk betonozva. Ha vertél már szét ilyen betonozott falat, terméskő falat, ami mondjuk betonnal volt összefogva, mi házunk is olyan, az alapja, akkor tudod, hogy nem olyan egyszerű, hanem spórolták ki belőle a cementet, persze. Ha benne van a cement, akkor rendkívül erős, rendkívül szirád, és rendkívül összeköti az a kötőanyag a követ a kővel. Élő követ az élő kővel. Az egyes keresztények csak akkor lesznek a világméretű egyetemes Krisztus testének a szerves részei, és csak akkor járulunk hozzá az egész testnek a növekedéséhez, ha bekapcsolódunk, és elköteleződünk egy-egy helyi részébe,
és oda bebetonozódunk,

0: hagyjuk, hogy megkössön. Tudjátok, úgy van a kőműves is, fogja, hogyha téglát, akkor tégla, építőköve, és akkor ráteszi a malterra, ráteszi a követ a malterra, de oldalról is megmalterozza, a tetején is, és jön a következő, mellé is, rá is. Az elején még nagyon könnyen el lehet mozdítani. Még ott kalapálja, megnézi a függőont, megnézi a vízszintest, megnézi az egyenességet, még egy kicsit kijebb, még egy kicsit lejjebb, még egy kicsit följebb kell. Az elején, de az a helyzet, hogy két napon van már hiába kalapálja, az már megkötött. Egy idő után elkötelezte magát az a kő, az élő kő, be van betonozva. Lehet rá számítani. Máshogy egy épületbe lehet rá építeni. Hát persze tudom, hogy vannak, akik máshogy fogalmaznak, és azt mondja, hogy a helyi gyülekezethez való tartozás sehol nem írja a Biblia parancsként. Nem írja elő, ez igaz. De ha megnézed a gyülekezet tagjaival, és a gyülekezettel kapcsolatos kijelentéseket, felszólításokat, mindegyik feltételezi, vagy magától értetődően tartalmazza egy helyi közösségbe való tartozást. Egyik sem értelmezhető semmilyen kijelentés, semmelyik gyülekezettel, egyházzal, egyénnel kapcsolatos felszólítás sem az individuum vagy egyéni beteljesítési lehetőség nincs benne. Ha megnézitek a Efezusi levél, például csak nagyon érdekes ott a negyedik fejezet, ugye amit közösen felolvastunk a hetedik verstől, a legeleje így szól, hogy kérlek titeket járjatok úgy, ahogy elhívásotokhoz illik, alázottal, szeretetben tartsátok meg a szellemegységét, békesség kötele, egy test, egy a hit, egy a bemerítés, mindenkinek ugyanaz az atya. Egyszerűen egyénként nem tudod értelmezni. Ezeket csak úgy tudod értelmezni és megélni is, hogy közösen mással és másikkal, másokhoz igazodva. A helyi gyülekezethez való tartozást minden egyes helyi gyülekezetnek szóló utasítások feltételezik. Amikor a Biblia azt mondja, hogy engedelmeskedjetek a véneknek, tehát a vezetőknek, járuljatok hozzá a szentek szükségeihez, vagy tartsátok fönn az egységet, tartsátok meg az egységet, vagy szolgáljátok egymást, hordozzátok egymás terheit. Ezt nem tudod egyénként megélni, vagy szeressétek egymást. Ezt nem tudom egyénként megélni, hanem szükséges valakivel elkötelezett módon, valakikkel elkötelezett módon, valahova bebetonozódva megélnem, és beteljesítenem. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban is működő és elfogadott része vagy egy hívő testületnek, hívő közösségnek, hívő közössége szellemi házának. A helyi gyülekezethez való tartozást az egyház minden képi leírása magában foglalja egyébként. Például Isten családja. Nincs olyan, hogy Isten családja is egy ember. Tehát Isten családja az nem egy, hanem ott többen vagyunk. Az igazság oszlopa, azt lehet mondani, hogy de az tényleg egyemberes. Nem, vannak bizonyos terhek, amiket egy ember nem tud elhordani, amit az oszlopnak el kell hordani. Vagy a Tesszalonika levélben a törvénytelenségnek az erejét, árját, hogy visszatartsa, azt egy ember nem tudja megcsinálni. Azt maga, az igazság oszlopa, az egyház tudja. 1 Timóteus 3.15-ben azt olvassuk, tudd meg, hogyan kell forgolódni Isten házában, vagyis Isten családjában, ami az élő Isten egyháza, az igazságnak oszlopa. Aztán ott van az egyház képi leírásáról a test, a Krisztus teste, 1 Korintus 12.12-ben, Tehát ugye az emberi test egy egységes egész, de sok részből áll. Ez a sok és sokféle testrész együtt mégis egyetlen egy test. Ugyanígy a Krisztus is, mondja Pál apostolon keresztül az Úr. Vagy 1 Péter 5.2-ben, hogy Istennek a nyája. Nem tudsz egy nyájat egy birkával elképzelni. Nem tudod Krisztus testét egyetlen egy sejttel elképzelni, vagy egy kis ujjal. Tehát az azt jelenti, hogy a független, nem elkötelezett keresztények olyanok, mint az eltűnt, hiányzó családtagok. Én tudom, hogy mit is jelent az, mert 25 évig eltűnt az egyik bátyám, aztán megkerült messzi honról, visszajött. Hogyha nem tudok elköteleződni, akkor kicsit olyasmi, mint a levágott testrész az ember. Kicsit olyan, mint az elkóborolt juh a nyájból. És Isten pedig azt mondja, hogy visszahozom, megkeresem az elveszettet. A vállamra veszem, az ölembe hozom, visszaviszem a nyájba, beépítem. Isten hűséges. Hagyd, hogy bármilyen beszűkülésnek is érzed, vagy látod, hogy elkötelezzem magam ebbe a közösségbe, ahol éppen vagy, vagy abba a közösségbe. Igen, szükséges, hogy ezt megtedd. Szükséges, hogy beépülj, szellemi házá épülj. Szükséges, hogy kövön legyen, hogy egymás terhét hordozzuk, és szükséges, hogy belebetonozódj, hogy stabilitást nyerj, és akkor el lehet kerülni az, hogy ide-oda hányjon vessen a tanításoknak, vagy különböző szellemi erőknek az irányai. A harmadik. Tehát hogyan tudok kapcsolódni Isten szellemi házához, hogyan tudom elkerülni a szellemileg ide-oda sodródást. A harmadik, járulj te is hozzá a gyülekezeten belüli közösséghez és a kapcsolatok építéséhez. Ami képességed, lehetőséged van, azt add bele, a talentumaidat fektesd bele, az idődet rakd bele, a közösség és a kapcsolatok építéséhez egy-egy helyi gyülekezetben is meg fogod látni, hogy azokban a kapcsolatokban, amelyek egy helyi gyülekezetben a helyi gyülekezeti látás segítik elő, ahogy belerakod magad, te magad is fölépülsz. Jézus adott egy küldetést az egyháznak, a Máté evangélium végén ismerjük ezeket a mondatokat, és ő azt mondta, hogy tegyünk tanítványá minden népet. Ez egy igen széles látás, és igen nagy küldetés. Ha az elmúlt 2000 évet nézzük, akkor sokféle évét, sokféle megteljesítési próbáját, próbálkozását láttuk, de még a megvalósulását nem. Részben voltak próbálkozások egy-egy városba, térségbe, de még úgy népeket, nemzeteket még előttünk áll. Ezt a küldetése tudja senki se betölteni egyénileg. Ehhez szintén Krisztus egész teste szükséges, még egy-egy helyi gyülekezet se képes ezt betölteni. Itt vagyunk Székesfehérváron. Fehérváron, hogyha megnézem, körülbelül 20 helyi közösség van. Ebből egy vagyunk mi. Ebből a 20 helyi közösségből nem elég egy gyülekezet ahhoz, hogy elérjük a várost, és tanítvánnyá tegyük. Szükséges, hogy a többi közösség is beleadjuk magunkat, de ehhez egymásnak is oda kell szánnunk magunkat. Nem a mi gyülekezetünkhez kell, hogy ide szánják mások magukat, nekünk se egy másik gyülekezethez, hanem oda kell szánnunk az egésznek az építéséhez. Minél többen, akik ezt fölismerjük, és oda tesszük magunkat, teszünk erre erőfeszítést, időt, ajándékot, ha kell programokat, ha kell pénzt, eszközöket, embereket beleadunk, akkor tudunk ezen a területen is előre haladni. Ez igaz országos szinten is. Azért vagyunk helyi gyülekezetekbe beépülve, és helyi gyülekezeti szellemi házokká épülve, ahogy Pál apostol is mondja, a Filippi 4.15-öt olvasom föl. Tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor elmentem Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen másik gyülekezettel sem volt ilyen kölcsönös segítésre épülő kapcsolatom, mint veletek. Itt a koinóniáról van szó, a közösségről. Tehát az azt jelenti, hogy Pál apostol valami olyasmiről beszél, a közösség gyakorlása. Itt elmondja a filippieknek, írja, hogy amikor Macedóniából jött, utazott, erre ment, arra ment, igazából a koinóniát csak a filippiek élték meg vele. Nem volt más, mint gyülekezet egyéneken kívül, akikkel ezt meg tudta volna élni. A filippiek megélték, mint gyülekezet is. És fontos, hogy szálljuk oda magunkat egyénként, szálljuk oda magunkat családként is, a helyi gyülekezeti szellemi háznak az építésére, hogy átéljük a koinóniát, az azt is jelenti, hogy ami a tiéd, az az enyém, ami az enyém, az a tiéd. Vagy fordítva, ami az enyém, tehát hogy elől ez van. Ami az enyém, az a tiéd. Tehát beadom azt, amim van. És akkor tudok igazából legitim módon áldást venni, és akkor tudok legitim módon áldást örökölni, és áldással gyarapodni belőled is, és általad is. A közösséghez, a koinóniához való hozzájárulás ugye sokféle lehet. Pál is engedelmeskedett ugye Krisztusnak, mint misszionárius, és hát ment a föld végső határáig, vitte az evangéliumot ide-oda-amoda, és a filippiek is engedelmeskedtek Krisztus parancsának, és társai lettek Pál apostolnak ebben, és ha máshogy fogalmazom, nem tudok Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedni, nem tudom a küldetés parancsát betölteni, csak hogyha kiveszem a részem ebből a koinóniából is, ahogy a filippiek is kivették, tehát egyfajta anyagi támogatásra Pálnak is szüksége volt, és konkrétan a helyi gyülekezethez kötelezd el magadat ilyen szempontból is. Az elmúlt héten találkoztunk olyan testvérekkel, akik konkrétan nem kötelezték el úgy magukat egy helyi gyülekezetbe, és velem volt egy másik pásztortársam, és akkor megkérdezte, hogy te fizetsz-e tizedet? És akkor mondta, hogy hát gondolkozott már rajta, mert anyagi problémákkal küzd ő is, és a családja is már egy jó ideje. És jött segítségért. És akkor beszélgettünk, meg imádkoztunk, és adott Isten egy kegyelmet annak az embernek is, hogy egy kicsit másként lássa. Mert az anyagiak, vagy bármi, amit van, ha a tükörbe nézel, a tested nem a tied. Istené. Meg lett vásárolva. Nekünk ez kicsit távoli a gondolkozásmódunktól és a kultúránktól, hogy mit jelent az, hogy rabszolgának lenni. A rabszolgaság azt jelentette, hogy ha megvásárolt valakit egy ember, akkor övé volt. Tehetett vele bármit. Szexuális dolgoktól kezdve bármit. Nagyon sok visszaélés volt ezzel természetesen, de ne felejtsük el, hogy egy olyan korban élünk, amikor úgy gondoljuk, hogy megtértünk, és utána mi vagyunk az életünknek a, az urai, vezetői, persze tanácsot kérünk, hogy merre haladjunk, hogyan vezessük az életünket, de azért senki ne mondja már meg, hogy mit csináljak és mit tegyek. De ne felejtsük el, hogy meg lett vásárolva az életünk. Van megmondó az életünkre. Van ura az életünknek. Van, aki azt mondja, hogy a tested nem a tied. Nem csinálhatsz vele, amit akarsz. Muszáj, hogy ápold. Muszáj, ha szükséges, vidd el orvoshoz. Muszáj, hogy egyszerűen karban tartsd. Hogy építsd, mert azt mondja Isten, hogy az én templomom a te tested. És nem engedem, hogy a templomommal bármit csináljon bárki. Én vigyázok az én templomomra, te is vigyázz a te testedre. Ugyanúgy a lelked, ugyanúgy a szellemed, érzed az identitásodat, hogy ki vagy, de a Krisztusban való identitást, önazonosságot hogyan találod meg? Úgy, hogy a Krisztusban, ahogy megtértem, újjászült engem Isten, és Istentől született vagyok, Isten gyermeke vagyok, Jézus Krisztus uralma és fősége alatt tudod meghatározni krisztusi vagy bibliai módon Isten szíve szerint magadat. Ez az isteni önmeghatározás. Hogy Istentől elfogadom, hogy te ki vagy, én ki vagyok. És ő elmondja, hogy én megvásároltalak mindenestől, az enyém vagy. És ő elmondja, hogy én nem fogok rajtad uraskodni, de megmondom, hogy mit tegyél, hogy jó legyen a dolgod. Megmondom, hogy mit tegyél, hogy mindaz az áldás és pozitív dolog, amit elterveztem az életedre, az kibomoljon, kivirágozzon, és egy kiteljesedett, szeretett teljes életet, sikeres, boldog életet élj. De ez nem a magunk uraként tudjuk megélni. Aztán a koinóniához való hozzájárulás, a közösséghez való hozzájárulás, abba való kapcsolódás más jellegű is lehet, nem csak anyagi jellegű, hanem például a szolgálat területe is. 1 Korintus 12, a 14-es vers azt mondja, hogy mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha a láb azt mondaná, nem vagyok kéz, ezért nem tartozom a testhez. Ez még nem teszi kevésbé a test részévé őt, hiszen ő is a test része és tagja. Tehát az egészséges testet egyfajta egység is, de egyfajta sokszínűség is jellemzi. Egység, mert a főnek a látását és akaratát akarja beteljesíteni a kisujjad is, meg a füled is, a kezed is, meg a szád is. A különböző részek ugye hordják a saját maguk terhét, súlyát, de együtt közösen dolgoznak a testnek a célja megvalósulásáért. A test érdekében dolgoznak, a testnek a fölépüléséért, egészségben való mozgásáért, cselekvéséért. Ha például sok ideig ülsz egy helyben, én sokat dolgozok íróasztal előtt számítógépnél. Már annyiféle módon próbáltam ugye a széket, ilyen párnát, ilyen ülőkét, stb. De hogyha egyfajta módon ősz 4-5-6 órát, azt veszed észre, hogy elmacskásodik a lábad. Könnyen. Vagy elzsibbad a lábad. Nem vetted még észre? Lehet, hogy nem is kell annyit ülnöd. És megtörténik. Hogyha olyankor éppen csöng nem a telefon, hanem a csöng, megnyomják a csöngőt, és akkor kinézel, látod, hogy ott a postás, fölugrasz gyorsan, hogy menj ki, egy elmacskásodott lábbal nem tudja a tested végrehajtani azt, amit az agyad szeretne, amit elhatároztál. Vagy ha a vécén sokáig ülsz. Nektek lesz sose fordult ugye elő. És akkor elzsibbad az egész lábad, csöngetnek, ki akarsz venni, és akkor rogyadozik a lábad, meg kell várni, még úgy helyreáll, és akkor tudsz menni. Kicsit ehhez hasonló a Krisztus testében is. Hogyha nem csináljuk azt, amire Isten elhívott, elgémberedik, elzsibbad az a testrész, és amikor Isten azt mondja, hogy most ezt csináld, menj oda ahhoz az emberhez, és mondd el az evangéliumot, mert éppen most akar öngyilkos lenni, ha ezt nem csinálom meg, mert el van zsibbadva a lábam, szeretném a szívemmel, de mégse tudom megtenni valami miatt, akkor emberek halnak meg emiatt. Érted? És emberek jutnak a pokolba, a kározatra. Ha elkötelezem magam a testnek a növekedésére, elkötelezem magam a testnek a fittségben tartására, a szellemi háznak az építésére, akkor ezzel is hozzájárulok ahhoz, hogy betöltsük együtt a küldetést. Betöltsük Istennek a tervét és Istennek az akaratát. És ez sokszor nem az ám, hogy persze mondod, hogy mindig ezt mondom, hogy nehogy ezt csináld. Tehát, hogy nem mindig a mikrofonról van szó, hanem olyan dolgokról van szó, amit a Bogi is említett, vagy a nyomtatástól kezdve, vagy éppen a takarítás, vagy éppen a videó, vagy audio dolgoknak a bütykölése, megcsinálása. Igen, ezek mind, vagy az, hogy az ima összejövetelekre, ima csoportokra fölkelsz, akár személyesen elmész, vagy bekapcsolódsz interneten keresztül, ez mind valamilyen módon bele nyúlsz a testbe, hogy ne gémberedjen el az a testrész, amiben én is vagyok, és az a kapcsolatrendszer, akikkel kapcsolatban vagyok, akik velem kapcsolatban vannak, valahogy egy friss, krisztusi, fejtőjövő szándékkal teljenek meg újból, mi akarat frissüljön, update-elődjön bennük, ezért odaszánom magam az ilyen dolgokra, és részt veszek, amennyire rajtam áll. Efezus 4.16, ez egyik kedvenc biblia versem, akiből az egész test, a fej, a Krisztusból, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve, az ő segítségének minden kapcsaival, vagy kapcsolataival, minden egyes tag a saját ajándék mértéke szerint, aktívan munkálkodik és teljesíti a test növekedését, és így maga is fölépül szeretetben. Nem minden fordítás írja így. Csak most gondolj bele. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy hát minden szentnek maga fele hajlik a keze, mert Isten így teremtett, tehát a könyök az erre hajlik, nem fordítva. Mert ezt észrevetted, hogy tényleg így hajlik. De ebből egy tanítást csináltunk, hogy először nekem, ez az individuum, az én, az egóm, és majd utána mások fele. Pál apostolon keresztül az Úr pedig azt mondja, hogy ahogy beadod először az ajándékaidat, a talentumaidat, amennyi van annak a mértékében, gondoljatok csak az özvegyasszony két fillérjére, mert azt mondta Jézus, mindenét odaadta. Másik sokkal többet adott, de mégis sokkal kevesebb volt az övéből. De ez az asszony mindenét beleadta, és ahogy mindenedet, amivel rendelkezel, képességgel, ajándékkal, talentummal, az elhívásoddal, a kapcsolataiddal, az időddel, a pénzeddel, imáiddal, beleadod az egésznek a növekedésére, azt megígérte Isten, hogy téged fog fölépíteni közben. És ez egy óriási dolog. A negyedik dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy hogyan kapcsolódjunk akkor Isten szellemi házához, hogyan tudom elérni azt, hogy ne sodródjak ide-oda szellemileg, hogy álljatok ki és küzdjetek az egyház a gyülekezetnek a szellemi tisztaságáért és szentségéért. Föl kell vállalnunk ezt a felelősséget, ez sokszor nem hálás. Egy-egy problémás kapcsolatban hogy kerül bele az ember? Valószínű úgy, hogy az egyik fél megkeres. Nagy valószínűséggel, hogyha megoldatlan a kapcsolat, akkor hogy fog megkeresni az az egyik fél? Úgyhogy panaszkodni fog a másik félre. Esetek 99,99 plusz 0,01%-ába. És itt döntened kell, itt választás elé állsz. Azt akarod-e, hogy te szimpatikus maradj ezentúl is a testvérednek? Nehogy elmenjen egy másik tanácsolóhoz, nehogy elmenjen egy másik szolgálóhoz, hanem én legyek továbbra is számára a szolgáló testvér, ott a nagy kísértés, hogy neki adok igazat. De mihelyes ezzel lépsz, erre a pályára lépsz, elveszítetted a krisztusi hitelképességedet. Mert nincs igaza. Akkor se, ha a másik hibázott. Mert nem ez a megoldás, hanem meg kell értenünk, hogy minden egyes, és itt most baráttól, testvértől, munkatárstól, jegyespártól, házasságtól, családtagok egymás közötti kapcsolata, bármelyikbe érts bele. Mind a kettőnknek meg kell, hogy alászkodjunk. Meg kell ezt értenünk. Egy-egy feszültséges kapcsolatban a megoldás az, hogy alá vetjük magunkat a Krisztus főségének. Nem csak az egyik, aki mondjuk a többség szerint, vagy többek véleménye szerint hibázott, vagy nagyobbat hibázott, hanem mindegyikünk. Pál a korintusi levelet azért is írta egyébként, mert annyi korrigálandó dolog volt Korintusban, hogy ha vissza gondoltok ezekre a részekre, eszméletlen erkölcstelen dolgok történtek azért ott a korintusi gyülekezetben. Azt írja, hogy még nem hívő között se voltak olyan erkölcstelen dolgok, mert az egyik komoly probléma az volt, hogy megengedték például, hogy egy bűnbánatot se érző ember, ugye az apja feleségével, tehát gondolom, hogy az egy második feleség lehetett, egy mostohanya lehetett, azzal élt együtt. És ezzel ugye azt próbálták demonstrálni ők, hogy tehát milyen bőséges a kegyelem az ő szívükbe, és mekkora elfogadó és befogadó szeretettel vannak a fele a férfi iránt is. Ez a bővölködő kegyelem, hogy én ezt képviselem, mert Isten minden kegyelemnek az Istene. És Jézus Krisztusban a kegyelem teljessége megjelent, és én azért szeretlek, testvérem, mert Jézus Krisztus kegyelme az minden. Igen, szeretem, de meg kell mondani, hogy ebből meg kell térni, és meg kell változtatni. És ebből el kell hagyni a bűnt. Meg kell tanulnunk azt, és attól leszel nem ide-oda hányódó. Tudjátok, hogy ez milyen kellemetlen? A mai világban, ha 10 embernek elmondom, hogy mibe kell változtatni, abból egy valószínű elmegy a gyülekezetből. Mi? Igen, óvatos vagyok. Megpróbálom másra bízni. De ez csak vicc. De az a helyzet, hogy meg kell őriznünk a szellemi tisztaságot és a szentséget, nem törvénykezve, hanem egy atyai szeretettel. Ahogy megtapasztaltuk és átéltük Istennek a szeretetét és a jóságát, ami bennünket is arra indított, hogy ebből, abból, amabból változtassunk, megtérjünk, máshogy csináljuk, megbánjuk, bűnként ismerjük el. De tudjátok, ez nem csak egy tisztaságot és szentséget eredményez, hanem ami a nem keresztények figyelmét fölhívja, magára vonja, az a jelek és a csodák, és a szentség és a tisztaság. Nem elég a jelek és a csodák. Mert jelek és csodák vannak máshol is. És lehetnek máshol is. De ahol tisztaság és szentség van, olvassátok el az apostolok cselekedete.
1: Tessék?
0: Tehát ahol szentség és tisztaság van, és szeretetben van ez mind, az fölhívja a nem hívőknek a figyelmét, az egy tanúságtevés, önmagába tanúságtevés. Anélkül, hogy a hívőket bekapcsolnánk egy-egy helyi gyülekezetbe, nyilván nincs kirekesztésük se. Tehát be kell húzni, egy elkötelezettségre kell eljuttatni őket, egy szinten ezt meg lehet online, de a szellemi házba való beépülést egy idő után, egy szint után személyesen tudod folytatni és végezni. Van erre egy szó, amit Pál ott a korintusiak fele végzett. Ugye angolban ez jobban hangzik, magyarban ez nagyon nem szeretem hangzós. A tanítvány az a fegyelmezettség vagy a fegyelmezéssel függ össze. Magyarban ez nem olyan, a fegyelem, a fegyelmezés, ez a rossz csengésű. Nem? Már akinek. Milyen? Fegyelem. Igen. Én szeretnélek most benneteket kérni egy imára. Hogy erre a négy dologra szálljuk oda magunkat. Ha keresztény vagy, akkor azért, hogy ne tudjon az ördög semmilyen módon ide-oda hányni, vetni, cibálni, és ide-oda rángatni az életedet. Ha még nem vagy keresztény, és nem kötelezted el magadat, akkor pedig azért, hogy lehessen egy kiszámítható életed. Ha még nem vagy keresztény, akkor igazából nem vagy része Isten építményének, Isten házának, a szellemi háznak. És tudjátok, az Isten házát ő maga építi. Ha Isten építi az ő házát, és te beleadod magad, akkor Isten gondoskodik arról, hogy téged is fölépít. Ez fordítva is igaz, tehát hogyha nem vagyok még része Isten egyetemes egyházát építő munkának, akkor még nem vagyok az ő tanítványa. Tehát Isten azt akarja, hogy legyél tanítványa, hogy építs. Kötelezd el magadat, hogy építs, és ezáltal mutatod meg, hogy ő tanítványa lettél, Jézus Krisztus tanítványa lettél. Ha még nem vagy keresztény, akkor gyere a mennyei atyához, gyere Jézus Krisztushoz. És ismerd el a teremtettségedet. Ismerd el azt az értékrendet, amit Isten képvisel. És ismerd el, lásd meg azt, hogy szükséged van a bűnöknek a megbocsátására, eltörlésére. Mert egy olyan természetből cselekedtünk dolgokat, mondtunk, mulasztottunk dolgokat, ami egy romlott. És sokszor akartuk a jót, de nem tudtuk megcsinálni. És amikor ezt elismerjük és megbánjuk, az azt jelenti, hogy egy döntést hozunk ott legbelül, hogy Uram, én többet ezt nem akarom csinálni, másképp akarom. És megvallom azt, hogy kifejezem azt, hogy szükségem van megváltásra. Szükségem van egy új életre, egy új szívre, egy új természetre, amit Isten fia, Jézus Krisztus halála, föltámadása által oda ajánl és oda kínál neked is, akkor én arra kérlek, hogy fogadd el őt uradnak, személyes megváltódnak. Ez nem csak azt jelenti, hogy elfogadom a bűnbocsánatot. A megtérés nem csak azt jelenti, hogy Ó, halleluja, most már nagy öröm van a mennyben, mindenki újjong, értem, és én vagyok a címlapokon, hogy most megtértem, elmondtam egy megtérő imát, hanem azt jelenti a megtérés, hogy Jézus Krisztus Úr lett az életembe. Első lett az életembe. Előbbre került Jézus Krisztus és az ő mennyasszonya, Isten akarata, terve megvalósítása, a szellemi ház építése, mint minden más önös célom és akaratom. Előbbre került, fontosabb lett. Ő lett az első. Ezután tudod elfoglalni azt a kiváltságos helyedet egy helyi gyülekezetben, amit Isten elkészített, eltervezett neked, és így tudsz építő lenni Isten házába. Ne hagyd és ne engedd, hogy szellemileg sodródóvá tegyen az ördög, a testi természetünket felhasználva, vagy az egónkat felhasználva. Akkor nem tud Isten hasznossá tenni a test, hasznossá tenni a helyi gyülekezet, hasznossá tenni a szellemi ház építésébe. Légy te is hasznos, hasznosított, hasznosítható, igen, ha kell, akkor újra hasznosítható, az ajándékoiddal produktív, építő, élő szellemi építőkő Jézus Krisztus egyetemes egyháza építésében. Én erre hívlak téged. Ha még nem fogadtad be Jézus Krisztust a szívedbe, akkor kérlek, hogy mondd el velem ezt az imát most. Titeket is most megkérlek, hogy itt vagytok, hogy álljatok föl. Utána titeket is, akik már hívők és keresztények vagytok, egy imába szeretnélek, egy elköteleződő imába szeretnélek vinni, hogy erre a négy dologra elkötelezzük magunkat. Természetesen akkor mondd el, hogyha ez a szívedből fakad. Mennyei atyám! Én hálát adok a te szeretetedért, és úgy jövök most hozzád, mint az én teremtőmhöz, hogy elismerem azt, engem nem ember csinált, nem a majomtól lettem, hanem te terveztél. Te vagy az én teremtőm. Elismerem azt az értékrendet, amit te mondasz jónak, az a jó. Amit te mondasz bűnnek, az a bűn. És arra kérlek, bocsáss meg, Uram, minden olyan bűnt, gondolatot, cselekedetet, beszédet, mulasztást, ami bűn volt az életemben. Töröld el. Szükségem van a megváltásodra, a bűnbocsánatra. Szükségem van egy új szívre, egy új életre. Add ezt meg nekem, Uram. Jézus Krisztus, elfogadom a te helyettesítő keresztáldozatodat most, és megvallom most előtted, és emberek előtt is, és kimondom, hiszek benned, názáreti Jézus Krisztus. Hiszem, hogy te vagy az élő Isten egyszülött fia. Te vagy az, aki megváltottál engem. Meghaltál a bűneimért, és harmadik nap föltámadtál, hogy igaz emberként éljek. Átadom az életemben az első helyette neked, Jézus. És most mindenkinek szól, hívőnek is, mennyi atyám. Most odaszánom magam a te egyházadról, a te mennyasszonyodról, Jézus Krisztus, a kijelentés megértésére. A mennyasszony csodálatos, különleges, tiszta, dicsőséges mi voltjának a megértésére. És hogy ebben nekem megvan a helyem, megvan az elhívásom. Oda szánom magam egy elköteleződésre a helyi gyülekezet számára, a helyi gyülekezetbe levő emberek felé. Oda szánom magam, Uram, a helyi gyülekezetben a közösség építésére, a kapcsolatok építésére, mindenemmel, amin van, pénzem, időm, talentumaim, képességeim. Odaszánom magam, Uram, arra, és segíts meg ebben, hogy az egész építésére legyen az egész életem. A gyülekezet építésére legyen. És hiszem, hogy amit megígértél, be is teljesíted, hogy közben fölépítesz engem is. És odaszánom magam arra, hogy küzdjek, kiálljak a gyülekezetnek, az egyháznak a tisztaságáért, szentségéért, szeretetben, bátorsággal. A Jézus Krisztus nevében. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.